Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szerdai homokóra műsorunkban. Én Palkó Hanna vagyok. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked alól, akkor azt nem engeded el. Ez a mai nap gondolata, ami Karina Halle kanadai írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában klasszikus zenét hallhatnak Johannes Brahms német zeneszerző tollából. A második órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény élet felekezet közi rovatunk május 5-i ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk 3. órájában hangos könyvtár rovatunk május 5-i ismétlését hallhatják, amelyben Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művének 62. és 63. fejezete kerül felolvasásra, a fennmaradó időben pedig ifjúsági dalokat sugározunk a Hanna projekt előadásában. Ezzel várom önöket az elkövetkező 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben Johannes Brahms német zeneszerző Magyar Táncok című zongoraciklusát hallhatják.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szerdai Homokóra műsorunk második órájában. Én Palkó Hanna vagyok. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol, akkor azt nem engeded el. Ez a mai nap gondolata, ami Karina Halle kanadai írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény élet felekepeltjeinket köszöntjük. Ezután

Van egy dal, ami sokat jelent nekem. Ez arról szól, hogy Isten velünk van a hegytetőn és a völgyben is. Az évek során egyre közelebb kerültem Krisztushoz, és éreztem Isten jelenlétét, mind a magaslatokon, mind a völgyekben, a legjobb és a legrosszabb napjaimon is. De miután megvizsgáltam az Istennel való kapcsolatomat, rájöttem, hogy a hegyek és a völgyek közé eső közönséges napok azok, ahol nem érzem Isten jelenlétét. Amikor a napjaim megbeszélésekkel, konferenciákkal és véget nem érő e-mailekkel telnek, elfordulok Istentől. Engedem, hogy a figyelmemet elvonják a dolgok, és úgy gondolom, hogy Isten nélkül is boldogulok. Jézus azt mondta tanítványainak, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden nap kapcsolatban kell maradnunk Krisztussal, ha gyümölcsöt akarunk teremni. Amikor engedjük, hogy a köztes napokon a dolgok elvonják a figyelmünket, önkéntelenül is eltérünk Istentől. Tudatosan Krisztusban kell maradnunk minden nap. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, segíts, hogy mindig benned maradjunk, különösen azokon a napokon, amikor a világ leginkább el akar téríteni tőled. Ámen. Az átlagos napokon is tudatosan Istenhez fordulok, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Jonathan Porter, amerikai testvérünk. Imádkozzunk, hogy minden nap legyen időnk Isten számára.

Május 13-át írunk, ez az év 133. szökőévben 134. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 232 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1830-ban ezen a napon kiáltották ki Ecuador függetlenségét. 1935-ben Algírban ezen a napon felkelés tört ki a francia központi hatalom ellen. 1981-ben ezen a napon Ali Agca merényletet kísérelt meg II. János Pál pápa ellen a római Szent Péter téren. 1950. május 13-án volt a brit nagydíj Silverstone-ban, a győztes Giuseppe Farina volt az Alfa Romeo-jában. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 13-ához kötődnek.

most lássuk, kik a naphíres szülöttei. 1717. május 13-án született Mária Terézia Habsburg hercegnő, harmadik Károly magyar király leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, magyar királynő. 1792-ben ezen a napon született 9. Pius Pál.

pápa, ő az eddigi leghosszabb pontifikátusú pápa. 1814. május 13-án látta meg a napvilágot Rónai Jácint pap, a darwinizmus magyarországi megismertetője. 1857-ben ezen a napon született Ronald Ross, Nobel-díjas brit orvos. 1882. május 13-án látta meg a napvilágot Georges Braque, francia kubista szobrász, festő. 1912-ben ezen a napon született Várkonyi Zoltán, magyar színész, rendező, filmrendező. 1927. május 13-án látta meg a napvilágot Keleti Tamás biokémikus, az MTA tagja, a magyarországi enzimkinetikai kutatások elindítója. 1942. május 13-án született Schmidt Pál politikus, sportdiplomata, olimpiai és világbajnok, vívó, a MOB elnöke, köztársasági elnök. 1943. május 13-án született Juhász Jácint, Jászai Mari díjas magyar színész. 1950-ben ezen a napon született Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző. 1956. május 13-án született Szili Katalin, magyar jogász, politikus, az országgyűlési elnök. 1979. május 13-án látta meg a napvilágot Jakab Albert Zsolt, erdélyi néprajzkutató. 1983-ban ezen a napon született Görbic Anita, magyar válogatott kézilabdázó, a világ egyik legjobb játékosa. 1986. május 13-án született Robert Pattinson, angol színész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk május 13-ához kötődik.

Most lássuk, kik azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik ehhez a naphoz. 1667-ben ezen a napon halt meg Rédei Ferenc, erdélyi fejedelem. 1673-ban ezen a napon hunyt el Johann Bach, német zeneszerző, a Bach család erfurti vonalának megalapítója. 1832. május 13-án hunyt el Georges Cuvier, francia tudós, őslénykutató, az összehasonlító anatómia jelentős kutatója, a Francia Akadémia tagja. 1896-ban ezen a napon halt meg Turóci Mózes, magyar rézműves mester, ő öntötte Gábor Áron ágyúit. 1970. május 13-án halt meg Moises Márton, romániai magyar költő, a kommunista diktatúra mártírja. 1971-ben ezen a napon halt meg Bányai János, tanár, geológus, muzeológus, a Székelység című folyóirat alapítója és szerkesztője. 1992. május 13-án halt meg Nagy Attila, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész. 1994-ben ezen a napon hunyt el Würz Ádám, grafikus művész. 2019. május 13-án halt meg Doris Day, Grammy díjas amerikai énekesnő, színésznő. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik május 13-ához. Ma van az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban. Május 13-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt néhány percben kalendáriumot lapoztunk Szabó Anitával. A következőkben ünnepeljeinket köszöntjük.
1: Május 13-án Imola és Szervác napját ünnepeljük. Az Imola női név, újabb névadás, a növény nemzetség nevéből származik. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. A Szervác a latin Servatius név rövidülése. A jelentése megmentett. Köszöntjük tehát Imola és Szervác nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akiknek születésnapjuk van, május 13-án, vagy egy fontosabb eseményre emlékezve ünnepelnek. Isten éltesse sokáig őket. A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

0: Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni nélküled című dalával. Isten éltesse őket sokáig. A következőkben keresztény életfelekezetközi rovatunk május 5-ai ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunkban ma a Ballavásári Református Egyházközséggel ismerkedünk. 50 évvel ezelőtt szentelték fel a Ballavásári Református templomot, amelynek tornya azóta is jelzőfényként hívogatja a gyülekezeti tagokat. A helyi közösség április 19-én ünnepi hálaadással emlékezett meg az elmúlt fél évszázad megvalósításairól, a gyülekezet töretlen összetartásáról, és arról a szeretetről, amellyel Istenháza egykor felépülhetett. Mai műsorunkban Ballavásárral és a Ballavásári Református Egyházközséggel ismerkedünk meg közelebbről, ebben pedig segítségünkre lesz a gyülekezet református lelkipásztora Szilágyi Tamás. Következzen a vele készített beszélgetés. Szeretettel köszöntelek, és megkérlek, hogy mutass be nekünk Ballavásárt, magát a falut. Mit tudhatunk erről a helységről? Ugyanakkor persze a későbbiekben rátérünk a gyülekezetre, a gyülekezeti életre is. De most maradjunk itt egy kicsit a falun, állásuk, hogy milyen történelmi események esetleg kötődnek hozzá, vagy a neve például hogyan jött létre. Átadom a szót.
3: Köszönöm. Ballavásár közigazgatásilag Maros megyéhez tartozik, ami a fekvését illeti a Kiskükülő mentén fekszik, Marosvásárhely és Segesvár között hozzávetőleg feleúton, és azt kell tudnunk a falu nevének eredetéről, hogy ugye két részből áll a falunév. A Bala az én utána olvasásaim szerint egy 1247-ben, majd 1279-ben felbukkanó valamikori ősi birtokos családnévből jön a Bala. Ilyeneket találunk, hogy Bala de Gógán, tehát Gógáni Bala, itt a környéken van Gógán, utána Georg de Bala. És a Vásár név az egyértelmű, hiszen fekvésénél fogva Balavásár egy forgalmi és kereskedelmi gócpont volt már akkor is. Úgy el tudjuk képzelni, hogy Segesvár, Marosvásárhely ugye egyik metszet, a másik pedig Parajd, Dicsőszentmárton, tehát szinte ennek a négy településnek a keresztmetszetén van Balavásár, és még egy annyit, hogy a szomszédos községben van egy Vámos udvarhely nevezettű település, ahol a híd, Vámos híd volt már nagy.

0: régen. Az elmúlt 400 évben így emlegetik a falut, hogy Balavásár. A román név pedig az impériumváltást követően jelenik meg. Ennyit így a falu névről.
1: Milyen történelmi események vagy hagyományok formálták a legjobban a falu lakóinak a gondolkodását az elmúlt évtizedekben, vagy mi az, amiről te tudsz?
0: Hát ugye a falu a középkorban megismeri a reformációnak a tanait, de nagyon érdekes, hogy unitárius hitet ér az elején, itt az 1570-es évekről beszélünk, utána pedig megérződik a falunak az életén az, hogy a szász vidék határán van, és ez a szászos magatartás meglátszódik az embereknek a mindennapi életén, és meglátszódik az öltözködésükön, meglátszódik azon is, ahogyan építkeznek, szász típusú házakat építenek. Ez azt jelentette, hogy ha az udvarra nézett az ablak, a kapu általában zárva volt, sőt, ezt meg is jegyzi Orbán Balázs, amikor a Székelyföld leírását ejti meg, és áthalad Maros-széken, Balavását is érinti, átmegy Vajába, és azt arra lesz figyelmes, hogy zárt kapuk és zárt szívek vannak itt, ezen a helyen. De furcsája ugyanakkor Orbán Balázs ezt a magatartást, hiszen arról beszél, hogy egy a nyelv, egy a vallás, egy a foglalkozás, és mégis hiányzik a székelyektől ismert szívélyesség, nyíltság, vendégszeretet. Az itteniekről azt mondja Orbán Balázs, hogy számítóbbak, önzőbbek, bizalmatlanabbak. Na, körülbelül ennyi. Tehát Orbán Balázs beszél Balavásáról, viszont amit még megemlítenék, mind történelmi fontosságú esemény a falu életéhez kötődő, az a Horváth Károlynak a neve, aki egy balavásári birtokos, ő az, akinek a szőlőjében 1851-ben szervezkedik Török János és Gálfi Mihály, a két felkelés szervező vezér, és van egy negyedik név, Bíró Mihály, aki elárulja a szervezkedőket, ugye a szabadságharc leverése utáni időkről beszélünk, és így kerül be Balavásár Erdély történelmébe, mert Horvát, Török és Gálfi vértanúk lesznek, és ugye ott áll Vásárján a postaréten az emlékművük. Így is fontos Balavásár, hogy itt leplezték le a készülődő felkelést, itt leplezték le, és itt innen származik az egyik vértanúja, a székely vértanúk egyike.
1: Hát akkor át is mehetünk, térhetünk egy kicsit a gyülekezetre. Mégis mit lehet tudni valójában, tehát hogy alakult meg a balavásári református közösség, gyülekezet?
0: Az első biztos feljegyzés az arról szól, ugye, hogy 1565-ben érezhető a luteri hatás, utána jön a kálvini, ugye, a református. Ebben az időszakban érdekes módon unitárius lesz a falu, sem nem a luteri, sem nem a kálvini tanokat, nem ezeket követi. Hivatalos első feljegyzés 1643-ban van Balavásáron reformátusokról. Ebben az évben egy ISK nevezetű, egy talpatlan aranyozott ezüst urasztali poharat adományoz az egyháznak. A lelkipásztorok névsora pedig 1640-től kezdődik. Értelemszerű, hogy ebben az időszakban még csak fából épült templomok voltak, két fa templom ott az első évszázadban, aztán utána jön a kőtemplomok időszaka 1800-as években, egész pontosan 1795-ben épül meg az első kőtemplom, amely persze javításokra szorul, hogy aztán az 1976-ban és mai alkalommal is használatban levő templomot építse meg a közösség. Tehát most az álló templom, az ötödik templom a falunak, de egy szép pompás templom.
1: És a régi templomnak a helyére épült akkor, vagy volt építve?
0: Nem, egy más helyre épült, ugyanis a régi templom helye az a Vásárhely felé vezető új műút alatti rész. Ez az új műút ugye 60-as években épült, templom, hadd mondjam, így az alatta levő részen volt egy domb teraszán, viszont nagyon mozgott a talaj, emiatt nem csak a templom lett áldozata a földmozgásnak, hanem az akkori parókia is, úgyhogy az is sajnos használatlan állapotba került, és azt is újra kellett építeni. Az viszont már itt egészen a a papi birtokon, papi telken épült a templom, viszont a Ticsőszent Márton felé vezető úton a régi vásárhelyi út elágazásába, abba a kis háromszögbe épült az új templom.
1: Tehát akkor azt jelenti, hogy elköltözött onnét, ahol
0: igen,
1: volt.
0: Igen,
1: és egy, mi az, egy jó, mi az, amit magával hozott, mi az, amit a régi templomból?
0: Igen, a régi templomból sikerült átmenteni a Takács Ignác féle 1885-ben épített orgonát. Az 1885-ben épített Takács Ignác orgona, az 56. műve az orgonaépítőnek, és a másik két darab, a két harang a régi templomból, az első az egy 420 kilós, elvitték a háborúba, de utána 24-ben újra öntették Spiriano cég által. A második 325 kilós harang, amely szintén háborúba elkerült háborús célokra, és az 49-ben újra öntették a rákospalotaiak, Szlezák Rafael által, és 63-ba került haza, vagy vissza Balavására annak helyébe, amely elvittetett. A többi berendezés pedig teljesen új, ugye a padozatok, szószék korona, minden új, az orgona viszont a régi, és elég jól szól, még most is elég jól szolgál az orgona.

0: kik alkotják ma a gyülekezet gerincét, tehát milyen korosztályok vagy családok a legaktívabbak?
1: Hát a balavásári gyülekezet igazából ugyanazokat a jellemvonásokat viseli magán, amelyet valamennyi vidéki, falusi vagy községi gyülekezet. Elnéptelenedésnek vagyunk tanúi. Az elmúlt 10 év adatai arról szólnak, hogy például 2016-ban volt az utolsó esperesi vizitáció, amikor 695 lélekszámot alkotott a gyülekezet, most pedig 10 év elteltével alig 600, tehát szinte 100 fővel csökkentünk, elég nagy csökkenés ez. Viszont ezek olyan dolgok, a népességcsökkenés és az elvándorlás, amit az egyház ezeket nem tudja befolyásolni jó irányba, viszont arra összpontosítok én, mint gyülekezeti vezető, hogy a megmaradtakkal, az itt levőkkel próbáljunk egységet megőrizni, és jövőt gondolni, és jövőt építeni. A falu fekvése adja azt, hogy nem feltétlenül vándorol el mindenki innen, nincs messze a megyeközpont, munkalehetőségek vannak, kisvállalkozók vannak, mezőgazdászok vannak, úgyhogy meg lehet élni itt a faluban, viszont az nagyon érdekes, hogy az, ami mondjuk egyértelmű volt 15-20-30 évvel ezelőtt, inkább 25-30 évvel ezelőtt, hogy megáll a falu élete, és vasárnap szinte testületileg elmegy a templomba, ez már nem egyértelmű. Most meg kell küzdeni, mint egyházi vezető, meg kell harcolni az a fiatal családoknak azért az egy órájáért, amit odaadnának a fegyháznak, vagy amit odaadnának vasárnap, istentisztelt célra. Úgyhogy egyfajta ilyen kényszerpályán van az egyház, úgy érzem, nem csak nálunk, hanem máshol is, hogy egy ilyen hamis versenybe állította be magát, hogy próbál konkurálni, versenyezni olyan szereplőkkel a társadalmi palettán, akikkel nem lehet, nem tud versenyezni. Hétvégi kikapcsolódás biztosító panziók, vagy különböző wellness egységek, meg mindenfélével rengeteg olyan lehetőséget talál egy mai család, amit ezelőtt 20-30 éve nem talált, úgyhogy nagyon minőségi, ha így mondom, szolgáltatást kell nyújtson az egyház ahhoz, hogy azt az egy órát az a fiatal család odaadja az egyháznak és persze Istennek elsősorban. Úgyhogy ez a nagy kérdés, hogy hogyan tervezünk, mit nyújtunk az egyháztagoknak, és valóban kapjanak lelki feltöltődést, lelki erőt, amikor az egyházba jönnek, akár templom, akár gyermekoktatás, akár ifjúsági program, bármi legyen, ott valóban feltöltődés legyen, mert nem feltétlenül adja a mai ember azt az egy óráját a Istennek és az egyháznak hétvégén.
0: Akkor melyek azok a közösségi alkalmak, amelyek leginkább összehozzák az embereket, amikor a templomon kívül is találkoznak például? Vagy...
1: Igen. A faluban működik a Balavásárét Egyesület nevezetű szervezet. Ők szoktak szervezni több mindent, házas emberbált, idősek vasárnapját, gyermekfoglalkozást, kirándulásokat, színházba viszik a falunak azon részét, akik ilyesmire szeretnének, mert sőt, még Kolozsvárra is elmennek az operába, a Magyar Operába. Tehát úgy érzem, hogy az Egyesület és az Egyház így karöltve próbál közösségépítést adni a közösségnek. Az Egyház kimondottan az egyházi szolgálattal járó közösségi alkalmakat tartja, hirdet és üli meg. Az Egyesület viszont a kulturális, a kirándulás és egyéb közösségépítő alkalmakat, az összegyülekezést egy-egy jó hangulatú bálba. Úgyhogy így karöltve egyház és egyesület próbálunk tenni a közösségét olyan körülmények között, hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokat változott a világ az elmúlt 5-6 évben, ugye volt a világjárvány utána, hogy az ukrán háború, orosz-ukrán háború kitörés, azóta energiaválság, mi egymás. Ez az embereket és a családokat nagyon önmagukba fordította, befele fordultak az emberek még inkább az jellemző, hogy nehezen mozdulnak az emberek, úgyhogy megtesz mindent az egyház és az egyesület is, hogy az embereknek minőségi programokat szervezzen, tartalmas alkalmakat, hogy tudjuk ezt az elmagányosodást, ezt a nagyon szűk körben elképzelt család és magánéletet picit közösségivé tenni, picit a közösségnek a megtartó erejét, a közösségnek a jó hangulatát, az összetartozásnak az érzését, azt mégis fenntartani és erre helyezni a hangsúlyt a jövőre nézve is.
0: Gondolom, hogy azért megvannak az egyházi közösségi alkalmak is, mint a Biblióra, vagy a gyerekek számára, a vallásóra, vagy ifjúsági óra, nem tudom, hogy vannak-e fiatalok.
1: Hál' Istennek ugye a 7 éve szolgálok itt Balavásárán, és azt mondhatnám, hogy beérett egy kis gyümölcs. Van egy ilyen beszéd a lelkészek között, hogy általában az aktuális lelkész az elődje által elvetett magoknak a termését, vagy a gyümölcsöket aratja le. Én hál' Istennek azt is persze, de én örvendek, hogy az eltelt 7 évnek egy kis, hogy mondjam, hogy vackor típusú gyümölcse van, ha nem is nagyon édes, nem is nagyon zamatos, de beérett egy kis gyümölcs, hiszen van egy jó ifjúsági közösség. A vallásórás korosztályban viszont látható egy generációváltás, kiment már egy generáció, így is fogalmazhatnék a alázattal az én kezem alatt. Van ott is egy generációváltás, most már a fiaim, akik húzó erők ebben a vallásórás kis korosztályos csoportban. Nőszövetségi bibliórák is vannak, többnyire novembertől olyan április végéig. Kórusunk működik már, vagy 2 éve van egy lelkes, kis ügyes asszonykórusunk, amely szokott szolgálni a gyülekezet a különböző alkalmain. És volt rá bőven lehetőség, hiszen esperesi vizitáció is volt. Egyházmegyei kórus találkozónak voltunk a házigazdái múlt decemberben, most pedig volt ugye az ünnepség, az 50 éves templom ünnepség, ahol szintén a kórus fellépett, úgyhogy hát elégséges, jó és számomra elégséges gyülekezeti élet van, úgyhogy én nem panaszkodhatok. Mindig a pohárnak a teli részét nézem, nem a hiányzó felét a víznek a pohárban, hanem azt, hogy mennyire van tele, és én azért hálás vagyok 2 és 3-ért is, hogyha összegyűlnek, ugye, és azt mondja és Jézus, hogy ott vagyok közöttetek, de mindenképp azok a dolgozók, akik vannak, és azokért hálás vagyok, akik vannak. Többiek felé pedig nyitott ajtók, nyitott kapuk vannak, akik nincsenek bekapcsolódva, úgymond aktívan a gyülekezet életébe.
0: Hát gondolom, hogy akkor a diakónia sem maradt ki, hogyha ilyen élet folyik ott Ballavásáron.
1: Hát igyekszünk. A Nőszövetségnek van saját perseje, ami azt jelenti, hogy ők a tagok adakoznak, tehát a mindenkori vasárnapi perselyen kívül ők saját perselyébe gyűjtenek, és ezt mindig diakoniai célokra használjuk fel. Ha akár arról van szó, hogy a vásárhelyi regotonba menjünk, ahol minden évben jelen vagyunk, itt a faluban is segítünk a szegényebb családokon. Ha mondjuk felhívás van, hogy rákosbeteg vagy egyéb bajba jutott számára is gyűjtünk, adakozunk, igyekszünk a pénztárcánkon keresztül, vagyis az adományunkon keresztül is megmutatni azt, hogy Istent szolgáljuk.
0: Hogyan látod a fiatalok szerepét, milyen módon lehet őket megszólítani, hogy megmaradjanak a közösségben?
1: Igen, azt látom a fiatalok esetében, pont ugyanazt, amit a szüleik esetében mondtam, tehát a 35-40-es korosztály, vagy lehet akár 25-35-ös korosztály, hogy akkor adják oda azt az 1 órát az egyháznak és a lelki pásztornak, hogyha ott minőségi idő van. Viszont az sem mellékes tényező, és azt láttam a 15 éves szolgálatom során, hogy akkor működik jól az ifjúsági csoport, vagy akkor az ifjúsági élet, amikor önmagában a csoport önmagában koherens és önfenntartó. Tehát ne én tegyek meg mindent azért, hogy eljöjjenek alkalmakra, nem én kell ötleteljek, hogy ez a tartalmát az alkalmaknak én határozom meg, de viszont ha a csoport önmagát irányít, a csoport önmagát tartja össze, ha a csoport generálja ezt az összetartó erőt, akkor a legbásznak könnyű dolga van, vagy a közösségi vezetőnek, hiszen egy kész csoportot kap, ott csak csupán egy kis sót, fűszert kell nincsen a dologra, és szerintem így szép eredmények lehetnek. Épp ennek eredmény az, hogy mondjuk 7 év után eljutottunk külföldre, és ugye a csillagponton voltunk Magyarországon. Most készülünk az Erdélyi által szervezett Vácsirányra, és úgy havi rendszerességgel másfél havonta vannak alkalmak, szintén a csoportban megkérdem, hogy ki az, aki tud jönni, és ha már vannak 6-7-8-an, akkor tudunk tartani alkalmakat, bibliórás alkalmakat. De a kulcs kifejezés az, hogy csoport. Ők, mint koherens, önműködő csoport, és nem a lelkipásztoron múlik elsősorban szerintem.
0: Lelkipásztorként mi a legnagyobb kihívás számodra, amivel nap mint nap szembesülsz ebben a gyülekezetben?
1: A legnagyobb kihívást már úgy nyomokban említettem, szinte minden egyes gyülekezetről szóló kérdésben ott húzódik meg ez az embereknek ez az elmagányosodása, ez a bezárkozása. Nem elég, hogy amint mondottam, hogy Balavásár eleve a szász behatásnak következtetéppen zárt kapu, zárt szívek helye, ahogyan Orbán Balázs is ezt nagyon tűpontosan látta 1570 évvel, de ez az elmagányosodás, ez még nagyobb méreteket öltött az elmúlt években, évtizedben. Ez a kihívás, hogy az emberekkel megértetni azt, hogy az egyház az a hely, ahol a közösséget lehet megélni. Ott a magány, nem mondom, hogy a magányos emberre nincs szükség, de aki a magányosból közösségi embert akar formálni az egyház és Isten szent lelke. Tehát én ezt az oldalát próbálom megvilágítani és erősíteni, hogy egy közösséget tartozunk, és egy nagy családnak a tagjai vagyunk. És a nagy családon belül, ahogy Pálnak is ott van a szép metaforája a 1 Korintus 12-ben, megvan a fej, a mi Urunk Jézus Krisztus és a tagok, és a kisú is fontos, nem csak a négy fejű combizom, a quadriceps, a lábban, nem csak a váll fontos, nem csak a biceps, hanem a kisú is, úgyhogy mindenkinek helye van az egyház a kebelén. Ez a nagy kihívás, hogy ez eljusson minden egyes hajlékban, minden egyes házhoz. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy a családlátogatást azt főleg téli időszakban persze, de töretlenül végezzem, még akkor is, hogyha fogalmazhatok így, nem feltétlenül látogat mindenki vissza. Tehát akit meglátogatok hétfőtől csütörtökig, nem feltétlenül jön el minden család, minden tagja vasárnap a templomba idézőjelesen, ahol én vagyok. Még ha nem is, nincs is ilyen magas szintű visszalátogatás, de fontosnak tartom eljutni a családokhoz is, emlékeztetni őket, hogy egy közösségnek a tagjai, és ne csak azáltal vállalják a közösséghez a tartozás, hogy kifizetik az egyházfenntartást, vagy eljönnek meg temetés alkalmával tiszteletet adni a szerzett emlékének is, a szomszédot vagy a rokont a fájdalmában kísérni, hanem jöjjenek el az élő közösségbe, az élők közé, templomba, bibliórára.

0: Mit jelentett a templom 1976-os felépítése akkoriban a közösségnek, és hogyan emlékeznek rá az idősebbek?
1: A 1976-os templomépítés egyrészt szükség volt, amit azt már beszéltük, említettem a beszélgetés elején, egy szükséghelyzetből adódott, de úgy érzem, egy összekovácsoló erő lehetett az akkoriaknak. Már kevesen élnek az akkoriak közül, hál' Istennek él a templomépítő nyugalmazott lelkipásztor is, Székely András, aki fiatal lelkészként belevágott a nagy tervbe, megálmodta, és megépületett az impozáns templom, 12 betoncölöpre épült a templom. Ugye mondottam, hogy itt a hely viszonyok olyanok, hogy mozog a talaj, és a 76-ban elkészült templom egy nagy lendületet adott a közösségnek. Összefogtak családok, adományoztak, összegyűltek, közmunkáztak, és felépült a templom, és sőt, az az időszak a falunak, ha így hogy fogalmazottuk, az aranykora, hiszen 1950 és 75-80 között volt a legmagasabb a falu lakosságának a száma, reformátusokból ez egy majdnem 900-at jelentett, úgyhogy egy életerős közösség volt, és a templom egy gyülekező hely volt a szó legszorosabb értelmében, és tudott a közösség ebből élni évtizedeken keresztül, egészen körülbelül a változások utáni időszakig.
0: Hogyan tekintettetek vissza az elmúlt 50 évre, tehát milyen lelki gyümölcseit látjátok annak, hogy ez a templom fél évszázada szolgálja a híveket?
1: Hát mindenképp hálával és köszönettel tekintettünk vissza a múltba, és hálát adtunk Istennek, és megköszöntük azoknak, akik ebben nagy részt vállaltak a templomépítésben. És azt láttuk, hogy annak a munkának a gyümölcse, amelyet az akkoriak megtettek, annak még ma is érezhetőek a nyomai. Viszont úgy érzem, hogy egy új, hát hogy is fogalmazok, szántásra, egy új, az addig jut eszembe új ugarra van szükség. Nagyon megváltozott a világ, nagyon már nem egyértelmű az, ami régen tekintély volt, egyház, vagy pap, vagy tanár, vagy sorolhatnánk, vagy szülő. És a gyümölcsöknek a ölben való tartása és a gyümölcsnek a nézegetése nem visz előre minket, hanem az visz előre, hogyha a jövőt felelősséggel tervezzük, és a templom nem csak egy épület marad, ami szép, impozáns, tágas, férőhelyes, hanem amelyik megtelik lélekkel, amelyik megtelik emberállománnyal, megtelik tartalommal. Ez a nagy kihívása a mindenkori egyháznak, a mostan levő szolgáló egyháznak itt nálunk is, ne úgy érzem máshol is. Úgyhogy tekintünk vissza a múltba hálával, de a jövőtől nem megijedve megteszünk mindent, hogy a tereket megtöltsük emberrel, és ott minőségi tartalmat, minőségi dolgot kapjanak, szolgáltatást az emberek.
0: Hogyan emlékeztetek vissza, hogyan ünnepeltétek ezt az 50. évfordulót, jubileumi évforduló, gondolom?
1: Hát rákészültünk időben, püspök urat már az ősszel meghívtuk, hogy ő legyen az ünnepi szolgálattevő. Az alkalmat azt idén április 19-én tartottuk, közel 50 évvel, egy néhány nap megcsúszással, szinte 50 évvel a felszentelés után, hiszen tavasszal volt, április 11-én 76-ban felszentelés. Hát igyekeztünk megszólítani, akit csak lehetett, egyházi főméltóságokat, megszólítottunk világi méltóságokat is, polgármestert, képviselőasszonyt, az környék lelkészeit, a falu, a községnek lelkészeit hívtuk meg, meg a falu népének meghirdettük az eseményt. Volt egy szép, 2,5 órás hosszúságú istentisztelet, ahol a püspök úr szolgált, esperős liturgizált, utána voltak az ünnepi köszöntő beszédek, ahol a legfontosabb része a beszédnek a nyugalmazott lelkipásztor, templomépítő lelkipásztornak a felesége, a tiszteletesasszony Székely Ella beszélt a templomépítés körülményeiről, hiszen a tiszteletes úr a férje már nagyon idős, és nem igazán tudta volna a beszédet megtartani. És aztán az alkalmat egy díszepéddel zártuk a faluban található egyik étterembe. Egy szép alkalom volt, amely egyrészt összekovácsolta a közösséget, presbitereket, gondnokokat, megmozgatott kórustagokat, nőszövetségi tagokat. Mindenki megtalálta maga részét a szervezésben, és így éreztük, hogy egyek vagyunk a szervezés során.
0: A mostani ünnepi háladás után milyen reménységgel tekintesz a következő évekre? Mi a fő célkitűzésetek a jövőre nézve?
1: Ami a jövőt illeti, hát ha így fogalmazhatok, én még emlékszem arra az időre, amikor a kazettás világra számomra már a B oldala fut a kazettának, ha így alázatot mondhatom, 40 akárhány évesen, és ameddig az Isten tartja bennem a lelket és az odaszántságot, és itt szolgálok Balvásárán minden erőmmel, megteszek mindent, hogy a közösség összegyűjön, a közösség, amikor az egyházi teret megtölti, ott ígét halljon, ott reménységet találjon, ott a hite jó alapon, jó fundamentumon legyen, Jézus Krisztus legyen a fundamentum továbbra is, és tudatában annak is, hogy egy fecske nem csinálta azt, és én egyedül úgymond túl kevés vagyok, nekem szükségem van egy munkatársi csapatra továbbra is. Azt is tudom, hogy bizonyos dolgokban tőlem várnak világos útmutatást, olyan kihívások terén, amikkel a mai világ küzdik, hogy mit tudom én, hogy nyilatkozunk egyik, másik, harmadik témában, mi az egyház álláspontja, világos tanítás, bibliai, biblikus tanítást akarnak az emberek hallani, világos útmutatást, tisztájában vagyok annak, hogy nem egy emberes munka, de ami rám esik, a tantisztaság, a igehirdetés, a Szentlélek segítséghívása, ezt töretlenül továbbra is teszem, és szívvel, lélekkel. Hiszen már egy kicsit úgy érzem, hogy mintha itthon lennék, azt kimondhatom 7 év után, hogy megérkeztem, holott a parókia azt jelenti, hogy egy átmeneti hely, egy átmeneti fészek, egy átmeneti lakás. Én úgy érzem, hogy itthon vagyok. Sőt, a fiaim nagyon érzik, hiszen ők szinte itt szocializálódtak. Hál' Istennek a feleségem is megtalálta a helyét a faluban, hiszen közalkalmazott a hivatalban, úgyhogy a helyünkön vagyunk, megtaláltuk a helyünket.
0: Befejezésképpen mi az, amit hátra hagynál, üzennél a hallgatók számára?
1: A hallgatók számára a legfontosabb üzenet szerintem egy, mégpedig amit Jézus mond, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian. Ennél fontosabb szavam nem lehet, mint kihangsúlyozni azt, hogy kicsoda a mi megváltónk, kicsoda a mi hatalmas úrunk, aki mindenkit hív magához, aki mindenkit magánál szeretne tudni, hiszen nála békességet, megnyugvást talál az ember, sőt, egyik helyen arról beszélt, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Bőséget persze nem feltétlenül anyagi értelemben kell elképzelnünk, holott mi az anyagiakban nézzük a bőséget, a bővölködést, hanem az a bővölködés, hogyha ott van az Isten az életünkben, mert ha nincsen, akkor már is szegények vagyunk. Vagy akkor vagyunk igazán szegények, mert nincsen ott az Isten az életünkben. Ezt kívánom a hallgatóknak, hogy hallják meg Jézusnak a hívását, menjenek mindannyian ő hozzá, mert nála bővölködést, életet és békességet talál.
0: Keresztény élet rovatunkban az elmúlt percekben a Ballavásári Református Hívek közösségébe és templomuk 50 éves történetébe nyerhettünk betekintést. Köszönjük Szilágyi Tamás református lelkipásztornak, hogy megosztotta velünk a gyülekezet múltjának és jelenének értékes pillanatait. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi rovatunk május 5-i ismétlését sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szerdai homokóra adásunk harmadik és egyben utolsó órájában. Én Palkó Hanna vagyok. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol, akkor azt nem engeded el. Ez a mai nap gondolata, ami Karina Halle kanadai írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket ebben az órában. Hamarosan hangos könyvtár rovatunk május 5-i ismétlését hallhatják, amelyben Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művének 62. és 63. fejezete kerül felolvasásra. A fennmaradó időben pedig ifjúsági dalokat sugározunk a Hanna projekt előadásában. Ezzel várom Önöket az elkövetkező 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

62. fejezet. Másnap híre futott a palotában, hogy Attila követeket indított reggel a Rajna partjára, Ildikó apjához, megkérte a kezét a leánynak. Csak ugyan utaztak el a főurakból, Csát, Dorog és Orgovány is köztük, senki se tudta, hogy hova. Én nem sokat gondoltam velük. Leveleket kellett írnom a Sváb, Kvád, Rug, Scír, Turciling, Herul és más fejedelmeknek, akik az Adria partján teleltek a népükkel, hogy mihelyt enged a tél keménysége, azonnal induljanak az alsó Dunára, és várják meg Attillát. A tavaszon Konstantinápolynak indulunk. Az új császár ugyanis, Marcianus, egy kemény nyakú vén katona, még a katalauni hadjárat előtt megtagadta az adót. Azt izente Attilának: aranyat csak a barátaimnak adok, más csak vasat várhat tőlem. Amire Attila még rövidebben válaszolt: vasra én acéllal felelek. Azonban akkor már nyugatnak állott a rudunk, Marcianus várhatott. Az idő csak most érkezett rá. Mához egy évre, mondta Attila egy este, ott ebédelünk Marcianusnak a palotájában, s vele hordatom magam elé a tálakat. Hát mondom, azon a napon is sokat dolgoztam. Este ismét a patrécius asszony izent át, és én fáradtan is szívesen siettem hozzájuk. És szívesen siettem hozzájuk. Csát,

0: különösképpen elkészítettem előre, hogyan ejtem ki. Emőke tudja, mit hordoz ez a mondás. A jövő gyönyörű képét, gazdagságot, méltóságot, mennyországot. Jó kedvem volt. Tréfáltam, hogy emőkét földerítsem. A halványságát arra tudtam, hogy nem aludt eleget. Dicsértem a táncát, a ruháját, és közben megírtam a levelet is a patrécius asszony férjének. Na, mulatságos levél volt. Le kellett festenem, hogy mennyit szenved, és hogy ha a váltságdíjat hamar meg nem küldik, elsorvad a sanyarúságban. Asszonyom, mosolyodtam el. Amióta itt vagy, meghíztál? A sanyarúságban. Ásított.
1: Nem tudom, hogyan van, felelte, de magam is tapasztalom, hogy szűkül a ruhám.
0: Végre a levél elkészült. Pecsétet csöppentettem rá, s a patrícius asszony lenyomtatta a gyűrűjével. Gigia fogta a kisebbik lámpást, és bekísérte a szobájába. Egy percre magunkra maradtunk. Emőke szeme akkor rám nyílott. Valami különös bús nézéssel, ahogy talán csak az a nő nézhet, aki vérpadon térdel, s utoljára néz fel, hogy a következő pillanatban lehajtsa a fejét, s várja, hogy a hóhér pallosa rásújtson. Valami ilyen nézés volt az, és szólt is. Zéta, mi szomorúbb a halálnál? Csak bámultam, mit is szólhassak az ilyen kérdésre. Ő maga felelt, a fejét ingatva bámult maga elé. Az élet. Én csak képedeztem. A szeme könnyben úszott. Mit akart mondani? Nem tudom. Az ilyen nyilatkozatokra nem lehet válaszolni. Én is csak vártam, hogy kimagyarázza, mi lelte. Azonban Gigia visszatért. Emőke fölkelt, s bement a másik szobába búcsútlanul. A lépcsőn megszólítottam Gigiát. Mi baj a kisasszonyodnak? Igen szomorú. Az, ami nekem. Felelte Gigia. Hát neked mi bajod? Kitörődik avval? Megbosszankodtam rá. A csuda rázzon meg! Hát már te is titkolózol! Mi baja a kisasszonyodnak? Gondolkodva nézett rám, és csak a szemöldökét emelgette, vállát vonogatta. Nem vallathattam. De lógó fejjel ballagtam haza, s mind éten át Emőke szava búgott a fejemben. Mi szomorúbb a halálnál? Nem sokára rá kiváltották a patríciusnét. Az ura maga jött el érte. Megkeresett engem az íróházban, és megkérdezte, hogy mekkora volna a váltságom. Nem tudom, uram, vonogattam a vállamat. Nem kérdeztem. Hát, azt mondja, ha nem nagy, kiváltalak. Magam mellé veszlek, nemességet szerzek neked. A leveleidet írástudók is megcsodálták. Olyan megható képet festettél a feleségemről, hogy még idegenek is könnyeztek rajta. Kiváltalak! Köszönöm, feleltem kevés alázatossággal. Inkább vagyok itt rab, hogy sem nálatok, uram, főnemes. Megütközve nézett rám. Még talán ma is csóválja a fejét, ha eszébe jutok.
2: Hatvanharmadik fejezet. A tavasz abban az évben korán érkezett. Már február végén kék lett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövetséges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Alduna mellett várják Attillát. Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Attila csillaga a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ egészen. Hallottuk, hogy Marcianus is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Attila elé a koronáját. Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik.

0: Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Attila Konstantinápolyba teszi át a székét. Márványpalota illik a világurának, s tengerparti város a hatalmas hun nép előkelőinek. Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Attila talán már másnap indul, s magával viszi az újasszonyt is. Hát egy tavaszi napon az is megtörtént. A pap délben áldotta meg őket. A főtéren rengeteg mágia égett, fehér lovat áldoztak, és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú, és daloltak a lantosok. Attila palotájába 1000 vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Terjedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból faragott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták, de csak a férfi szobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfi szobrokban is csak a takartakat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany és ezüst kandeláberek ragyogtak oldalt. Az asztalon 1000 teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi volt annak a tartalma. Az ebéden persze én nem voltam bent. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendeztek a hunok, azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzon komédiások, alán késhányók, görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprűn lovagolva utánozta a főurakat. Nagy hasú eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán, csátot, amint a bajuszát húzogatva kevékedik, bikafejű mácsát, amint a fejét lógatva részegen lovagol, urkont, amint nagy macska szemeit meregetve kiáltja. Előre! Vissza! Ők! Ők! Én már ismertem ezeket a tréfákat. Maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették. De a nép először röhögte. Az öröm zengett-bongott mindenütt Attila városában. Aztán, mikor előhomályozott az est, a fáklyák 100000-re gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt Attila palotája elé, s látni kívánta a királyt. A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött koszorús fejű új asszonnyal együtt. A nép eget rengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők a kendőjüket lebegtették. A boldogság mámora piroslott minden arcon. Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam föléje emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurok fáklyát, és üvöltöttem a hunokkal. Éljen Attila! Áldás! Már nem a barbár vezér ő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, örökös királyom. A nép aztán, hogy Attila visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én csáték elé mentem, ahol itáliai énekesek és kvád táncosok zörgették a tányértobot. Amint ott állok, megpillantom a csoportban csáték cselédségét, s köztük Gigiát. A leány az első sorban állt Gyöngyi mellett, és a fáklyák fénye megvilágította. Meglepett annak a leánynak a szépsége. Mi volt ő, mikor először láttam? Füstös, éretlen gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó. A haja dús, keze, lába formás. Csak beleütődött a szemem, és elámult rajta. Uzura megpillant, int, hogy csatlakozzak hozzájuk. Szívesen. A kvád táncos akkor kezdte a fáklya táncot. Fiatal ember volt, könnyen forgó, könnyen ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fáklyákat szüntelen kígyóztatta a teste körül. De tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, A láng belekapott a hajába, s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt. Gyerünk másfelé, kiáltotta Uzura. S karon kapta rába asszonyt, ragadta magával. Gyerünk! Ladó is karon fogta Gyöngyit. Nekem Gigi-a maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk a zajgó városban. Ők szegények ritkán szabadulhattak hazúról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, valamennyien otthagyták. Sétáltunk a fényben, vigadalomban. Megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, mint pörgetik a telt képű hunmenyecskéket a fiatalok. Juhaj! Vagy dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, hogy az itáliai síkságon Attila sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs. Hát legyen, mondta a fővezér, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet. Aznap estére hegy keletkezett ottan. Tovább sétáltunk. Egyszer azt érzem, hogy Gigi a karja remeg. Fázol talán? Kérdem gyöngédeden, mert tavasz elején voltunk még akkor. Nem, felelte, s boldogan nézett reám. Milyen szép vagy, Gigi-a, bámultam reá. Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néztelek? Elpirosodva, mosolyogva vont vállat. Mi haszna vagyok szép? Rebegte. Nem ér az nekem semmit. No-no. Sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép. Te már hallottál-e félét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is. És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás. Hallgattunk. Ha Emőke nem volna a világon, gondoltam, ez a leány éppen jó lenne én nekem. De ez csak átszálló gondolat volt. Mikor hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el tőlük. A következő nap remény sugarai villogtak már a lelkemben. Holnap. Nekem is érkezik végre ünnepem. Ragyogó, nagy, szép ünnepem. Későn keltem, de a ravó társaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosznak a szobája mellett. Az valamivel külön volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményítő szag helyett gubacs szag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették. Mindenféle olajfestmények, merevarcú szentek és teltképű komoly angyalok. Nem is tudom, minek hozták el a hunok. Nem kellettek még takarmánytartó ponyvának se senkinek. Gyenge a vásznuk, mondták megvetően. Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós kérdéseit, hogy mit várhatok Attilától. Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Attila az úri rabjait, hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. Ritka az, aki hazamegy. Az a készszorítás, amellyel a fölszabadulás történik, ott marasztalja a rabot Attila mellett. Na, hát nekem is ide nyújtja a kezét. Királyok is szerencséjüknek érzik. De hát azon túl. Hát, ha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont, sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg. Nem, erre most nem szólít, majd csak a hadjárat után. Akkor már én is 10 embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják. Hát ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes borzongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az esküvője napjára virrad. A sarumra az arany sarkantyút csatoltam, a hajamat illatos vízzel locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem. Az ég kissé felhős volt, a levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenként szólt a zene. A palota széles tornácán már egybegyültek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fővezér kék bársony süvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám, araszos bajuszát sodorgatta. Ott állt a szabad görög. Kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg barcának a borharmatot. Ott állt Orestész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, Kászon, Upor, valami 50 főember apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy beléphessenek a terembe. S az udvaron tehenek bőgtek és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok, 7 fehér tehén, valamennyi aranyozott szarvú, 7 fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű, 7 bárány, 7 fehér kecske, azok szarva is aranyozott, 7 fehér tyúk, 7 fehér páva, 7 fehér galamb, 7 fehér daru, no, sok mindenféle 7 fehér. A folyosó ajtó már nyitva volt, s ott állt 4 álmos testőr. Bejjebb a folyosó homályában Edekon kapitány köntöse piroslott. Bizonyára mind éten át ott örködött, s tisztségéhez illően első akart lenni, aki szerencsés jó reggelt, erőt, egészséget kíván Attilának. Szabad görög megszólított. Na fiú, mennyiért adod el a mai napodat? Hát, ha azt megkaphatnám vele, amit a király nem adhat, de amihez a király adománya nélkül nem juthatok, akkor nem adnám oda a római birodalomért. Ha pedig azt nem kaphatom meg, amit remélek, akkor a szabadságomat, a király minden ajándékát, s ráadásul a fejemet is odaadom az ördögnek ingyen. Szabad görög nevetett. Szeretem a találós kérdéseket, de erre nem vállalkozom. Hát mégis mi a? Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat és zsákokban az ég minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok. Nevetett.
1: Ezt még úgy sem értem.
0: A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben, álmos vörös szemmel. Kérdezte, hogy a király fölébredte már. Kezet fogott egy-néhány úrral, s ivott kamocsának a csutorájából. Miért hoztad el a kürtödet? Kérdezte Vacsar. Csak nem gondolottál, hogy máma indulunk? Attilától kitelik, felelte Kászon. Az idő korán kinyílt. A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk. A sisak nincs a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek.
2: A fővezért!
0: S fuldoklik, rázza a kezét.
2: A fővezér! Fussatok a fővezérhez, a főpaphoz, az orvosokhoz!
0: Mi csak eltermettünk. A fővezér ott áll előtte a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem látja.
2: Mi baj?
0: Képedeznek az urak. Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak, az öklét a homlokára csapja.
2: Jaj, jaj nekünk!
0: Kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától. A fővezér vállon ragadja.
2: Itt vagyok, mi történt?
3: Meghalt.
0: Szakadt ki a szó az emberből, de valami oly iszonyú hangon, mintha a szíve szakadt volna ki a száján. Mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben. Hogy ki az, aki meghalt, senki sem merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem hittünk a fülünknek. Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfolytó álomban rebegné.
2: Megölték.
0: Nem tudok semmit. Hörögte Edekon. Az asszony csikoltott, és én berohantam.
2: Attila ott fekszik. Hanyatt. Kiáltok neki. Uram! Rázom! Nem felel!
0: S az ember a falnak dőlve zokog. Megindultunk, mint az alvajárók, szótlanul, szinte tolongva be az ajtón, végig a homályos folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Attila hálószobája van. De ez olyan gépiesen némán történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna. Ajtó nincs a szobán, csak egy kék selyemkárpit, vastag, földigomló. Az urak sápadtan tolongnak be, engem is sodornak magukkal. A kettős szárnyú ajtó kitárul. Valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel zilált hajjal fátyolba burkoltan, reszketve és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik Attila hanyatt, mellig takartan, mozdulatlanul, iszap szín sárgán. Félig nyílt szája, mintha véres volna.
2: Uram!
0: Rebegi reszkető hangon Mácsa.
2: Uram!
0: Kiáltja a fővezér is, megrázva Attila vállát.
2: Uram!
0: Kiáltja, mint ahogy Krisztus kiálthatta Lázárt a sír előtt. S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
2: Meghalt! Meghalt!
0: Susogják eldermedten körülöttem.
1: Megölték! Megmérgezték!
0: Ordítja az öreg Barca. S megragadják Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
1: Te ölted meg!
0: A nő sikoltva taszítja el a kezét, s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hangra összerázkódott. Az arca, mint az őrülté. Barca is rázza a királyt.
2: Attila!
0: Sírja öregesen apásan.
2: Attila!
0: A király keze a takarón van. Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír.
2: Meghalt!
0: Minden arc könnytől nedves már, a fővezér a falhoz borulva zokog.
2: Ó, jó uram! Én jó királyom! Végünk!
0: Zokogja egy hang. Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott. Mint sírt csukladozó zokogással.
1: Jaj már neked, szegény hun nemzet!
0: Kiáltotta az öreg Barca. Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolongtak befelé, kifelé. A torony lépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak. A palota körül csend van még, a távolban valami három helyen szól a zene. A napfény a felhőkből kisütött és megvilágította a város felét, a sátorok aranycsúcsait, a paloták résztetőit. A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét, a zene elhalkul a távolban. Valami folytó csend ül a város fölé. Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől, férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek a lovak mellett futva. Egyre többen, többen, a palotáknál már özöllő sokaság, halk zúgás a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel. Úr és szolga, nő és férfi vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegőt zúgás és morajlás remekteti. Úgy érzem, mintha összeszakadt volna a föld és ég. A levegő folytó, mint zivatar előtt. Valami késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre. Ne lássak, ne halljak semmit. Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták. Csak most rohan még Rika királyasszony, sikoltozva a haját tépve Attila szobája felé.
2: Megölték! Megölték!
0: Sikoltozza. A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi, a süvegét a kezében tartja. Sápadt, mint a fal. Aztán a többi asszony jön, és a többi gyerek. Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást, mondom Balassa testőrnek. Eresz ki! Ki ölte volna meg? Szólt a testőr könnyes szemmel. Nem járt itt kívülünk senki. Aztán a papok jöttek, és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Attilát, hogy megint a görög udvara bűnös. A népet dű és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok negyed óra múlván kijöttek, és azt mondták, hogy seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt meg, mint Buda. Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt, és s a népnek bús morajlása rá a felelet. A tornácon a főurak sírnak. Csát előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele, az arcába is beledöfi, jajgat, a földre üls eldől.
1: Vége itt mindennek, még az Istennek is.
0: Kászor megmozdul, hogy fölemeli, de akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Attila aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára. Kászon elfordul, leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz olyan erővel, hogy 1000 darabra törik széjjel.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek hallható változata.
4: Az elmúlt percekben hangos könyvtár rovatunk május 5-i ismétlését hallhatták, amelyben Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művének 62. és 63. fejezete került felolvasásra. A következőkben ifjúsági dalokat hallhatnak a Hanna projekt előadásában.

Az elmúlt percekben ifjúsági dalokat hallhattak a Hanna projekt előadásában. Homokóra műsorunk végére értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert Ungvári Szende kolléganőm várja önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és sok más érdekességgel. A nap gondolatával búcsúzom, ami Karina Halle kanadai írónő tollából származik, és így hangzik. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol, akkor azt nem engeded el. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, békesség Istentől viszontlátásra. Szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket szerda reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megyei idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarédelmi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő. Általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette, vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatja. Jóvá hagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavainál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. Azért dolgozunk, hogy Kolozs megye fejlődő és otthonos közösség legyen mindenki számára, a magyar közösség számára is. Ezt tartottuk szem előtt a költségvetés összeállításakor is. Rekordösszeget, 215 millió lejt, 41 millió eurót irányoztunk át a Borháncs negyedben épülő új kolozsvári gyermekkórház megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítő civil szervezetek támogatására. Idén az RMDS frakció kérésére megmaradt a pályázati alap a kulturális

0: Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóváhagyták egy új helyiség bérbeadását, a pataréti közösségből származó gyermekek számára létrehozandó óvodai csoportok számára, közölte a Kluzs 24 helyi portál. Az új intézmény összekezdi meg működését a belvároshoz közeli Mömör utca, vagyis Katica Bugár elnevezésű napközi közelében. A létesítmény akár 60 gyermeket is befogadhat. Ez a két csoport eddig is működött a kolozsvári Szociális és Egészségügyi Igazgatóság központjának keretében, ahol két termet biztosítottak számukra. Közölte Liliana Kériák, a román gyermekek oktatásáért felelős tanfelügyelő. Május végéig, június elejéig fel kell állni az új kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk. Nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Hozzátette, hogy a folyamat jelenleg a parlamentben akadt el a Bukarestet érintő nézeteltérések miatt. Említette az egységes bértörvényt is, amelyhez mintegy 710 millió euró kötődik, valamint a vízügyi törvényt, amely szintén fontos mértföldkő jelentős összeggel. Szükség van a kormányra, mert június végéig, július elejéig el kell fogadnunk ezeket a törvénytervezeteket, és jóvá kell hagynunk a rendeleteket, mutatott rá Kelemen Hunor. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ru, a maszol.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.ru előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
4: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
4: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol romabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 18-tól 25-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, az Eső áldása című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő ígéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok sok szeretettel az Úr Jézus Krisztusban. Dobos Ágoston, Békés Szentadási református lelkész vagyok. Nagy öröm számomra, hogy vannak kedves hallgatók itt a rádió hullámhosszán, akik most Isten ígére figyelnek velem együtt. Olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 8. rész 18. versétől a 25. verséig. Isten fiainak reménysége. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Amen. Nem tudom, mennyire szeretsz várakozni, de általában a várakozás nem könnyű. Különösen, hogyha sokat kell várakozni, vagy sokáig kell várakozni, de mégis a várakozás könnyebb, hogyha látjuk az alagút végét. Pál apostol itt most egy ilyen várakozásról szól, az egész emberi életünk egy nagy várakozás, de sokkal könnyebb ebben a várakozásban létezni, hogyha előre tekintünk, és az úgynevezett alagút végét látjuk, és az egész várakozást Isten igéje szempontjából nézzük. Pál apostol először is arról ír, hogy előttünk a végén egy csodálatos nagy dicsőség van. Isten dicsősége. E felé halad az életünk, viszont addig nem könnyű, olyan, mint egy vajúdás. A vajúdáskor is ember születik, hatalmas nagy öröm, csodálatos ajándék, de előtte bizony fájdalmak vannak, szülési fájdalmak. És arról szól ez a szentírási rész, hogy az egész világ egyfajta vajúdási fájdalmakon megy keresztül, míg végre elérkezik egy csodálatos végkifejlet. Maga Jézus Krisztus is beszél erről, amikor az utolsó időkről kérdezik a tanítványok, Máté evangélium a 24. részén, vagy pedig az evangéliumok vonatkozó egyéb szinoptikus fejezeteiben, megkérdezik, hogy mi lesz az ő visszajövetelének a jele és az ideje. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy a vajúdás kínjainak kezdete ez, miközben elsorolja mindazokat, akik jelen korunkra is eléggé és intenzívebben jellemzőek. Lehet, hogy teged is sok minden terhel, de tudsz-e arra gondolni, hogy Isten kezében tartja a történelmet, ő új eget és új földet teremt, és a vajudási fájdalmak után egy csodálatos megszabadulás és egy csodálatos végkifejlet vár bennünket. Ez viszont nekünk arra van szükségünk, hogy ebben részesek legyünk, hogy elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus helyettünk, miattunk, érettünk, meghalt a kereszten, feltámadott, hozzátartozunk, ő megváltott bennünket, bűneinket megbocsátotta ezáltal Isten, és hozzá hűséges életet élünk. Így vár bennünket valóban majd egy nagy dicsőség minden szenvedés és problémák közepette is ellenére. Ugyanakkor Pál apostol a teremtett világra is kitér, hiszen az emberi bűn következtében Isten csodálatos világa nagyon nagy kárt szenvedett. Rengeteg helyen és lépten nyomon láthatjuk az emberi
bűnnek, kapzsiságnak, nemtörődömségnek a pusztító nyomát. Az egész teremtett világ vár arra, hogy itt valami végkifejlet, itt valami jó dolog, az Isten gyermekének a csodálatos megjelenése bekövetkezzen. Az ige itt arról a megjelenésről szól, amikor lelepleződik. A lepel Isten gyermekeiről levétetik, és valóban az Isten csodálatos újjáteremtése látszik meg rajtunk. De igaz ez a mindennapokra is, amikor egy Istentől megszentelt drága lélek odalép, és a teremtett világban egy gyógyítást hajt végre. Rád is vár a teremtett világ. Legyél Isten ilyen gyermeke, sóvárogva vár rád a világ, és majd egyszer akkor fog igazából örvendeni, amikor Isten egyértelműen megmutatja, hogy te az ő megtücsül gyermeke vagy. És ugyanakkor az odavezető út bizony hit útja. Nem bizonyítás, reménység útja. Hiszen ha valamit már látunk, akkor nem kell remélni, akkor ez egy bizonyított tény. A jól felfogott érdekünk az, hogy engedelmeskedjünk. De Isten nem egy ilyen kikényszerített, vagy jól felfogott érdekű kapcsolatra vár, hanem szeretet és bizalmi kapcsolatra. Hitben járunk, nem látásban. El kell fogadni ennek a bizonytalanságát, nehézségét, de merjünk ráállni. Ezért imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy ebben a várakozó életben, ahol sokszor nehéz a várakozás, te megmutattad azt a csodálatos végkifejletet, amely a vajudás kínjainak kezdete ellenére be fog következni. Köszönjük ezt a dicsőséget, és adj éppen ezért nagy türelmet, szeretetet az odavezető úton. Köszönjük, hogy egyszer nyilvánvaló lesz, hogy valóban mi az Isten gyermekei vagyunk, és meglátja minden szem, és meglátja a teremtett világ, és gyógyír lehetünk már most a teremtett világon. Add, hogy az odavezető utat hűséggel, hittel, szeretettel, kitartással meg tudjuk futni, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Addig is most közben járó imádságban eléd visszük a háborúkban, keresztjén üldözésben szenvedőket, enyhíts fájdalmukon. Tedd eredményessé a misszionáriusoknak, lelkipásztoroknak az igei magvetését, hogy gazdag gyümölcsöt teremhessen az ember szívekben. Imádunk téged, Istenünk. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Roma beliekhez írt levél 8. fejezetének 18-tól 25-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Eső áldása című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. A 84. Zsoltár 6-tól 8. terjedő versei. Az eső áldása. Ír áldás. Az áldott eső a felséges, jótékony isteni, ömöljék le reád. A kis virágok nyílni kezdjenek, és tébolyító illatuk terjengjen körötted, amerre mégy.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából az Eső áldása című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban május 13-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Karina Hell, kanadai írónő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol, akkor azt nem engeded el. Indítsuk ezzel a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő két órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután a Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük a névnaposainkat is. 7 órakor híreket mondok. Utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid híreket mondok, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30, rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megye idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarédelmi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő. Általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Jóvá hagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavalyinál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. A pataréti mély szegénységben élő gyerekek modern óvodában fognak tanulni Kolozsvár központjában románi, vagyis cigány nyelven, számolt be a g4media.ro portál. Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóvá hagyták egy új helyiség bérbeadását, a pataréti közösségből származó gyermekek számára létrehozandó óvodai csoportok számára. Közölte a Klus 24 helyi portál. Az új intézmény összekezdi meg működését a belvároshoz közeli Mömör utca, vagyis Katica Bugár elnevezésű napközi közelében. A létesítmény akár 60 gyermeket is befogadhat. Május végéig, június elejéig fel kell állni az új kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk. Nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ru, a maszol.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.ru előrejelzései alapján készült el. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Május 13-át írunk, ez az év 133. szökőévben 134. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 232 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1830-ban ezen a napon kiáltották ki Ecuador függetlenségét. 1935-ben Algírban ezen a napon felkelés tört ki a francia központi hatalom ellen. 1981-ben ezen a napon Ali Agca merényletet kísérelt meg II. János Pál pápa ellen a római Szent Péter téren. 1950. május 13-án volt a brit nagydíj Silverstone-ban, a győztes Giuseppe Farina volt az Alfa Romeo-jában. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 13-ához kötődnek.

Most lássuk, kik a naphíres szülöttei. 1717. május 13-án született Mária Terézia Habsburg hercegnő, harmadik Károly magyar király leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, magyar királynő. 1792-ben ezen a napon született 9. Pius pápa, ő az eddigi leghosszabb pontifikátusú pápa. 1814. május 13-án látta meg a napvilágot Rónai Jácint pap, a darwinizmus magyarországi megismertetője. 1857-ben ezen a napon született Ronald Ross, Nobel-díjas brit orvos. 1882. május 13-án látta meg a napvilágot Georges Braque, francia kubista szobrász, festő. 1912-ben ezen a napon született Várkonyi Zoltán, magyar színész, rendező, filmrendező. 1927. május 13-án látta meg a napvilágot Keleti Tamás biokémikus, az MTA tagja, a magyarországi enzimkinetikai kutatások elindítója. 1942. május 13-án született Schmidt Pál politikus, sportdiplomata, olimpiai és világbajnok, vívó, a MOB elnöke, köztársasági elnök. 1943. május 13-án született Juhász Jácint, Jászai Mari díjas magyar színész. 1950-ben ezen a napon született Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző. 1956. május 13-án született Szili Katalin, magyar jogász, politikus, az országgyűlési elnök. 1979. május 13-án látta meg a napvilágot Jakab Albert Zsolt, erdélyi néprajzkutató. 1983-ban ezen a napon született Görbic Anita, magyar válogatott kézilabdázó, a világ egyik legjobb játékosa. 1986. május 13-án született Robert Pattinson, angol színész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk május 13-ához kötődik.

Most lássuk, kik azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik ehhez a naphoz. 1667-ben ezen a napon halt meg Rédei Ferenc, erdélyi fejedelem. 1673-ban ezen a napon hunyt el Johann Bach német zeneszerző, a Bach család erfurti vonalának megalapítója. 1832. május 13-án hunyt el Georges Cuvier, francia tudós őslénykutató, az összehasonlító anatómia jelentős kutatója, a Francia Akadémia tagja. 1896-ban ezen a napon halt meg Turóci Mózes, magyar rézműves mester, ő öntötte Gábor Áron ágyúit. 1970. május 13-án halt meg Moises Márton, romániai magyar költő, a kommunista diktatúra mártírja. 1971-ben ezen a napon halt meg Bányai János, tanár, geológus, muzeológus, a Székelység című folyóirat alapítója és szerkesztője. 1992. május 13-án halt meg Nagy Attila, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész. 1994-ben ezen a napon hunyt el Würz Ádám, grafikus művész. 2019. május 13-án halt meg Doris Day, Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik május 13-ához. Ma van az Egészség és Biztonság Nemzetközi Napja a bányaiparban. Május 13-ai kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát hallották Szabó Anita szerkesztésében, most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

A mai kukta rovatunkban a tejszínes epertóta receptjét hoztam el önöknek. Most pedig lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek egy 22 cm-es torta formához. A piskótához 2 darab tojás, 90 g kristálycukor, 1 vaníliás csomagcukor, 1 evőkanál étolaj, 95 g finom liszt, 1 evőkanál sütőpor. Az eperes krémhez 50 dekagram eper, 7 g zselatin, 250 g mascarpone, 80 g porcukor és 300 ml tejszín.

Most pedig lássuk az elkészítésének a folyamatát. A tojásokat habosra keverjük a kristálycukorral és a vaníliás cukorral, majd hozzáadjuk az olajat. A lisztet elkeverjük a sütőporral és óvatosan a masszához forgatjuk. A kapcsos tortaforma alját kibéleljük sütőpapírral, belesimítjuk a tésztát, majd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 perc alatt megsütjük és teljesen kihűtjük. Az eper nagyjából 3/4 részéből lekvárt főzünk, majd kihűtjük és leturmixoljuk, hogy sima állagú legyen. A zselatin kevés vízben, körülbelül 20-30 ml-ben feloldjuk, majd felmelegítjük, de nem forraljuk. És az epres alaphoz keverjük. A mascarpone-t kikeverjük a porcukorral, a tejszínt külön tálba habba elverjük, majd a kettőt óvatosan összeforgatjuk. Ezután hozzáadjuk a zselatinos epres keveréket és egynemű krémát készítünk. A kihűlt piskótára rákenjük az epres krémet, elsimítjuk, majd hűtőbe tesszük legalább 3-4 órára. Szeletelés előtt ízlés szerint friss eperrel díszítjük.

Most lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek a tejszínes epertorta recepthez, ha egy 22 cm-es torta formában készítjük el. A piskótához 2 darab tojás, 90 g kristálycukor, 1 vaníliás csomagcukor, 1 evőkanál étolaj, 95 g finom liszt, 1 evőkanál sütőpor. Az epres krémhez 50 dekagram eper, 7 g zselatin, 250 g mascarpone, 80 g porcukor, 300 ml tejszín. Hogyha az ebédre szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet megtalálhatják az astridkitchen.hu weboldalon. Jó sütkérezést, jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Május 13-án Imola és Szervác napját ünnepeljük. Az Imola női név, újabb névadás, a növény nemzetség nevéből származik. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. A Szervác a latin Servatius név rövidülése. A jelentése megmentett. Köszöntjük tehát Imola és Szervác nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akiknek születésnapjuk van, május 13-án, vagy egy fontosabb eseményre emlékezve ünnepelnek. Isten éltesse sokáig őket. A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat a Szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Karina Hill, kanadai írónő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol, akkor azt nem engeded el. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hír csendül fel, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. Megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megyei idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarédelmi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő. Általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette, vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatja. Jóvá hagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavainál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. Azért dolgozunk, hogy Kolozs megye fejlődő és otthonos közösség legyen mindenki számára, a magyar közösség számára is. Ezt tartottuk szem előtt a költségvetés összeállításakor is. Rekordösszeget, 215 millió lejt, 41 millió eurót irányoztunk át a Borháncs negyedben épülő új kolozsvári gyermekkórház megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítő civil szervezetek támogatására. Idén az RMDS frakció kérésére megmaradt a pályázati alap a kulturális, illetve az ifjúsági programokra, egyenként 1,2 millió lej, sportrendezvényekre pedig 1 millió 250 ezer lej van előirányozva, míg egyházközségek számára 3 millió 50 ezer lej, mondta el Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. A pataréti mély szegénységben élő gyerekek modern óvodában fognak tanulni Kolozsvár központjában románi, vagyis cigány nyelven, számolt be a g4media.ro portál. Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóvá hagyták egy új helyiség bérbeadását. A pataréti közösségből származó gyermekek számára létezik.

0: kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási terben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk, nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Hozzátette, hogy a folyamat jelenleg a parlamentben akadt el a Bukarestet érintő nézeteltérések miatt. Említette az egységes bértörvényt is, amelyhez mintegy 710 millió euró kötődik, valamint a vízügyi törvényt, amely szintén fontos mértföldkő jelentős összeggel. Szükség van a kormányra, mert június végéig, július elejéig el kell fogadnunk ezeket a törvénytervezeteket, és jóvá kell hagynunk a rendeleteket, mutatott rá Kelemen Hunor. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ru, a maszol.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.ru előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek

0: vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 8-kor jelentkezünk. Addig is krédó hitépítő rovatunk következik, Szecsődi Árpád várja önöket.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk ma, a János evangéliuma 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Teknős béka imája című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe: Keressetek meg! Olvassuk az ígét a János írása szerint való evangélium 12. részéből, a 34., 35. és 36. versekből. A sokaság azt mondta: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad, akkor hogyan mondhatod, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Ki ez az ember fia? Jézus pedig azt mondta nekik: még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük. A sokasággal beszél Jézus. Különös dolog ez a sokaság, a tömeg. A sokaság mindig mindent jobban tud. Régen azt mondták az ókori római császárok, hogy vox populi, vox dei. Amit a sokaság mond, azt maga Isten mondja. Pedig ez nem így van. A sokaság az ösztöneire, a vágyaira, az elképzeléseire, a saját gondolataira hallgat mindig. Ezért gondolja azt, hogy mindig mindent jobban tud, mert önmagára néz és önmagából beszél. Ez a sokaság az, amelyik aztán meg is fogja feszíteni Krisztust. Ők fogják kiáltani azt, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy a sokaság nagyon jól ismeri a prófétákat. Ismeri azokat a prófétai kijelentéseket, amelyek a messiásról, a messiás örök uralmáról szól. Viszont van, amit nem ismer a sokaság. Nem ismeri azokat a kijelentéseket, a próféták azon igéit, ahol a messiást, mint szenvedő szolgát mutatja meg Isten igéje. Nem ismerik Ézsaiást. Nem ismerik a fogság, a bűn, a hűtlenségnek a fogalmait. Mert ilyen a sokaság. Mindig csak ünnepelni szeretne. Ez a sokaság szoros kapcsolatban van a papokkal, a jeruzsálemi templomban szolgáló papsággal. Hiszen ezek a papok azok, akik megtanítják a sokaságnak a proféciákat. A papok azok, akik csak a proféciáknak egy részét tanítják meg, és elhallgatják a sokaság elől a bűnt és annak a következményét. Ez a sokaság kéri tehát számon Jézus Krisztust. Ki vagy te? Az ember fia vagy, a messiás vagy? Akkor hogy beszélhetsz a szenvedésről? Különös, hogy Jézus Krisztus nem válaszol a sokaságnak. Csupán annyit mond nekik, hogy keressetek. Keressetek meg engem. Vágyakozzatok utánam. Vágyakozzatok az ige után, vágyakozzatok Isten kijelentése után, és találjatok rám. Azt mondja Jézus Krisztus egy másik helyen, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Kérdezzetek, kutassatok, sóhajtsatok, szomjúhozzatok, mert van válasz minden ember számára, aki keresi az Urat. Különös dolog ez. Krisztus nem fedi fel magát, nem adja önmagát oda ennek a sokaságnak, hanem egy útra hívja el ezt a sokaságot. Keressetek meg, érkezzetek el hozzám. Mond egy pár támpontot a sokaságnak, hogy miképpen kell megkeresni őt, a Krisztust. Azt mondja nekik mindenek előtt, hogy közöttetek van a világosság, tehát, hogy megtalálható, nincs elrejtve, aki keresi, az meg fogja találni. Aztán azt is mondja nekik, hogy egy kis ideig van még közöttük a világosság. Azaz ne várj, ne halogasd a Krisztussal való találkozást, még ma indulj el, még ma kezd el megkeresni a messiást. Járjatok, járjatok világosságban, azt mondja Krisztus. Az ismeret nem elég. Nem elég az, ha tudom, hogy mit ír az írás Krisztusról. Járnom kell Krisztussal, kell követnem őt. Csak a követés által lehet hiteles, hitvalló életem. A sötétség nem egy állapot, amiről Jézus Krisztus beszél, hanem egy hatalom. Hiszen azt mondja Krisztus, hogy a sötétség fogva tart benneteket. A sötétség veszélyes. Krisztus nem ismerete, az ígének csak a részleges ismerete, az halálos veszedelem az emberre nézve, hiszen az ember a saját akaratát fogja felemelni a kijelentés szintjére.
Végül pedig Krisztus elmegy, elrejtőzik a sokaság elől. Nem adja oda magát nekik. Nem megfejthető az, amit Krisztus tesz. Viszont van egy üzenete mindennek. Jézus Krisztus ingyen van, de nem olcsó. Jézus Krisztus kegyelme, az áldozat, Isten irgalma Krisztusban ingyen van minden bűnös ember számára, de nem olcsó. Azért keservesen meg kell küzdjön az ember, el kell induljon, meg kell keresse az Urat, meg kell térjen Krisztushoz. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk, hálás a mi szívünk a te szeretetedért. Köszönjük, hogy kijelented magad azoknak, akik vágyakoznak utánad és keresnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy a világ elől se zártad el magadat, de köszönjük azt, hogy a világot útra hívod, feladatot adsz nekik, ráveszed őket, hogy megkeressenek téged. Urunk, őrizd meg a mi hitünket, őrizd meg a mi ragaszkodásunkat. Amen.

A János evangélium a 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete. Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézser Gábor válogatásából a Teknős Béka imája című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A teknős béka imája. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Lukács evangéliuma 14. részének 27. verse. Istenem, csak még egy kicsike kis türelmet kérek, jövök én már. A természetemet ugye nem én választottam. Igyekszem is elfogadni olyannak, amilyen. Nem akarok panaszkodni, de ez a ház itt a hátamon. Hogy hozzám tartozik? Sokszor jó, megóv és melegít. De ugye belátod te is, Istenem, néha bizony nehéz elhordozni. Csak azt kérem, hogy ez a ház, és benne ez a szív előtted zárva ne maradjanak. Ámen.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Teknős béka imája című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket a szerda reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig a nap áhítata csendül fel. Most pedig rövid híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megye idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarédelmi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő. Általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Jóvá hagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavalyinál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. A pataréti mély szegénységben élő gyerekek modern óvodában fognak tanulni Kolozsvár központjában, románi, vagyis cigány nyelven, számolt be a g4media.ro portál. Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóvá hagyták egy új helyiség bérbeadását, a pataréti közösségből származó gyermekek számára létrehozandó óvodai csoportok számára, közölte a Klus 24 helyi portál. Az új intézmény összekezi meg működését a belvároshoz közeli Mömör utca, vagyis Katica Bugár elnevezésű napközi közelében. A létesítmény akár 60 gyermeket is befogadhat. Május végéig, június elejéig fel kell állni az új kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk. Nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős, borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.ro előrejelzései alapján készült el. A Hitmorzsák következő részében Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk, aki a kommunizmus éveiben vallásos nevelés nélkül nőtt fel, mégis egy gyermekkori személyes istenélmény vált számára meghatározóvá, amelyhez később újra és újra visszatért, még a hite és kérdései folyamatosan változtak is. Az interjúban arról is mesél, hogyan alakult az Istenhez való viszonya az évek során, de szó esik kedvenc bibliai történetéről, Jónás prófétáról is, amelyben saját életének küzdelmeire és visszatérő belső útkeresésére ismer rá. Riporter Pilbát Kincső.
3: A hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeket ezúttal Kovács Ágnes pszichiáterrel idézzük fel.
4: Hogyan került ön kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez, akár egy templomhoz kapcsolódik?
5: Ugye az én gyerekkorom nagy része a kommunizmus éveiben telt, úgyhogy vallásóráink nem voltak, templomba járó emberek nem voltunk, mint család. Talán a nagyanyáim, a szüleim, imáim, amik úgy egy picit fel tudták villantani nekem Istent. Kisiskolás koromban volt nekem egy Isten élményem. Tehát valahogy a számomra egy bizonyosság volt Isten létezéséről. Azt el kell azért mondjam, hogy azért, ahogy nőttem, rengetegszer csalódtam Istenben, meg hát ugye Isten nem felelt meg az akkori elvárásaimnak. Ezért így az idők folyamán azt a történetet úgy ezerszer is darabjaira szedtem, meg mondhatom, kihullattam belőle teljesen Istent, vagy aztán ismét visszafalasztam belé, de hogy mindenképp van egy történetem, amelyik állandóan változó formában, de elkísért úgy végig az utamon, egész mostanig. Ugye, ahogy a memóriánk is szelektív, és már nem is biztos, hogy ugyanaz a történet él bennem, amit akkor megéltem, de hogy ez így változik ugyanúgy, mint az Istenhez való viszonyulásom, de hogy mindig erőt tudok azért meríteni belőle. Talán ez volt a legfontosabb a gyerekkori emlék, élmény, ez a saját Isten megtapasztalás.
3: Fel tudja idézni pontosan, konkrétan azt, hogy mi volt ez az élmény?
5: Valamilyen nagyon nehéz gyerekkori helyzetbe kerültem egy adott időpontban, és akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ami engem úgy abból a helyzetből kisegítene. Ugye egy kisgyerek nagyon megrémül, ha valami nagy baj történik az életében, valami nagy bajt csinál. Nem volt ez olyan nagy probléma, hát valami csintevés volt, és akkor valami olyasmi romlott el, ami szüleimnek nagy érték volt. És akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ahogy ez a helyzet megoldható lenne, de hát az egész olyan volt, mint egy ilyen mese. Tehát valószerűtlen, hogy az úgy bekövetkezzen, és végül az pont úgy bekövetkezett, ahogy kifantáziáltam, és nyilván amiközben így fantáziáltam, hogy jaj, Úristenem, hát add, hogy ez így legyen. Azért ugye az imákból ismertem, hogy van egy Isten, egy csodatevő, mint a mesékben, és hát ez úgy történt. Hát mondom, nyilván utána azért meg lehetett volna magyarázni másképp is, de gyerek fejjel, és most is úgy szeretek ebbe megkapaszkodni, hogy azt a rémült gyereket azt valóban meghallgatta Isten.
3: És volt egy vizuális elképzelése gyerekként arról, hogy Isten hogyan néz ki?
5: Nem. Én azt gondolom, nem az a típusú gyerek voltam, aki szerettem begyümöszölni így sémába vagy skatujába Istent, ezért nem szerettem a KT órákat sem, mert én azt gondolom, hogy úgy ott be kellett magolni a KT-t, mint egy iskolai tantárgyal, tehát Istent egy kötelező tudássá tették, holott egész más kellett volna legyen, hogy lehetőség, megismerhetőség, rácsodálkozás, vágyakozás, tehát hogy pont Istennek az egyedisége, a szépsége, a transzcendens voltát veszi el az, ha így formát, képet kap. Nem. Tehát, hogy ez egy teljesen dinamikus, állandóan változó valami volt bennem, egy megfoghatatlan, kiábrázolhatatlan, nem is akartam kiábrázolni. Tehát, hogy a hozzávaló viszonyom volt a lényeg, nem hogy képet kapjon most a fejemben.
3: Nem nagyon voltak vallásórák, azt tudom, de nem tudom, hogy valamennyire mégis ebbe volt a része, élménye, mert a következő kérdésem az lenne, ha becsukja a szemét és egy gyermekkori vallásórára gondol, akkor mi az az első illat, hang vagy tárgy, érzés, ami eszébe jut így rögtön?
5: Vallásóra nem volt, ugye a KT órák voltak, esetleg gitárhang, ami úgy jó volt, ami úgy szokatlan volt. Már nem is tudom, valami nagy is gitározott. Inkább egy-egy bibliai történetnek ugye a hangja képződött le a fejemben, tehát nem maga a vallásóra vagy KT óra, hanem történetek kaptak bennem hangot. vagy köthetők hanghoz, illathoz nem, az nem az én világom az illat, a hangok, a szavak, a vizuális képek, hogy mondom, így inkább történetek, bibliai történetek, maguk a KT órák, azok nem voltak olyan jó élmények, hogy azok kapjanak így. Legalábbis nem maradt meg ilyet, én képez bennem.
4: És éppen a bibliai történetekre vonatkozik a következő kérdésem, hogy volt-e egy olyan történet, ami akkor így meseként hatott gyerekként önben, de akár mára iránytűvé vált az életében, a szakmai életében, vagy a személyes életében?
5: Hát a kedvenc történetem az a Jónás próféta története. Én azt gondolom, hogy ezeket a nagyon eszmény figurákat, mint például Jób, na hát én ezekkel nagyon nem tudtam mit kezdeni, nem éreztem sem életszerűnek, sem életszagúnak. Jónás annál inkább, tehát én azt gondolom, hogy ő egy nagyon emberi, a lázadások, a kis hitűség, az Isten akaratának a megkérdőjelezése, ez nagyon rám vallott, úgyhogy nagyon tudtam azonosulni vele. A mai napig azt gondolom, hogy ez egy ilyen ciklikusan ismétlődő dolog, hogy menekülünk Isten elől, aztán ránk talál, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk valamit azzal a feladattal, amit ránk bíz, aztán számon kérjük, aztán kiábrándulunk, újra menekülünk, újra ránk talál, tehát hogy nem csak naponkénti harc, hanem nyilván, ahogy mondtam, ez egy ilyen ismétlődő, legalábbis a magam életére nézve ez így egy mókuskerék, ahol egyrészt szaladnék, menekülnék, és mégis a folytonos megragadottságom is jelen van, úgyhogy nem tudok, meg remélem nem is akarok már úgy szabadulni Isten markából, de hogy ez a kétkedés, meg megkapaszkodás, meg a rádöbbenés tényleg az elhivatottságra, meg a rukkapálás ellene. Ebbe tudok megkapaszkodni, hogyha én épp menekülőbe vagyok is, lehet, hogy nem is tudom, lehet, hogy nem is tudatosan, de mégis távolodok tőle, vagy menekülök, de hogy még tart a kegyelmi idő, és remélem, hogy amit el kell végezni, azt az Úr valamiképp elvégzi bennem, hogy megtalál, és kiszed a cedgyomrából, az elszáradt töklevelek alól, ahogy Jónás prófétát ott, ez az én reménységem.
4: És ha beülhetne a mai tizenévesek közé a padba, akkor mit mondana, mire figyeljenek vallás órán?
5: Mindenképp lássanak túl ezeken a sablonos kérdéseken és válaszokon. Nagyon nehéz megmondani, hogy mire figyeljenek, mert nagyon más a mai fiatal. Nyilván hát 10 000-szer több inger éri naponta az agyát, mint annak idején a miénket, és egészen másfajta tudása van az életről, mint nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy inkább egy picit a megállásra figyelni, hogy helyet adni annak, hogy egy szó úgy megérintsen, hogy megpróbálni ne úgy figyelni Istenre, mint a minket körülvevő egyéb valóságokra, sokkal nagyobb jelenléttel. Talán ezt tudnám mondani, ezt a jelenlétet, mert ugye ez a napjaink veszélye, hogy megyünk és csináljuk, és közben nem vagyunk jelen abban, amit csinálunk, mert ezer dolog hív egyszerre, megélni azokat a szavakat, forgatni magunkban, picit megnézni, hogy hogyan hat ránk, hogyan is tudunk ahhoz viszonyulni, mit is tudunk vele kezdeni, kicsit árnyaltabban, mit is jelenthet az az életünkre nézve. Legalább ott a KT órán egy picit megállni, egy picit magunkra figyelni, kapcsolatainkra, felfelé.
1: Az elmúlt percekben Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk. Riporter Pilbát Kincső.

0: A Bagosi Brothers Company Visszajövök című dala csendült fel. Most a nap áhítata következik Palkó Hanna tolmácsolásában.
1: Mai áhítatunk címe Köztes napok. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliuma 15. fejezetének 5. verse. Mai áhítatunk szerzője Jonathan Porter, amerikai testvérünk. Van egy dal, ami sokat jelent nekem. Ez arról szól, hogy Isten velünk van a hegytetőn és a völgyben is. Az évek során egyre közelebb kerültem Krisztushoz, és éreztem Isten jelenlétét mind a magaslatokon, mind a völgyekben, a legjobb és a legrosszabb napjaimon is. De miután megvizsgáltam az Istennel való kapcsolatomat, rájöttem, hogy a hegyek és a völgyek közé eső közönséges napok azok, ahol nem érzem Isten jelenlétét. Amikor a napjaim megbeszélésekkel, konferenciákkal és véget nem érő e-mailekkel telnek, elfordulok Istentől. Engedem, hogy a figyelmemet elvonják a dolgok, és úgy gondolom, hogy Isten nélkül is boldogulok. Jézus azt mondta tanítványainak, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden nap kapcsolatban kell maradnunk Krisztussal, ha gyümölcsöt akarunk teremni. Amikor engedjük, hogy a köztes napokon a dolgok elvonják a figyelmünket, önkéntelenül is eltérünk Istentől. Tudatosan Krisztusban kell maradnunk minden nap. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, segíts, hogy mindig benned maradjunk, különösen azokon a napokon, amikor a világ leginkább el akar téríteni tőled. Ámen. Az átlagos napokon is tudatosan Istenhez fordulok. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Jonathan Porter, amerikai testvérünk. Imádkozzunk, hogy minden nap legyen időnk Isten számára.

A nap áhítatát hallhatták Palkó Hanna tolmácsolásában. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adás a legközelebb 12 órakor várja önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru honlapon. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ru e-mail címre, illetve személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, amely Karina Hell, kanadai írónőtől származik, és így szól. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amit ő gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalul, akkor azt nem engeded el. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megyei idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarédelmi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő, általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette, vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatja. Jóvá hagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavainál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. Azért dolgozunk, hogy Kolozs megye fejlődő és otthonos közösség legyen mindenki számára, a magyar közösség számára is. Ezt tartottuk szem előtt a költségvetés összeállításakor is. Rekordösszeget, 215 millió lejt, 41 millió eurót irányoztunk át a Borháncs negyedben épülő új kolozsvári gyermekkórház megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítő civil szervezetek támogatására. Idén az RMDS frakció kérésére megmaradt a pályázati alap a kulturális, illetve az ifjúsági programokra, egyenként 1,2 millió lej, sportrendezvényekre pedig 1 millió 250 ezer lej van előirányozva, míg egyházközségek számára 3 millió 50 ezer lej, mondta el Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. A pataréti mély szegénységben élő gyerekek modern óvodában fognak tanulni Kolozsvár központjában románi, vagyis cigány nyelven, számolt be a g4media.ro portál. Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóvá hagyták egy új helyiség bérbeadását, a pataréti közösségből származó gyermekek számára létrehozandó óvodai csoportok számára, közölte a Klus 24 helyi portál. Az új intézmény összekezdi meg működését a belvároshoz közeli Mömör utca, vagyis Katica Bugár elnevezésű napközi közelében. A létesítmény akár 60 gyermeket is befogadhat. Ez a két csoport eddig is működött a kolozsvári szociális és egészségügyi igazgatóság központjának keretében, ahol két termet biztosítottak számukra. Közölte Liliana Kériák, a román gyermekek oktatásáért felelős tanfelügyelő. Május végéig, június elejéig fel kell állni az új kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk. Nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor az

0: 1 amerikai dollár 4,43-bani, 100 magyar forint pedig 1,46-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős borús időre lehet számítani. A nap csúcshőmérsékletet 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ru, a maszol.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.ru előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk.

0: Köszöntjük Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
4: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
3: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve.
0: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
0: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
8: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
7: Református énekes nap.
9: Maga a megszervezése az körülbelül 2 hónappal ezelőtt indult el, tehát annyit kell tudni itt az Egyházkeleten belüli zenei életről, hogy maga a kántor képzés az a Covid előtti években véget ért sajnos Miskolcon, és utána pedig Sárospatakon folytatódott 3 éven keresztül. Aki Sárospatakon csinálta, ő viszont eltávozott abból a pozíciójából, amiből ő ezt csinálta, és utána pedig ez nem folytatódott, és idén úgy döntött püspök úr és az egyházvezetés, hogy hozzuk vissza Miskolcra magát a kántorképzést.
7: Csütörtök esti ifjúsági alkalom.
10: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb., hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával.
11: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szinte minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
8: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érint. érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékokon belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik elő, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amitől fejlődik az idegrendszere. De vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk. Ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológia. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel. Tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak. És ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk, bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kín, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van. Tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszottok, akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúdosás, tehát sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
2: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
8: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollra rendelkezik. vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mind az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erőső lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
11: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhattunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermekagressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
8: Hát igen, ugye ezek a játékok, ahogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezben a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban. Ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kinek, kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vad idegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél. Nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamasz srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván ő neki ez ő egy nagyon jól eső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. Szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
11: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ilyen, ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van, és áldozat szerepben kerül?
8: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet

0: mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben felel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Hogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértő ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismeretei ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profita célja nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
1: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.

0: az anyaország. Első alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni református énekesnapot. A rendezvény célja az volt, hogy a szervezők az egyházkerület kántorait bekapcsolják az országos egyházzenei vérkeringésbe. Ezen túlmenően a szakmai nap abban is segítséget szeretett volna nyújtani a kántoroknak, hogy ne szigetelődjenek el, és alkalmat teremtsen nekik a közös beszélgetésre és szakmai muníció megosztására. A programok között szerepelt a Dzsáti Graduál tavaly megjelent Hasonmás kiadásának a bemutatása, ezzel betekintést nyújtva a református elődök régi énekeibe. A résztvevők megismerhették az új református énekeskönyvet, amelyből énekeket is megtanulhattak. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatják.
1: Petró Balázzsal, a Tiszán inneni református egyházkerület első énekesnapjának az egyik szervezőjével beszélgetek. Hogyan kezdődött ennek a programnak a megszervezése, mi az előzménye?
2: Áldás békességet, üdvözöllek benneteket. Maga a megszervezése az körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt indult el, tehát annyit kell tudni itt az egyházkereten belüli zenei életről, hogy maga a kántor képzés az a Covid előtti években véget ért sajnos Miskolcon, és utána pedig Sárospatakon folytatódott 3 éven keresztül. Aki Sárospatakon csinálta, ő viszont eltávozott abból a pozíciójában, amiből ő ezt csinálta, és utána pedig ez nem folytatódott, és idén úgy döntött püspök úr és az egyházvezetés, hogy hozzuk vissza Miskolcra magát a kántorképzést, és ez a kántorképzésnek a ismertetéseként fog zajlani ez a mai alkalom, úgyhogy maga az alkalom megszervezése ez alá lett rendelve, de mindenféleképpen szerettünk majd egy olyan napot összerakni, ami a kántorképzéstől függetlenül az arra nem jelentkezők számára is élményt tud nyújtani, mint hitéleti, mint zenei, egyházzenei szempontból, és ezért próbálkoztunk meg minél színesebb előadókat, és magát a programot minél színesebbé tenni.
1: Itt a rendezvényen milyen program lesz, a résztvevők mire számíthatnak?
2: Elsőként Szűcs Endre nagy tiszteletű úr fog tartani egy előadást az új énekeskönyv, az új református énekeskönyvből, és fog énekeket is megtanítani. Ezután pedig Szakás Zsófia fog egy általános orgona bemutatót, orgona improvizációt tartani, előadni. Ennek a különlegessége, hogy eredetileg ezt Herceg Zoltán csinálta volna, viszont egy pár nappal ezelőtt szólt, hogy neki el kell menni sajnos a MÜPÁ-ba próbálni, viszont Zsófi, az ő tanítványa, vállalta ezt, és ő részt vett egyébként a Sárospataki kántorképzőben, tehát fog tudni beszélni az ottani élményeiről, és emellett pedig magát az orgonát mutatja be, tehát az ő előadásának pedig a lényege, hogy maga az, hogy orgonán játszunk, idézőjelben tett középszerű zenészként, az nem egy ilyen mágia, nem egy isteni csoda, hanem ez egy megvalósítható dolog. Ennek a dolognak ez lesz a lényege, és utána pedig 3 óra környékén fognak jönni a mezőcsátiak, és Göbölösné Gál Eszter fog egy előadást tartani a Csádi Graduáról, és Tolvajné Tóth Klára vezetésével a mezőcsáti református kórus fog ebből több mint 3 tételt be is mutatni, tehát ez is egy interaktív, érdekes előadás lesz programja a mai napnak, és közben pedig jó magam fogok különböző dalokat betanítani, hoztam több féléket, 2 szólamút, 3 szólamút, 4 szólamút, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a társaság mire lesz képes, mennyien fognak eljönni, és ennek függvényében fogunk minél nehezebb műveket megtanulni, és ez pedig a 17 órakor kezdődő záró koncerten, hangversenyen fogjuk előadni.
1: Miért hasznos ez a program a résztvevők számára?
2: Mindenféleképpen jó közösségben lenni, ez is egy ilyen alkalom lesz. Emellett pedig maga a egyházzenei élet, az, hogy rávegyünk embereket arra, hogy akár csak ilyen aprónként egy-egy program részvételével bővítsék tudásukat, repertoár ismeretüket, az nagyon-nagyon fontos, mivel hogy ebben a... Tehát ugye mi vagyunk a legkisebb egyházkerület, mégis nálunk van a legtöbb gyülekezet. Átlagosan egy egyházmegyében olyan 30-40 gyülekezet van nálunk, van olyan egyházmegye, ahol több mint 100, és ezekben a sok apró gyülekezetekben a kántoroknak a munkája nincsen követve, nincsen adminisztrálva az egyházon belül, és az ő támogatásukra jön létre ez a dolog, de emellett attól függetlenül, hogyha valaki nem kántorizál, de szeretné énektudását bővíteni, vagy legalábbis jókedélyű ilyen református testáns énekeket énekelni, azoknak való ez a program.
1: És az esti koncerttel kapcsolatban mit tudhatunk, kik fogják az előadást szolgáltatni, mely kórusok lesznek itt, illetve milyen művekkel készültetek?
2: Az esti koncert az nem feltétlen koncert lesz, mert lesz benne hitéleti igei szolgálat is, amit Meleg Attila fog tolmácsolni számunkra, emellett pedig a lévai kórus és a Cantus Firmus, lévai kórus az én vezetésemmel, a Cantus Firmus pedig Szűcs Sándor vezetésével fog énekelni, eközben pedig még Szakás Zsófia, már említett orgonista, orgonaművész fog gyönyörű műveket orgonán játszani nekünk, és a legvégén pedig lesz két összkar, a R. Williams 100. Zsolta és Gárdonyi Gézának a hálaadó éneke, ez mind a kettő nagyon monumentális és meseszép mű, és orgonával valami csoda, és a két kórus így egyben szerintem egy nagyon-nagyon autentikus és gyönyörű előadással fogja tudni zárni ezt a mai napot.
1: Milyen énekekkel készültetek itt helyben, itt a koncert előtt a nap folyamán?
2: Végig gondoltam azt, hogy milyen olyan művek lehetnek azok, amik érdekesek is a hallgatók számára, élményt is okoz nekik, és nem is annyira nehéz. Ezáltal főleg protestáns zsoltárokat és dicséreteket, azoknak kánonszerű, esetleg nagyon egyszerű két vagy három szólamú feldolgozásait válogattam be. Ezt kiegészítettem néhány tezénekkel, ezek ugye olyan ökumenikus dalok, amik nagyon jól szólnak, eléggé egyszerűek, de szépek, és emellett pedig még egy-két könnyű zenét is gondoltam, spirituálét, amik ilyen egyszerűek, egy-két-három szólamúak. Láttam, hogy van zongora, úgyhogy tudom majd kísérni, úgyhogy meglátjuk, hogy a hallgatóság a résztvevők számára mi lesz az, ami kívánatos, és azt fogjuk majd itt közösen elmusikálni.

0: Herbály Eszterrel, kántorral folytatom az összeállítást. Hogyan látja, miért is hasznos ez a mai nap? Ön mit vár tőle, miért érkezett ide?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Nagy kíváncsisággal állok a nap előtt, a szakmai nap előtt. Ennek nagyon fontos apropója a Csáté Graduálnak a megismerése, és engem ez vonzott ide a mai napon. De nagyon sok éven keresztül nem ismerhettük még ezt a kötetet. Ma van valójában a bemutatója, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudhatunk meg, és miket énekelhetünk majd belőle.
0: Múltban a kiskántorképzővel ön foglalkozott, ön szervezte. Mit is lehet a kiskántorképző múltjáról tudni?
1: Így van, én 2011-ben csatlakoztam a Tiszán inneni kerület kántorképző tanfolyamához oktatóként, és akkor a kiskántorképző diákjaival foglalkozhattam. Aztán később pedig a tanfolyam ezen részének a vezetését is átvehettem. Amit érdemes tudni, hogy az általános iskola alsó tagozatos diákjaival foglalkoztunk. Volt 8 éves növendékünk is például. Hangszert tanultak, egyházi éneket tanultak, illetve biblia ismeretet is tanultak a hallgatóink, valamint a szolfés tudományának a kezdeteivel ismerkedtünk. Úgyhogy nagyon izgalmas és színes volt a képzés, plusz a nagyok kórus munkájába is bekapcsolódtak a kicsik. De szerették, élvezték, és mi is oktatóként.
0: Mai program szervezői említették, ugye, hogy majd próbálják újra szervezni itt a kerületben, újraindítani a kántorképzéseket. Ezt hogyan látja, ez miért hasznos, hogy úgymond ez a folytonosság megmarad?
1: Nagyon régi múltra tekint már vissza Magyarországon a kántorképzés. Így Miskolcon, illetve Sárospatakon is, ez a kerületnek két helyszínén történt a kántorképzés. És egy pár éve sajnos szünetel, illetve más formában volt jelen, nem kerületi kántorképzőként. És azt gondolom, hogy minden kerület számára fontos, hogy elérhető közelségbe kerüljön a kántoroktól, a leendő kántoroktól egy képzési helyszín, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Tiszán innenre is visszakerülhet ilyen formában a kerületi képzés.
0: Mint kántort kérdezem, milyen szerepe van a gyülekezetben, a kántor milyen feladatokat lát el, ezt hogyan képzeljük el?
1: Óriási szerepe van a kántornak, ugye elsősorban liturgus, tehát a lelkipásztorral együtt felelős az Isten tisztelet menetért, megkonstruálásáért, az Isten magasztaló énekek kiválasztása, összeállítása, az Isten tiszteletbe illesztése, ez az ő feladata. Tehát együtt kell, hogy dolgozzon a lelkipásztorral, ez egy nagyon fontos közös munka.
0: Mi a szépsége ennek a szolgálatnak, ezt ön hogyan látja?
1: Sokfajta szépsége van, azt gondolom, ez egy nagyon sokrétű feladat, és sok ismeret szükséges hozzá. Tehát nem elegendő az énekeskönyv és a korálkönyv alapos ismerete, hanem teológiai, biblia ismereti, dogmatikai ismeretekre, és hát liturgikai ismeretekre is szükség van, és számomra az a szépsége, hogy összeáll az egész egyé. Tehát sokkal mélyebben láthatjuk az Isten tiszteletet is, és a hitéletünket is egy mélyebb szintre vezetheti, hogyha az ember így tud foglalkozni az énekekkel, az Isten tisztelettel, a liturgiával.
0: Szakás Zsófi kántorral folytatom a beszélgetést itt az előadás kapcsán, a mai rendezvényre, a mai programban. Mivel kapcsolódtál be, mivel készültél?
2: Ez egy érdekes történet, mert úgy kaptuk eredetileg a felkérést, hogy az orgona tanárommal, Herceg Zoltánnal közösen tartottunk volna egy ilyen hangszerbemutatót, ami lényegében bemutatjuk, hogy az orgona tanulásban milyen lehetőségek rejlenek, és beszélünk egy kicsit a hangszerről. Részemről a mai előadás egy kicsit rögtönzésre sikerült, ugyanis Zoli nem tudott részt venni ezen a mai bemutatón. Úgyhogy részemről ez egy ilyen rögtönzött promóció volt igazából. Elmondtam, hogy miért jó a kántorképző, mint valaki, aki a Fóti kántorképzőben kétszer is részt vett, a Sárospataki kántorképzőn pedig egy alkalommal. Így az én személyes benyomásaimat és tapasztalataimat tudtam itt elmondani, illetve egy nagyon kicsi szeletét volt csak lehetőségem, mert időben nagyon figyelni kellett, hogy ne lépjem túl, de egy kicsit az orgona játékban rejlő lehetőségeket is próbáltam bemutatni, úgyhogy játszottam is közben.
0: Miért is hasznos ez a mostani rendezvények?
2: Szerintem ennek a hasznossága abban rejlik, hogy nagyon sok emberhez nem feltétlenül jut el az az információ, hogy itt újraindul a kántorképző, mert itt az elmúlt években a régióban több kezdeményezés is volt, például Sárospatakon is elindult egy ilyen kántorképző. Sokan most nem tudják, hogy mi is van, mert történt egy ilyen hirtelen élesváltás, illetve vannak olyanok is, akik nem tudják, hogy pontosan hogy kell ezt a kántorképzőt elképzelni, és ez arra alkalmas, hogy egy nagyon-nagyon kis szeletébe betekintést nyerjünk. Természetesen az egészet nem lehet egyben bemutatni, viszont egy ilyen kis promóció és néhány kis villanás bemutatására alkalmas.
0: Említetted, hogy 3 kántorképzőn is részt vettél. Mit kaptál ezektől a képzésektől?
2: Nekem a Fóti kántorképző volt az első, az evangélikus kántorképző, úgy tudom, hogy nincs is ebből több Magyarországon. Én a koronavírus után, ami lelkileg egy nagyon megterhelő időszak volt, akkor fordultam a hit felé, és egy nagyon jó barátom hatására kezdtem el járni a Fóti kántorképzőbe, és amit nekem adott, az egyrészt egy óriási közösségi élmény, nagyon-nagyon jó karnagyunk volt Németh Sándor, akivel rendszeresen minden nap többször is próbáltunk. A kórus éneklés közösségi és egész embert építő ereje az így a Kodály módszerhez nekem nagyon szorosan kapcsolódik, illetve az orgonába ott szerettem bele. Én előtte zongora művésznek tanultam, és egyáltalán nem is gondoltam, hogy ennyi nagy lehetőség rejlik ebben a hangszerben.
0: És milyen lehetőségek vannak az orgonában kántorként, hogyan látod?
2: Ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes elmenni egy olyan gyülekezetbe, ahol nincs kántor, vagy ahol képzetlen kántor van, mert a kántor jelenlétét azt nem mindig vesszük észre, hanem inkább azt érezzük meg, hogyha nincs kántor, vagy hogyha valaki beugrik, nyilván ez egy nagyon nemes cselekedet, hogyha valaki elkezd szolgálni, viszont hogyha kiképezzük ezeket a kántorokat, és tényleg olyan minőségi szakmai elemekkel tud hozzájárulni az istentisztelethez, azt meghallja a templomba járó gyülekezet, de leginkább ennek a hiányát halljuk meg, én úgy gondolom.
0: Az orgona, mint hangszer, hogyan tud megjelenni, miben tud egy kórust, egy zsoltárt, egy éneket segíteni a templomba, ezt hogyan látod?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Zenetörténeti előadást azt nem szeretnék tartani ezzel kapcsolatban, viszont a zenetörténet során nagyon sokszor azzal kezdődött a dolog, hogy először nem volt egyenrangú a kíséret, viszont például Schubertnél és így a romantika korában a hangszer kíséret az egyenrangúvá kezdett válni az énekkel, kiegészítette a szöveg tartalmi jelentését, és én például nagyon szeretem azt az elemet ő kezelni, hogy amikor a szöveg ilyen sötétebb tónusra vált, akkor megpróbálok én is valamilyen sötétebb, akár meghökkentőbb, sokkoló akkordot is belevinni a szolgálatba, és ezzel próbálom alá támasztani, megtámogatni azt, ami le van írva szövegként.
0: Fiatal kántorként te miért szereted, mi a szépsége?
2: Ennek a legnagyobb szépsége önmagában az, hogy ez egy szolgálat, egy önkéntes szolgálat, tehát egy kántor fejéhez úgy gondolom, hogy nem tart pisztolyt senki, hogy ő csinálja, hanem ez egy önkéntes szolgálat, és bár nagyon sokszor nehéz, hideg templomban kell szerepelni, viszont van egy hatalmas jellemépítő ereje, és az is egy nekem az életemre nagyon-nagyon pozitívan hatott, hogy ott ülök és aktívan részt veszek az Isten tiszteletben, és hallgatom az ige hirdetést, és próbálok arra is építeni. Tehát kénytelen vagyok tudatosan és aktívan hallgatni, hogy mi történik körülöttem.
3: Első alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni református énekesnapot. Erről készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. A Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület Református Egyetemi Gyülekezete a hagyományokhoz híven ismét megtartotta csütörtök esti ifjúsági alkalmát Kolozsváron. Az estémája ezúttal Isten békéje volt. Az alkalmat Szalontai Szabolcs vezette, aki interaktív foglalkozással és beszélgetéssel segítette a fiatalokat abban, hogy közösen gondolkodjanak az aggodalmakról, a lelki terhekről, valamint a hála fontosságáról a mindennapokban. Az est előadójával arról beszélgettünk, hogyan készült az alkalomra, és mit üzen azoknak a fiataloknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül. A riporter Seres Enikő Aliz, a rádiónk gyakornoka.
4: Szeretettel köszöntelek, Szabi, és egy bemelegítő kérdéssel kezdeném, hogy hogyan készültél a mai alkalomra, és milyen gondolatokkal érkeztél?
5: Köszönöm szépen. Igazából ezt az igét már egy hónapja talált rám, mondjuk így, és akkor ugye elhatároztam, hogy szeretnék én is egy fike csütörtököt tartani, mivel ez az első alkalom, hogy én tartom a fike csütörtököt, igyekeztem játékokkal készülni mindenképp. Megpróbáltam nem előadást tartani, aztán majd ezt nem tudom, mennyire sikerült. A készülődésben az ige mellett, amit próbáltam többször átolvasni, több időt fektetni arra, hogy ezt jó alaposan megértsem, imában készültem nagyon sokat, azt hiszem. Segítséget is kértem, ezt nem tagadom. Pontosabban a barátnőmtől, aki ugyanúgy fikés, őt megkérdeztem egy-két dologról, hogy mi a véleménye, egy biztonság kedvéért. Valahogy próbáltam ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, minél inkább elsajátítani. Így mondanám azt, hogy készültem.
4: Minden esetre én, aki elsőként voltam fikesten, érdekes volt és jó volt a foglalkozás, nagyon tetszett. És akkor megkérdezném, hogy így számodra így személyesen mit jelentenek ezek a fikestek? ezek a csütörtöki esték?
5: Lássuk, egy-másfél év? Szinte 2 év, igen, amióta fikés vagyok, kb. 1 év, amióta önkéntes is. Igazából csak az a különbség a kettő között, hogy csak simán részvevőként ezeket a csütörtököket úgy látod, hogy mint részvevő bejössz, beülsz, és akkor ott vagy. Amikor önkéntes vagy, akkor talán egy kicsit belelátsz abban, hogy hogyan alakul egy hónapnak az előtervezése. Nekem nagyon sokat jelentett. Sajnos nem első éves egyetemista korom óta járok fikére, azt tudnám mondani. Egy nagyon jó barátom hívott meg ide, és azt hiszem, hogy ez egy olyan közösség, amit bárkinek tudom ajánlani, egyetemistának. És ezt nem azért mondom, mert hogy valahogy magamat próbálom itt igazolni, hogy igen, hogy nagyon befogadó vagyok, meg nyitott vagyok, meg próbálom, hanem ez az, amiben én részesültem. Ez az, amit én kaptam. Nagyon tárt karokkal vártak, még az elején is, és mindig is, és olyan szeretet, és olyan örömmel fogadtak, meg hívtak folyton, és rengeteg program van, amint említettem abban a beszélgetésben is, hogy ez a közösség, ami összetart, ez tényleg így hétről hétre erőt tud adni szerintem ez a mindennapokhoz is.
4: Szó volt a mai alkalom elején az aggodalmakról, és azt követően pedig a háláról. Miért pont ezt a témát választottad?
5: Ezt, ahogy mondtam, hogy az aggodalom szerintem az valamilyen szinten, azt hiszem, én még csak 22 éves vagyok, még nem nincs olyan nagy tapasztalat a hátam mögött, de amennyiben inkább többet találkozok olyan emberekkel, akik aggódnak. Az orvosin tanulok, sok beteg emberrel találkozom hetente. Számomra nehéz megérteni és megfogalmazni, és ez azt hiszem, hogy természetes, hogy pontosan mi az, amin keresztül mennek olyan emberek, akik aggódnak, akár maguk miatt, akár mások miatt. Igen, azt mondja, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten előtt, és hogy az ő békessége az, ami megőrzi a mi szívünket. Az aggodalmainkban, hogyha Istenhez fordulunk, Istenben bízunk, akkor azt hiszem, hogy ez csak így lehet ezeket az aggodalmakat túlvészelni. Nincsenek meg szerintem a megfelelő szavak, akkor valaki mellett vagyunk, de ugyanakkor azt tapasztalom, hogy egyszerűen a valaki mellett lenni, aki aggódik, az már egy hatalmas segítség. A hála pedig, amiatt, hogy azzal én is küszködök, azzal tudatosan ezt gyakorolni, tenni, ez egy küzdelem, és próbálom észrevenni, meg minél inkább gyakorolni azt, hogy napi szinten hálát adjak az Isten szeretetéért.
4: Említetted, hogy ugye a békét meg tudjuk találni Istenben is, és mit jelent számodra Isten békéje a mindennapokban, és hogy szerinted miért van ma különösen nagy szükség a békességre a fiatalok körében?
5: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb. Hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni. Ezt értem arra, hogyha például, nem tudom, pénz miatt aggódunk. Most ez egy ilyen személyesebb, mostanában így szoktam, de hogy nem durván, de hogy gondolok a jövőre, hogy majd, hogyha családom lesz, akkor mi lesz, hogyan tartom el? És hogy azt gondolom, hogy hát, hogyha majd jól megharcolok érte, meg dolgozok, meg túlhajszolom magam, meg stb., és bőven elég pénzem lesz ahhoz, amit én szeretnék éppen, akkor békességre találok. És azt szerintem lehet bármilyen kontextusba helyezni. Valószínűleg, hogyha már nem lesz az, akkor talán lehet másik, vagy ugyanazokba a problémákba ütközünk. De hogyha rájövünk arra, hogy nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit Jézus Krisztus tett, értünk, azt, hogy magára vette a mi bűneinket, és hogy általa tényleg így örök életünk lehet, hogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb békességet, vagyis, hogy akkor meg lehet, hogy vannak itt gondok, de van kire támaszkodnom, van kire nézzek, van mi reményt adjon nekem. És akkor ez így jól leírja azt, hogy akkor így nem marad az okom aggódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem küzdök meg ezért egy picit.
4: És rá is térnék a következő kérdésre, hogy volt olyan élethelyzeted, amikor különösen megtapasztaltad Isten békéjét?
5: nem tudom feltétlenül ezt így egy konkrét helyzethez kötni. És azt hiszem, hogy ezt meg lehet tapasztalni csak egyszerűen igeolvasás közben is. Nem kell elképzelni azt, hogy most akkor valamilyen hatalmas dolgokat, bár ez egy hatalmas dolog, ami bennünk történik, amit kapunk tőle, nem feltétlenül kell legyen olyan kívülleg annyira látszódjék, vagy nem tudom. De maga az, hogyha sikerül úgy kelni, hogy akár, hogyha tényleg összejön a reggeli igeolvasás, akkor nagyobb esély van arra, hogy azon a napon békességgel legyek tele. Mindannyiunk hozzá személyesen beszél Isten, úgyhogy.
4: Mi az, amit a mai alkalom után szeretnél, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal? Mi az az üzenet?
5: Viccelődtem ezzel az alkalom előtt, mert hogy amúgy nem szeretném azt, hogy így rajtam legyen a figyelem, és hogy tudom, hogy nagyon sokszor az izgulásom miatt így összeakad a nyelvem, meg stb., és akkor így ezt így nehézé teszi a részvevőknek azt, hogy élvezhető legyen, de azt mondtam, hogyha azzal maradnak innen, hogy hazamennek és elolvassák a Filippiekhez írt levelet, hát akkor az már egy nagy nyereség. Én csak reménykedni tudok abban, hogy az Isten rajtam keresztül megszólított embereket. Ellenméltatlan vagyok, de ha így történt, akkor ennek nagyon hálás vagyok. De hogyha egyből a forráshoz mennek, akkor az egy nagyszerű dolog.
4: Záró kérdésként kettő kérdésem is lenne.
5: Jó.
4: Először is, hogy mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik keresik a helyüket, vagy éppen küzdenek valamivel visszatérve az aggodalomra, és hogy hogyan foglalnád össze egy mondatban a mai alkalom üzenetét?
5: Ez egy komoly dolog, mert nem tudom, azt hiszem nehéz összegezni. Hogyha lenne valami, akkor most amellett természetesen, hogy bátorítanám őket arra, hogy adjanak egy esélyt akár egy bármelyik egyetemista közösségnek, ifinek. Én nagyon bátorítom a találkozásokat, beszélgetéseket. Nekem nagyon sokat jelent az, hogyha tudom látni azt, hogy nem vagyok, nem nekem a legnehezebb. Másokon, mint mondtam, hogy kórházban látok embereket, akiknek sokkal több okuk van aggódni, és akkor őket így ez azt hiszem segít. Egy mondatban, egy szó, szerintem legyen a hála most. Legyen az, hogy próbáljunk hálásabbak lenni.
4: Köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én is nagyon szépen köszönöm.
3: Az elmúlt percekben Seres Enikő Alice rádiónk gyakornokának összeállítását hallhatták a csütörtök esti ifjúsági alkalomról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megye idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarédelmi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre

hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő. Általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette, vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatja. Jóvá hagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavalyinál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. Azért dolgozunk, hogy Kolozs megye fejlődő és otthonos közösség legyen mindenki számára, a magyar közösség számára is. Ezt tartottuk szem előtt a költségvetés összeállításakor is. Rekordösszeget, 215 millió lejt, 41 millió eurót irányoztunk át a Borháncs negyedben épülő új kolozsvári gyermekkórház megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítő civil szervezetek támogatására. Idén az RMDS frakció kérésére megmaradt a pályázati alap a kulturális, illetve az ifjúsági programokra, egyenként 1,2 millió lej, sportrendezvényekre pedig 1 millió 250 ezer lej van előirányozva, míg egyházközségek számára 3 millió 50 ezer lej, mondta el Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. A pataréti mély szegénységben élő gyerekek modern óvodában fognak tanulni Kolozsvár központjában románi, vagyis cigány nyelven, számolt be a g4media.ro portál. Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóváhagyták egy új helyiség bérbeadását, a pataréti közösségből származó gyermekek számára létrehozandó óvodai csoportok számára, közölte a Klus 24 helyi portál. Az új intézmény összekezdi meg működését a belvároshoz közeli Mömör utca, vagyis Katica Bugár elnevezésű napközi közelében. A létesítmény akár 60 gyermeket is befogadhat. Ez a két csoport eddig is működött a kolozsvári szociális és egészségügyi igazgatóság központjának keretében, ahol két termet biztosítottak számukra. Közölte Liliana Kériák, a román gyermekek oktatásáért felelős tanfelügyelő. Május végéig, június elejéig fel kell állni az új kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk. Nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Hozzátette, hogy a folyamat jelenleg a parlamentben akadt el a Bukarestet érintő nézeteltérések miatt. Említette az egységes bértörvényt is, amelyhez mintegy 710 millió euró kötődik, valamint a vízügyi törvényt, amely szintén fontos mértföldkő jelentős összeggel. Szükség van a kormányra, mert június végéig, július elejéig el kell fogadnunk ezeket a törvénytervezeteket, és jóvá kell hagynunk a rendeleteket, mutatott rá Kelemen Hunor. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar

0: folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ru, a maszol.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.ru előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák

0: a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
2: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Május 22-én Debrecenben egységre törekednek a Kárpát-medencei magyar református egyházak. Mai krédunkban a Magyarországon működő 4 református egyházkerület közül 3 egyházkerület főtiszteletű püspökének hallhatják a május 22-i eseménnyel kapcsolatos üzenetét.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Bogárdi Szabó Istvánnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Szeretettel várunk mindenkit május 22-én Debrecenbe, amikor a Magyar Református Egyháztestek a Kárpát-medencében avégre fognak találkozni, hogy az ő hitbeli egyházszervezeti egységüket újra megerősítsék, azt az egységet, amelyet a történelem, a történelmi sors, a 20. század nagy tragédiái szétszakítani látszottak, és amelyek miatt olyan sokáig igen nehezen tudtunk egymással akár csak találkozni is. Most hát Debrecenben szabadon találkozhatunk, és szabadon egy közös egyházalkotmány elfogadásával kimondhatjuk azt, hogy újra egybe tartozunk, megerősíthetjük a testvéri közösséget, és abban a reménységben munkálkodhatunk együtt tovább, hogy ez megtörtént, mert néha a testvéreknek is ki kell mondaniuk, hogy egy családot alkotnak, néha a testvéreknek is jó, hogyha egy asztalhoz ülnek, és együtt örülnek annak, hogy Jézus Krisztus megtartotta őket ebben az egységben. Mi tehát itt elsősorban a lelki és a hitelvi egységet erősítjük meg és mondjuk ki, de természetesen ehhez hozzá tartozik az, hogy mi nekünk Isten a drága magyar nyelvet ajándékozta, és azt a feladatot bízta ránk, hogy ezen a nyelven és ennek a népnek a közösségében hirdessük az evangéliumot. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy a mi evangéliumi szolgálatunkat fogja erősíteni az egységnek az újbóli kimondása vagy a megerősítése. Mi a világon a legtermészetesebb dolognak tartjuk azt, hogy egybe tartozunk, nem választanak el bennünket, legalábbis lelki értelemben semmiképpen sem a politikai határok, mi nekünk sem módunk, sem lehetőségünk, és szándékunk sincs, hogy a politikai határokat megváltozunk.

társok, de testvérek vagyunk, és egybe tartozunk, ezt fejezzük ki Debrecenben. Sok olyan alkalom volt már, amikor találkozhattunk, és ez mindig megdobogtatta a szíveket. Ennek az eseménynek hosszú-hosszú évekre, akár évtizedekre visszamenő előzményei is vannak. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy a különböző gondolatok, találkozások, szándékok így futnak egybe ott most Debrecenben. Bizonyos vagyok benne, hogy maga az esemény, tehát a zsinati esemény, és mindaz, ami ezt körülveszi, a nagy református találkozó, meg fog bennünket erősíteni abban, hogy még több szeretettel, és el se féljünk kimondani, hálával és büszkeséggel gondoljunk egymásra, nem olyan magától értetődő Közép-Európában, Közép-Európa történelmében, hogy ennyi történelmi hányattatás ellenére is, Istennek ez a népe együtt marad és együtt keresi a jövendőt. Erre hívok én magam is szeretettel mindenkit, reformátust és nem reformátust egyaránt, örüljünk ennek a csodálatos lehetőségnek.

0: egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Csomós Józsefnek, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Van bennem egy olyan érzés, hogy nem érzem a jelentőségét. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint ahogy karácsonyi ünnep, mikor összejön a család. Azoknál a családoknál nem egy hű de nagy dolog, akik egész éven együtt vannak. Tehát számomra a május 22-nek érezve történés minden más súlyát, mégis van egy olyan, nem súlytalansága, csak van egy olyan érzés bennem, hogy akikkel a napi munkám során érzelmileg, gondolatilag együtt vagyok, gondolok itt a 9 egyházkerület vezetésére, problémáikra, örömeikre, kudarcaikra egyaránt, nem újság lesz, hogy együtt vagyunk. Tehát egyszer van ez a része. A másik, amiben nagyon érzem a súlyát, azt pedig úgy fogalmaznám meg, hogy talán május 22-én egy kicsit legalábbis cáfoljuk azt, hogy a magyar széthúzó nemzet. Hiszen mi május 22-én nem Trianont állítjuk vissza, hanem azt mutatjuk meg, hogy együtt van az, ami összetartozik. Ha az előbbi gondolatomhoz fűzöm, akkor nem karácsonykor jön össze a család, hanem láthatóan minden nap karácsony. Tehát együtt is lesz, immár nem gondolatilag, hanem alkotmányba, és bizonyos teljes önállóságát megtartva, de mégis egységbe a 9, majd később esetleg további belépőkkel a többi kerület. Érzem a súlyát üzenetként is a társadalom felé, hiszen a népszavazása a magyar állampolgárságról, és az azóta mindig napirenden tartott, vagy felmelegített, mikor milyen politikai célból kellett elővenni, arra is egy szerintem korrekt válasz, hogy akkor kik azok, akik egyféleképpen gondolkodnak, egy irányba mennek, és azt mondják, hogy akkor ez nem országhatár, és nem államberendezkedés, hanem mi, mint Kárpát-medence, mint magyar reformátusok, mi együtt vagyunk. Érzem a történelmi jelentőségét úgy is, hogy ez az egyesülés és ennek az egységnek a deklarálása és a további munka az lehetőséget ad olyan mindennapi eredményekre és minden közösségnek közös hasznára, amit enélkül el se tudtunk képzelni. Odaélni a Isten törvénye szerinti és az evangélium ereje szerinti értékrendet a világ elé, a társadalom elé, megjeleníteni, mondhatom így is, a Krisztus arcú embert, hogy ennek lesznek-e követői, ez a misszió kérdése. Biztos, hogy lehet, mert ha azt mondják, hogy lám, azért mégiscsak itt vannak x millióan, akik alulról építkezve mondták ki azt, hogy akkor mi összetartozunk ilyen értékek mentén, akkor miért ne lehetne ezt a kört bővíteni, és azt mondani, hogy akkor fogjunk össze. Erre föl lehet fűzni mindazt az értékrendbe belefér, vagy éppenséggel más, akár egyházak, civil szervezetek mondhatják azt, hogy akkor keressük az összefogás lehetőségét úgy, hogy túl látunk a határokon, ami nem csak Európai Unió, hanem egyszerűen most ez az irány éppen arról szól, hogy nem a úgymond a nagy uniós összeborulás, hanem egy más érték mentén, ami nem más, mint az, hogy ebbe az esetben, hogy én magyar református vagyok.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Steinbach Józsefnek, a dunántúli református egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Nagyon örülünk annak, ami május 22-én Debrecenben megtörténhet az Úristen kegyelméből. Talán fel sem fogjuk most, hogy milyen nagy nap ez. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és ez a három dolog a jelmondatban koncentrálódik, amely így hangzik, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt. Az egységesülő Magyar Református Egyház meglátásunk szerint nem öncél, hanem a reánk bízott szolgálatnak egy hatékonyabb képviselete itt a közép-kelet európai keretek között, Isten szabadító akaratának nyilvános meghirdetése. Ugyanakkor ez kifejezi egymás iránti felelősségünket is, hiszen szolgálatunk van egymással szemben, a Krisztus által ránk bízott felebaráti szeretet jegyében, tehát ugyanakkor a Magyar Református Egyház a megbékélést, az igazságosságot és a szolidaritást szeretné szolgálni. Vagyis hiszem, hogy ami elkezdődik május 22-én, annak a középpontjában egyrészt és nagyon határozottan Jézus Krisztus evangéliuma van, az örömhír még hatékonyabb meghirdetése, és ugyanakkor nem csak meghirdetése, hanem ennek még hatékonyabb szolgálata, amely a felebaráti szeretet tetteiben ölt testet. És mivel egy olyan világban élünk, amely itt a Kárpát-medencében is politikailag, gazdaságilag, kulturálisan, szociális tekintetben is több törésvonal mentén létezik, ezen törésvonalak áthidalásával hirdetni meg Jézus Krisztus evangéliumát. Tehát nagyon hangsúlyozom, hogy Krisztus a jövő, az egységesülő Magyar Református Egyház nem egy öncél, hanem Jézus Krisztus evangéliumának még hatékonyabb hirdetése. És a másik gondolat, az a jelmondatnak a másik tagmondata, hogy együtt követjük őt. Hiszem, hogy mivel az egységben van az erő, ezt a ránk bízott szolgálatot még hatékonyabban végezhetjük el. Hiszen tudtuk és tapasztaltuk is, hogy az állampolgári identitás mellett és felett él bennünk egy másik identitás, és aktuális igény ennek a megjelenítése. Ez a másik identitás, amely történelmi hagyományokon, hitbeli, hitvallásos egységünkön, teológiai egységünkön, az istentiszteleti rendtartás közös alapelvein alapul, és még inkább gyülekezetünk és gyülekezeteink hűségén a megváltó Jézus Krisztushoz. Áldjuk az Urat, hogy ez mindig is megvolt lelki egység, sokkal határozottabban megjelenhet május 22-től azáltal, hogy elfogadhatjuk a közös alkotmányt, és így egy egyházjogi keretben ez a lelki egység egyházjogilag is megjelenhet. Hálásak vagyunk ezért a mindenható Istennek, és hadd tegyük hozzá azt, hogy nem csak a Kárpát-medencében élő magyar reformátusokra gondolunk ezen a napon, hanem minden magyar anyanyelvű reformátussal való egységre, és hangsúlyozom, minden nem magyar anyanyelvű reformátussal való kapcsolattartásra is. És a harmadik gondolat, hogy a dunántúli református egyházkerület nagy örömmel és lelkesedéssel készül erre az alkalomra. Több esperesi gondnoki értekezleten téma volt. Az összekötőnk, Köntös László püspök helyettes úr rendszeres információval látja el az egyházkerület vezetését, az espereseket és az egyházmegyéket. Tehát az egyházmegyék és a gyülekezetek az aktuális tavaszi gyülekezeti kirándulással egybekötve buszokkal készülnek erre az alkalmakra. Állást foglaltunk, sőt, 8 asztalt kértünk 4 sátorban a debreceni főtéren, ahol a dunántúli református egyházkerület bemutatkozna. Külön asztaloknál a tudományos gyűjtemény, külön asztalnál az általános iskolák és az óvodáink, külön a középiskoláink, külön a Pápai Református Teológiai Akadémia, külön asztalon leporellókkal a misszióink, külön a diakóniánk és külön a kommunikációnk, beleértve a gyülekezeti újságokat is. Imádsággal gondolunk erre a napra, és hisszük, hogy az Isten velünk lesz, és megáldja ezt a napot, amely egy nagy mérföldkő, hiszem, református egyházunk történetében is. Az Úristen áldása legyen május 22-én.

0: Ezennel mai krédunk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép napot kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Krédó. A megtartó hit műsora.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megye idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarétermi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő. Általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette, vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatja. Jóváhagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavainál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. Azért dolgozunk, hogy Kolozs megye fejlődő és otthonos közösség legyen mindenki számára, a magyar közösség számára is. Ezt tartottuk szem előtt a költségvetés összeállításakor is. Rekordösszeget, 215 millió lejt, 41 millió eurót irányoztunk át a Borháncs negyedben épülő új kolozsvári gyermekkórház megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítő civil szervezetek támogatására. Idén az RMDS frakció kérésére megmaradt a pályázati alap a kulturális, illetve az ifjúsági programokra, egyenként 1,2 millió lej, sportrendezvényekre pedig 1 millió 250 ezer lej van előirányozva, míg egyházközségek számára 3 millió 50 ezer lej, mondta el Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. A pataréti mély szegénységben élő gyerekek modern óvodában fognak tanulni Kolozsvár központjában, románi, vagyis cigány nyelven, számolt be a g4media.ro portál. Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóvá hagyták egy új helyiség bérbeadását, a pataréti közösségből származó gyermekek számára létrehozandó óvodai csoportok számára, közölte a Klus 24 helyi portál. Az új intézmény összekezdi meg működését a belvároshoz közeli Mömör utca, vagyis Katica Bugár elnevezésű napközi közelében. A létesítmény akár 60 gyermeket is befogadhat. Ez a két csoport eddig is működött a kolozsvári szociális és egészségügyi igazgatóság központjának keretében, ahol két termet biztosítottak számukra. Közölte Liliana Kériák, a román gyermekek oktatásáért felelős tanfelügyelő. Május végéig, június elejéig fel kell állni az új kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk. Nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Hozzátette, hogy a folyamat jelenleg a parlamentben akadt el a Bukarestet érintő nézeteltérések miatt. Említette az egységes bértörvényt is, amelyhez mintegy 710 millió euró kötődik, valamint a vízügyi törvényt, amely szintén fontos mértföldkő jelentős összeggel. Szükség van a kormányra, mert június végéig, július elejéig el kell fogadnunk ezeket a törvénytervezeteket, és jóvá kell hagynunk a rendeleteket, mutatott rá Kelemen Hunor.

0: Így csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ru, a maszol.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.ru előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutat.

0: Tassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az egmuszradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
2: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
3: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
2: Házalófazék.
3: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a tartalmából. Isten üzenete ma a Jelenések könyve 3. fejezetéből a 20. vers alapján szól hozzánk Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig mai műsorunkban a lélek és a művészet találkozásának szentelünk figyelmet. Egy különleges helyszínre, a hollandiai Dordrechtbe látogatunk el, ott a történelmi nyugat-indiai ház falai között egy lenyűgöző 85 festményből álló bibliai sorozatot ismerhetünk meg, Jan van 't Hoff festőművész jóvoltából. Tartsanak velünk, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe Szívverés. Olvassuk a Jelenések könyvének harmadik részéből a 20. verset. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. A Szentírás ajtóval kezdődik és ajtóval végződik. A Szentírásnak az első oldalain olvasunk arról, hogy Káin

forgatja magában az ő testvérének a megülésének a gondolatát. Amikor Isten azt mondja Káinnak, hogy Káin, a bűn az ajtód előtt várakozik, ólálkodik, és rád van vágyódása. A Szentírás végén pedig Krisztusról olvasunk, aki megkeresi az embert, életünknek az ajtaja előtt kopogtat. Két ajtó van tehát. Az egyik ajtó az, ahova, amin keresztül kilépek a bűnre, a bűn felé. Ez az az ajtó, amin keresztül kapcsolatba kerülök a gonosszal, akinek rám van vágyódása. A másik ajtó Krisztus, az az ajtó, amin keresztül beáramlik az életembe a kegyelem. Az ajtókat tehát jól meg kell vizsgálnunk, hiszen az egyik az kivezet önmagamon kívülre, az Istennel való közösségemen kívülre, a bűnbe, a kísértésbe, az elbukásba. A másik ajtó viszont az az ajtó, amin keresztül bejön az életembe a kegyelem. Amikor Isten figyelmezteti Káint, hogy a bűn, a kísértés az ajtó előtt ólálkodik, akkor azt mondja Isten Káinnak, hogy uralkodjál a bűnön. Igen ám, de a bűnön nem tudok uralkodni. Megpróbáltam, nem is egyszer, megfogadtam, és mégsem sikerül. Bárhogy igyekszem, bárhogy erőlködöm, képtelen vagyok ellenállni a bűnnek, az indulataimnak, a vágyaimnak, az egóm akaratának. A bűnnek a zsoldja viszont halál. Tehát nem tudok uralkodni a bűnön, aminek a következménye halál lesz. Pál apostol elkeseredve kiállt fel a rómaiakhoz írt levélben. Hát kicsoda szabadít meg a halálnak ebből a testéből? Ki szabadít meg ebből a lehetetlen helyzetből? A válasz Jézus Krisztus. Krisztus szabadít meg ebből. A feltámadott Krisztus keresi az embert. Azért keresi, hogy az ő kegyelmével és irgalmával, bűnbocsátó szeretetével bejöjjön az ember életébe. És ez a Krisztus kopogtat az ember ajtaján, ez a Krisztus kopogtat az én szívemnek az ajtaján. Csak hogy nagyon könnyen nyitjuk meg az ajtót a bűnnek, a kísértésnek, az ordító oroszlánnak, de mindig bezárkózunk Krisztus előtt. Különös hajlama ez az embernek, a bűnre, a sötétségre, a szenvedésre. Megnyitjuk magunkat a bűneink, a kísértéseink előtt, de zárva tartjuk az ajtót a kegyelem előtt, Krisztus előtt. Krisztus viszont nem sértődik meg, nem fordít hátat nekünk, hanem eljön, megkeres, megáll az ajtónk előtt is, és zörget. Azt olvastuk az ígénkben, hogy íme az ajtó előtt állok. Az íme azt jelenti, hogy most. Most kereslek téged, most zörgetek, most van az a pillanat, amikor döntésre hívlak. Dönts az életed tekintetében, beengedsz, vagy pedig nélkülem éled tovább a te életedet. Ebben az íme megszólításban ott van az is, hogy a döntés nem halogatható. Döntésre kell jutnom, hogy mi legyen az életemmel. Íme az ajtó előtt állok, most, és zörgetek. Nagyon kedves kifejezéssel fordítja a latin nyelvű Biblia ezt a kifejezést, hogy zörgetek. Azt olvassuk itt a Vulgátában, Szent Jeromos fordításában, hogy pulzó. A zörgetést a pulzó, pulzálással, a szívveréssel adja vissza a latin nyelvű Biblia. Sok finomság és sok üzenet van ebben. A mi Urunk nem erővel dörömböl a mi szívünknek az ajtaján, a mi életünk ajtaján, hanem az ő szívverésével. Mintha az ő szívét szorítana oda a mi Urunk a mi szívünkhöz, hogy halljuk meg azt a finom szívdobogását a mi Urunknak, amiben szeretet, irgalom van és könyörület a mi számunkra. A mi Urunk tehát kedvesen az ő szívverésével zörget, pulzál a mi szívünknek az ajtaján. Ha valaki megnyitja az ajtót. A döntés nem az, hogy jó leszek-e, hanem az, hogy beengedem-e az Urat az életembe. Nagyon sokszor eldöntöttem már, hogy jó leszek, és hát tudjuk a végét, hogy nem sikerül. A döntés mindig arra vonatkozik, hogy beengedem Krisztust az életembe. Igen ám, de hát sokszor kosz rendetlenség van otthon nálam, a szívemben, a lelkemben. Nem baj. Az én Uram azt mondja, hogy veled akarok vacsorázni. Abban a körülményben, amiben te vagy, én is azt akarom enni, amit te eszel. Ha szomorúságot, szorongást, félelmet, fájdalmat eszel, akkor én azt akarom veled együtt enni. Vele vacsorázok, és ő én velem. Íme létrejön a közösség Krisztussal, az asztal közösség, a kegyelemnek ez a drága közössége.
Krisztus kopogtat a szívemnek az ajtaján. Nyissam meg, engedjen be magamhoz. Mindenható Urunk, szerető, hűséges Krisztusunk, köszönjük, hogy megkerestél bennünket. Köszönjük, hogy nem bírtad el a bezárt ajtókat, hanem egyen-egyenként odajössz az életünkbe, és kopogtatsz a te drága szívveréseddel. Légy áldott, Urunk, ezért a szeretetedért. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse alapján.

Műsorunk folytatásában ma egy különleges helyszínre hívom el Önöket, a hollandiai Dordrechtbe látogatunk el, a történelmi nyugat-indiai házba. Egy olyan kiállításon járunk, ahol a falakat jelenleg körülbelül 85 festmény tölti be, melyek egytől egyig a Biblia világát tárják elénk. Vendégem Jan van 't Hoff festőművész, aki 30 éve él ebben a városban. Azzal a nemes, de embert próbáló feladattal bízták meg, hogy fesse meg a Biblia fő üzenetét, az Ószövetség ígéreteitől kezdve egészen az evangélium beteljesedéséig. Hogy miért éppen egy ilyen patinás régi épület ad otthont ezeknek a műveknek, és miért érzi úgy a festő, hogy a mai embereknek nagyobb szüksége van a vizuális üzenetekre, mint valaha, azt a következő interjúból tudhatják meg. Az összeállítás elkészítésében közreműködött Batiz Aletta Dorottya.

0: I am in Dordrecht, in a very nice place, very nice house, and I am with a person who made very nice paintings. It's an exhibition. So my question it would be, first of all, of course, I would like
1: Szóval, a következő lenne a kérdésem. Először is, természetesen, szeretném tudni, hogy ki ön, mi a neve. Másodszor pedig, miért volt fontos, hogy Dordrechtben megnyitjon egy ilyen kiállítás, ami képeket ábrázol a Bibliáról, valamint a Biblia történeteit beszéli el.
2: For about 30 years in Dordrecht, and we have an exhibition now in the West Indies house in Dordrecht. And I got a commission to paint a series of paintings.
0: Jan van 't Hooft festőművész vagyok. Körülbelül 30 éve élek Dordrechtben, és most van egy kiállításunk itt a dordrechti nyugat-indiai házban. Egy megbízatást kaptam egy festménysorozat elkészítésére a Biblia főbb történeteiről. És hát azért fontos ezt megosztani, mert sokan már nem tudják, mi a Biblia tartalma. Lényeges ismerni az evangéliumot és az Ószövetséget is, hogy az emberek megismerjék az Úr Jézust és megbékéljenek Istennel. Ez nem csak művészet, hanem üzenet közvetítés is. Tehát ez nem csak egy kulturális kiállítás, vagy csak egy festmény, hanem ez annál több. Profi festő vagyok, de ebben az esetben az a feladatom, hogy megfessem a bibliai tartalmat, hogy a látogató számára világos legyen, mi a Biblia tartalma. És az evangelizáció kontextusában használjuk az evangélium terjesztésére ezt a kiállítást. Ennyi az egész.
2: As the context for the gospel, to know the Lord Jesus and to be reconciled with God. So we have to spread the message.
0: So it's not only a cultural or only just a painting, it has its
1: Milyen
0: more.
1: Többletjelentést ad a történelmi nyugati indiai ház Dordrechtben ezeknek a vallásos festményeknek? Hogy jutott arra a döntésre, hogy ezt a kiállítást itt szervezzék meg?
2: A piece of history in this house. I lived in a shop, a small shop in the other street here nearby.
0: Szóval a boltom egy adott pillanatban tele volt festményekkel, aztán a megbízommal imádkoztunk egy nagyobb helyért, hogy kiállíthassuk ezeket a festményeket, és amikor elkezdtük a helyet, házat keresni, a szomszédom azt mondta, hogy meg kell nézni a nyugat-indiai házat. Már 6 éve üresen áll. Eladták, de semmi sem történik ott. Így idejöttünk, és hallottuk az előző tulajdonostól, hogy megváltoztak a tervei. Mivel üres volt, és azt tervezte, hogy elmegy egy házeladó közvetítőhöz, tehát azt tervezte, hogy eladja a házat, hát ezért jöttünk ide. Vannak emberek, akik befektettek pénzt, hogy megvegyék ezt a házat, hogy lehetővé tegyék ezt a kiállítást, amelyben az összes festményt ki tudtuk állítani, most már körülbelül 85 festményt lehet megtekinteni itt, ami a bibliai történetekhez kötődik. Tehát összefoglalva, végül a befektetők segítségével sikerült megvásárolni az épületet, hogy helyet adjunk a jelenleg 85 képből álló sorozatnak.
2: Some people have invested the money to buy this house to make it possible to exhibit all these paintings, about 85 now.
1: A vizuális üzenet terén, tehát a plakátokon, a festményeken látható karakterek és a színek alapján milyen érzelmi hatást remél kifejteni a látogatóra?
2: Well, the history of salvation, of redemption in the Bible is filled with all kinds of human...
0: Nos, a Biblia, az üdvösség, a megváltás története tele van mindenféle emberi tapasztalattal. Először is Ádám és Éva vétkeztek Isten ellen. Isten kapcsolatot létesített Ábrahámmal, szövetséget kötött vele. Ábrahám csak egy ember volt, és Isten szövetséget kötött vele. El lehet képzelni Ábrahám érzéseit, például amikor fel kellett áldozni a saját fiát. Olyan ez számunkra, mint egy tükör, és ha vizuálisan látjuk, ahogy a festményeknél is, akkor könnyebb megérteni, miről is szól a történet. A bibliai történetek, ahogy mondtam, tele vannak emberi tapasztalatokkal. Tehát ezek a képek tükröt tartanak nekünk, és vizuálisan sokkal könnyebb megérteni az üzenetüket.
2: In a visual way, as paintings do, then it's easier to grasp what it is about.
1: Mi a legnagyobb kihívás számára festőként a bibliai szövegek bemutatásával? Mivel ezek a Bibliában vannak leírva, nincs vizuális alap hozzá. Mi a nehézsége egy ilyen vizuális festmény megalkotásában, egy állandó kiállításon belül, ami, ahogy értettem, mindig is itt lesz?
2: Yes, it is a permanent exhibition, and the biggest challenge, well, that is to make paintings that are in line with the content of the Bible.
0: Hát ez nagyon fontos, mert az Isten igéje és nekünk az igazságát kell képviselnünk. A sorozat fő témája a Messiás eljöveteléről szól, például az Ószövetségben, közvetlenül a bukás után, ott van az első ígéret, hogy eljön valaki, aki szétzúzza a kígyó fejét. És az Ószövetség során követett összes ígéret mind az Úr Jézusra mutat. Bizonyos értelemben, ez lehet a proféciában, a tipológiában, az áldozati rendszerben, az Ószövetségben, de mind az eljövendő messiásra mutat. És az a kihívásom, hogy világossá tegyem ezt a fő vonalat az Ószövetségben és annak beteljesedését az Új Szövetségben. Összefoglalva, a legnagyobb kihívás az, hogy a festmények összhangban legyenek a Biblia tartalmával, hiszen Isten igéjének az igazságát kell képviselnünk. A sorozat fő témája, tehát a Messiás eljövetele, az Ószövetség ígéreteitől az Új Szövetség beteljesedéséig.
2: To the coming Messiah. And my challenge is to make clear that main line in the Old Testament and the fulfillment of it in the New Testament.
3: Since this is a permanent exhibition, are there plans to expand or periodically update the collection?
1: Mivel ez egy állandó kiállítás, tervezik-e a gyűjtemény bővítését, vagy időszakos frissítését más művészek alkotásaival, vagy csak az ön művei lesznek itt kiállítva?
2: Well, it is now full of my paintings, and I'm still continuing the series. Why? We can change some paintings over in course of time, but...
0: Nos, most tele van festményeimmel az épület, és még mindig folytatom a sorozatot. Miért? Idővel változtathatunk néhány festményt, de fontos a folytatás, különösen oktatási célokból célokra, mert ezeket a képeket, az összes vizuális anyagot az oktatásban használják. Az emberek a kiállított képeket megtalálhatják a gospelimages.com weboldalunkon is, és hát oktatás céljából bárki felhasználhatja, vagy letöltheti őket a saját maga részére is. Itt találják meg a teljes sorozatot, itt elérhetővé válik mindenki számára.
2: Is to facilitate also the spreading of the gospel, also in the context of education, on schools, etc.
0: A rádió hallgatóknak pedig azt üzenném, hogy a weboldalunk egy nagy segítség akar lenni mindazoknak a számára, akik az örömhírt, az evangéliumot szeretnék hirdetni. Hiszen innét le lehet tölteni a képeket, fel lehet használni ezeket a képeket, és a cél az vele, hogy mindenki eljusson az Istennel való megbékélésre. Tehát Isten üzenetét szeretnénk a festményeinkkel, ezeknek a képeknek a segítségével mindenkihez eljuttatni, gyerekekhez, felnőttekhez. Például akár a mellettünk élő, lakó, hitetlen szomszédnak is elmondhatjuk a telefon és a képek segítségével az evangélium üzenetét. Nos hát, arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a képek mellett ott van egy magyarázó szöveg is, amely sokat segíthet. Ugyanakkor a magyarázó szöveg más nyelven is megtalálható.
2: Open it on your phone, you read the explanation texts next to the pictures. It is also in other languages like Russian and Polish, so it can be used in those languages too.

Keresztény életrovatunkba a hollandiai Dordrechtbe látogattunk el a mai nap folyamán. A történelmi nyugat-indiai házba egy olyan kiállításon jártunk, ahol a falakat jelenleg körülbelül 85 festmény tölti meg, melyek egytől egyig a Biblia világát tárják elénk. Vendégem Jan van 't Hoff festőművész volt, aki 30 éve él a városban, és azzal a nemes, de embert próbáló feladattal bízták meg, hogy fesse meg a Biblia fő üzenetét az Ószövetség ígéretétől kezdve egészen az evangélium beteljesedéséig. Az elmúlt percekben vele beszélgettünk. Közreműködött Batiz Aletta Dorottya. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán esélyes forgatókönyvnek nevezte, hogy technokrata miniszterelnöke legyen az országnak. Elfogadták Kolozs megye idei költségvetését. Kolozsvár belvárosához közel fognak óvodába járni a patarédelmi és szegénységben élő gyerekek. Kelemen Hunor június elejéig fel kell állni a kormánynak, különben milliárdokat bukunk. Kolozsváron ma esős, borús időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap azt nyilatkozta, hogy rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő. Általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormány támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján viszonylag kevés olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata

0: Demokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette, vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatja. Jóvá hagyták Kolozs megye idei költségvetését, amely a megye történetének eddigi legnagyobb összegű büdzséje. Az alárendelt intézményekkel együtt az összértéke eléri az 1,825 milliárd lejt, míg a megyei önkormányzat saját költségvetése 989 millió lej, ami 12%-kal nagyobb a tavalyinál. A költségvetés 46%-át beruházásokra és fejlesztésekre fordítják. Azért dolgozunk, hogy Kolozs megye fejlődő és otthonos közösség legyen mindenki számára, a magyar közösség számára is. Ezt tartottuk szem előtt a költségvetés összeállításakor is. Rekordösszeget, 215 millió lejt, 41 millió eurót irányoztunk át a Borháncs negyedben épülő új kolozsvári gyermekkórház megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítő civil szervezetek támogatására. Idén az RMDS frakció kérésére megmaradt a pályázati alap a kulturális, illetve az ifjúsági programokra, egyenként 1,2 millió lej, sportrendezvényekre pedig 1 millió 250 ezer lej van előirányozva, míg egyházközségek számára 3 millió 50 ezer lej, mondta el Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. A pataréti mély szegénységben élő gyerekek modern óvodában fognak tanulni Kolozsvár központjában románi, vagyis cigány nyelven, számolt be a g4media.ro portál. Több civil szervezet hangsúlyozza, hogy a probléma nem pusztán lakhatási kérdés, hanem mély társadalmi és oktatási válság is. A gyerekek körében magas az iskola elhagyási arány, nehéz a munkapiaci integráció és sok család generációk óta szegénységben él. Egy évnyi tárgyalás után a kolozsvári hatóságok jóvá hagyták egy új helyiség bérbeadását, a pataréti közösségből származó gyermekek számára létrehozandó óvodai csoportok számára, közölte a Kluzs 24 helyi portál. Az új intézmény összekezdi meg működését a belvároshoz közeli Mömör utca, vagyis Katica Bugár elnevezésű napközi közelében. A létesítmény akár 60 gyermeket is befogadhat. Ez a két csoport eddig is működött a kolozsvári szociális és egészségügyi igazgatóság központjának keretében, ahol két termet biztosítottak számukra. Közölte Liliana Kériák, a román gyermekek oktatásáért felelős tanfelügyelő. Május végéig, június elejéig fel kell állni az új kormánynak, mert Romániának az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségei vannak, és fennáll a veszélye, hogy több milliárd eurót veszítünk. Nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Hozzátette, hogy a folyamat jelenleg a parlamentben akadt el a Bukarestet érintő nézeteltérések miatt. Említette az egységes bértörvényt is, amelyhez mintegy 710 millió euró kötődik, valamint a vízügyi törvényt, amely szintén fontos mértföldkő jelentős összeggel. Szükség van a kormányra, mert június végéig, július elejéig el kell fogadnunk ezeket a törvénytervezeteket, és jóvá kell hagynunk a rendeleteket, mutatott rá Kelemen Hunor. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma Kolozsváron esős borús időre lehet számítani.

0: A Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd

0: világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
2: Gombolózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagyi Bolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől nagy szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, szerda déli magazin műsorunkban május 13-án Karina Halle kanadai írónő gondolatával. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol, akkor azt nem engeded el. Így szól a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat mai déli műsorunkban egészen 3 óráig. Hamarosan az áhítatot hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük. Ezt követően a szilágycsahi gyülekezet életéről hallunk, majd Gál Jankával, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákjával beszélgetünk, aki első díjat nyert a Digitális Tapintás egy karakteres Braille kijelző című dolgozatával. 13 órakor hírekkel folytatjuk, majd rá 15 órára a mesekosár rovatunk kezdődik, amelyben az Egér család című Grimm mesét mondjuk el ma. 13 óra 30 perckor pedig vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg. A Budapesti Zeneakadémia 1907. május 12-én felavatott épületének főbejárata fölött a Strobl Alajos által alkotott életnagyságúnál nagyobb ülő bronzszobor Liszt Ferencet reverendával, kottával a kezében, a zene istenének földi helytartójaként ábrázolja. A zenélő köntös Liszt sorozatának 3. része a mester vallásos lelkületének ismert és ismeretlenebb megnyilvánulásait lélekemelő zenei példák kíséretében tárja hallgatói elé. A szerkesztő Nagy Ibolya. 14 órakor is hírekkel folytatjuk, majd versrovatunkban Lukácsi Vilma Ének a gyülekezetről című alkotását hallhatják. 14 óra 20 perckor pedig Keresztény Élet felekezetközi műsorunkkal várja önöket Szecsődi Árpád munkatársunk. Ma Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztora mond áhítatot, utána pedig Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Megáldott Állatvilág című részt olvassa fel rádiónk önkéntes munkatársa Fájs Mit várja. Ezzel várjuk hallgatóinkat itt az agnusradio.ro honlapunkon és a 88,3 MHz-es frekvencián. Ha tehetik, tartsanak velünk!

mai áhítatunk címe Köztes napok. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliuma 15. fejezetének 5. verse. Mai áhítatunk szerzője Jonathan Porter, amerikai testvérünk. Van egy dal, ami sokat jelent nekem. Ez arról szól, hogy Isten velünk van a hegytetőn és a völgyben is. Az évek során egyre közelebb kerültem Krisztushoz, és éreztem Isten jelenlétét, mind a magaslatokon, mind a völgyekben, a legjobb és a legrosszabb napjaimon is. De miután megvizsgáltam az Istennel való kapcsolatomat, rájöttem, hogy a hegyek és a völgyek közé eső közönséges napok azok, ahol nem érzem Isten jelenlétét. Amikor a napjaim megbeszélésekkel, konferenciákkal és véget nem érő e-mailekkel telnek, elfordulok Istentől. Engedem, hogy a figyelmemet elvonják a dolgok, és úgy gondolom, hogy Isten nélkül is boldogulok. Jézus azt mondta tanítványainak, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden nap kapcsolatban kell maradnunk Krisztussal, ha gyümölcsöt akarunk teremni. Amikor engedjük, hogy a köztes napokon a dolgok elvonják a figyelmünket, önkéntelenül is eltérünk Istentől. Tudatosan Krisztusban kell maradnunk minden nap. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, segíts, hogy mindig benned maradjunk, különösen azokon a napokon, amikor a világ leginkább el akar téríteni tőled. Ámen. Az átlagos napokon is tudatosan Istenhez fordulok, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Jonathan Porter, amerikai testvérünk. Imádkozzunk, hogy minden nap legyen időnk Isten számára.

A mai áhítatót Palkó Hannától hallhatták, utána pedig a Dynamis együttes Ó, Uram, oly drága vagy nékem című dalát sugároztuk. A következőkben pedig nézzük, hogy milyen érdekességek évfordulók kapcsolódnak május 13-áról. Erről lesz szó a kalendáriumban, amelyet Szabó Anita szerkesztett.

Május 13-át írunk, ez az év 133. szökőévben 134. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 232 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1830-ban ezen a napon kiáltották ki Ecuador függetlenségét. 1935-ben Algírban ezen a napon felkelés tört ki a francia központi hatalom ellen. 1981-ben ezen a napon Aliakca merényletet kísérelt meg II. János Pál pápa ellen a római Szent Péter téren. 1950. május 13-án volt a brit nagydíj Silverstone-ban, a győztes Giuseppe Farina volt az Alfa Romeo-jában. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 13-ához kötődnek.

most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1717. május 13-án született Mária Terézia Habsburg hercegnő, harmadik Károly magyar király leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, magyar királynő. 1792-ben ezen a napon született 9. Pius pápa, ő az eddigi leghosszabb pontifikátusú pápa. 1814. május 13-án látta meg a napvilágot Rónai Jácint pap, a darwinizmus magyarországi megismertetője. 1857-ben ezen a napon született Ronald Ross, Nobel-díjas brit orvos. 1882. május 13-án látta meg a napvilágot Georges Braque, francia kubista szobrász, festő. 1912-ben ezen a napon született Várkonyi Zoltán, magyar színész, rendező, filmrendező. 1927. május 13-án látta meg a napvilágot Keleti Tamás biokémikus, az MTA tagja, a magyarországi enzimkinetikai kutatások elindítója. 1942. május 13-án született Schmidt Pál politikus, sportdiplomata, olimpiai és világbajnok, vívó, a MOB elnöke, köztársasági elnök. 1943. május 13-án született Juhász Jácint, Jászai Mari díjas magyar színész. 1950-ben ezen a napon született Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző. 1956. május 13-án született Szili Katalin, magyar jogász, politikus, az országgyűlési elnök. 1979. május 13-án látta meg a napvilágot Jakab Albert Zsolt, erdélyi néprajzkutató. 1983-ban ezen a napon született Görbic Anita, magyar válogatott kézilabdázó, a világ egyik legjobb játékosa. 1986. május 13-án született Robert Pattinson, angol színész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk május 13-ához kötődik.

Most lássuk, kik azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik ehhez a naphoz. 1667-ben ezen a napon halt meg Rédei Ferenc, erdélyi fejedelem. 1673-ban ezen a napon hunyt el Johann Bach, német zeneszerző, a Bach család erfurti vonalának megalapítója. 1832. május 13-án hunyt el Georges Cuvier, francia tudós őslénykutató, az összehasonlító anatómia jelentős kutatója, a Francia Akadémia tagja. 1896-ban ezen a napon halt meg Turóczi Mózes, magyar rézműves mester, ő öntötte Gábor Áron ágyúit. 1970. május 13-án halt meg Moises Márton, romániai magyar költő, a kommunista diktatúra mártírja. 1971-ben ezen a napon halt meg Bányai János, tanár, geológus, muzeológus, a Székelység című folyóirat alapítója és szerkesztője. 1992. május 13-án halt meg Nagy Attila, kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész. 1994-ben ezen a napon hunyt el Würz Ádám, grafikus művész. 2019. május 13-án halt meg Doris Day, Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik május 13-ához. Ma van az Egészség és Biztonság Nemzetközi Napja a bányaiparban. Május 13-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Számos érdekesség évforduló kapcsolódik a mai naphoz, amint ezt hallhattuk a mai kalendáriumban is. Többek között Makkai Sándor, erdélyi magyar író, pedagógus, református lelkész, az Erdély Református Egyházkerület püspöke is ezen a napon született 1890-ben. Most pedig nézzük, hogy kiket köszönthetünk a mai napon a névnaposok köszöntésében. Bódh Zsuzsa lesz segítségünkre.
1: Május 13-án Imola és Szervác napját ünnepeljük. Az Imola női név, újabb névadás, a növény nemzetség nevéből származik. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. A Szervác a latin Servatius név rövidülése. A jelentése megmentett. Köszöntjük tehát Imola és Szervác nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akiknek születésnapjuk van, május 13-án, vagy egy fontosabb eseményre emlékezve ünnepelnek. Isten éltesse sokáig őket. A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

0: Eső előtt, eső után énekelt ez orán, és reméljük, hogy az ünnepelteknek éppen olyan jól esik a köszöntés, ugye a köztes időben, ahogy itt Kolozsváron az égboltot nézem, még esélyes, mára is némi eső, de mi azt kívánjuk az ünnepelteknek, hogy nagyon boldog napjuk legyen, és Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben pedig a Szinácsei gyülekezetről hallhatunk, a Kárpátaljai Pulzus Rádió beszélgetése következik.
1: Kárpátalja. Megdöbbentő tragédia rázta meg február elején az erdélyi Szilágycseh református közösségét. Felújítási munkálatok közben összeomlott az 507 éves református templom tornya. Bár emberéletben nem esett kár, a történtek súlyos veszteséget jelentenek a gyülekezet számára, hiszen a romok nem csak a környezetben okoztak károkat, hanem a templom hajó szerkezetét is megrongálták. A történelmi épület jövője azóta is bizonytalan, az újjáépítéshez pedig széles körű összefogás van szükség. Hogy mi vezetett a tragédiához, hogyan élték meg mindezt a helyiek, és mi történt azóta, arról a szilágycsehi református gyülekezet lelkipásztorával, Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templom torony dőlt össze, gyakorlatilag mint legó hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az eseménynek, ennek a több hónappal ezelőtti eseménynek a hátteréről? Egy felújítási munkálat kellős közepén történt a tragédia.
3: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán. Vékony, apró repedések lehettek, de miután kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet. És az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a repedések, illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat, 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárások, és ennek következtében aztán november derekától konkrétan elkezdődött a felújítási munkálat. Hát elsősorban a vakolatleveréssel kezdtük, mert egy nagyon vastag cementes réteg vakolat volt a falakon, és azt kellett egyszer eltávolítani, és látni azt, hogy milyen minőségű az alatta levő falazat. És ezek a munkálatokkal jutottunk aztán február elejére oda, hogy a templomtorony ról is körülbelül egy 3-4 méter magasságban leverődött ez a vakolat, és akkor látszódott, hogy egyrészt a fal minőség, a kövek és az építőanyagok kusza hálózatát jelentette, tehát nem egy olyan egymásra épülő rendszerszerű falazat volt, amit én legalábbis elvártam, vagy elképzeltem, és a kötőanyag is eléggé gyenge volt, és néhány nappal az omlás előtt úgy észleltük is a torony belső részén is azt, hogy peregni kezd a kötőanyag. Akkor gyorsan elkészült egy, a kritikus pontokon elkészült egy gerendázatból készített támogatási rendszernek a terve, amit el is kezdtünk azon a nap, amikor már volt az omlás. Belső részén folytatódott volna a templomfal külső megerősítés, vagy a toronyfal külső megerősítése, és kérdés volt, hogy akkor hogyan folytatjuk, tehát azokat a falelemeket, amik bizonytalannak, mozgónak látszottak, hogy részenként kicseréljük. Ez volt az elképzelés, nem gondoltuk, hogy ennyire veszélyes a helyzet, mert külsőleg nem voltak jelentős repedések, látható repedések a tornyon, hogy indokolná azt, hogy esetleg abban gondolkodnánk, hogy le kell bontani, vagy le kell állítani az egész folyamatot. Na, és hát a szerdai munkafolytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy 6:45 körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya vár, tehát kifolyt az a falréteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
2: Egy járókelő meg is sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt.
3: Nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelte, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgyis ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áramlat úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Jó Isten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
2: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újra tervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, illetve most már a tervezési szakaszba léptek.
3: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik a pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz újból, lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet, és hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
2: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
3: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk valójában, mert ez egy olyan kihívás, egy kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni, az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az istentiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellegzetes épülete volt a városnak ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
3: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk, vagy adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat egyedül, és így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezet és segít bennünket. Te áldás békességet kívánok!
2: Áldás békességet!
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, az erdélyi szilágycsehi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: A Grál együttes zenélt az elmúlt percekben, most pedig egy fiatal, tehetséges lányt ismerhetnek meg. Romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmárnémetiben rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert digitális tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról. Mesélt arról is, milyen tapasztalatokat szerzett a munka során, és hogyan kapcsolódott ehhez az az érzékenyítő foglalkozás, amelyet elemis diákoknak tartott, hogy közelebb hozza számukra a látássérültek világát. A riporter Ungvári Szende.
1: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyezést értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
2: A projektem címe digitális tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
2: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Itt az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
1: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
2: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykereteim belül.
1: Pontosan hogyan működik ez az olvasóeszköz?
2: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden Braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
1: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
2: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
1: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
2: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessem velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
1: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
2: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. Meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasásgyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
1: Mint például mikkel?
2: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
1: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
2: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszközkészítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
0: Az elmúlt percekben Gál Jankával, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákjával beszélgettünk a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című projektjéről, a riporter pedig Ungvári Szende volt. A következő percekben pedig a Republik Együttes zenél.

0: Presser Gábor és Katona Klári énekelt a nagy találkozásról. Hát számunkra meg az a nagy találkozás, hogyha a hallgatóinkkal találkozunk így a frekvencián keresztül, úgyhogy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most frissen kapcsolódtak be. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok, a mai nap gondolatát pedig Karina Halleck kanadai írónőtől választottuk. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalul, akkor azt nem engeded el. Ez a mai napra választott idézet, most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk Mesekosár rovatunkban. 13 óra 30 perctől vasárnapi zenélőköntös rovatunkat ismételjük meg. 14 órakor is hírekkel jelentkezünk, majd vers rovatunkkal, 14 óra 20 perctől pedig keresztjén élet felekezetközi rovatunkban számít figyelmükre Szecsődi Árpád munkatársunk. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavokban. Kezdődhet a Kolozsvári Regionális Sürgősségi Kórház építése. A találkozó célja a régió NATO-val kapcsolatos jövőképének összehangolása, nyilatkozta Nikusor Dán a B9 csúcsról. A román gazdaság recesszióban van, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak. Elkészült a csíksomjai búcsú programja, elárulták, hogy ki lesz az ünnepi szónok. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Tegnap a miniszterelnök jelenlétében aláírták a kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a kolozsvári új regionális sürgősségi kórház építése, jelentette be Cseke Attila, az RMDS ügyvivő egészségügyi minisztere. Az egészségügyi minisztérium 1,8 milliárd lejt biztosít az egészségügyi központ megvalósítására. Az intézmény 849 fekvőbeteg befogadására lesz alkalmas, emellett 106 intenzív terápiás ágyat alakítanak ki felnőttek, gyermekek és csecsemők számára. Az intenzív terápiás részlegen a súlyos égési sérültek ellátására is lehetőség nyílik majd. A korszerű egészségügyi komplexumban járó betegrendelő 22 műtőterem kap helyet, és egyidejűleg több mint 4000 beteg ellátását teheti lehetővé, hangsúlyozta az RMDSZ-es miniszter. A kivitelezés ideje 3,5 év. A regionális sürgősségi kórház megépítésével nem csak a kolozsváriak, kolozsmegyeiek, hanem a környező megyékben élők számára biztosítunk megfelelő sürgősségi egészségügyi ellátást. A kórház egy stratégiai gondolkodás része. Korábbi egészségügyi miniszteri mandátumom alatt is azt támogattam, néhány regionális, jól felszerelt kórház a megoldás arra, hogy súlyos, komplex eseteket el tudjon látni a rendszer, nyilatkozta Cseke Attila. A bukaresti kilencek, a B9 csúcs találkozójának célja a régió NATO-val kapcsolatos jövőképének összehangolása, jelentette ki a román fővárosban ma zajló esemény nyitóbeszédében Nikusor Dán. A román államfő felszólalásában rámutatott, hogy 2 hónappal az ankarai NATO csúcs előtt tartják a találkozót, és a helyszínválasztásnak is jelentősége van. Ukrajna és a Fekete-tenger közelében vagyunk, azoknak a térségeknek a közelében, ahol a szövetséges területeket fenyegetés éri, fogalmazott. Nikusor Dán szerint a B9 csúcs célja összehangolni a régió NATO-val kapcsolatos jövőképét. Mint hangsúlyozta, a térség valamennyi országa számára a saját biztonsága jelenti a prioritást, de a NATO és a transzatlanti kapcsolatok erősítése is nagyon fontos. A román államfő a szövetséges országok védelmi kiadásainak növelését szorgalmazta. Közösen egy erős transzatlanti hadipart kell kiépítenünk, jelentette ki. A román gazdaság jelenleg recesszióban van, a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak, jelentette ki ma az Agerpressnek Adrián Negrescu, a gazdasági elemző. A szakértő szerint az adatok valóban a fogyasztás jelentős csökkenését és a gazdaság lassulását jelzik, de a jó hír az, hogy nincs szó tömeges vállalatbezárások bankokról, nagyszámú munkahely megszűnésével vagy a lakossági hitelek tömeges bedőlésével járó válságról. Negrescu szerint a gazdasági élénkülés első jelei szeptember-október körül jelentkezhetnek, amikor 0,6-0,8%-os növekedés is elképzelhető. Ez összhangban lenne azokkal a várakozásokkal, amelyek szerint Románia 2026-ot végül szerény, 0,5% és 1% közötti GDP növekedéssel zárhatja. Az elemző szerint a recessziót a megszorítások, az adóemelések és a fogyasztás visszaesése idézte elő, és a nehézségek a következő hónapokban is érezhetők maradnak. Pozitívumként emelte ki, hogy a gazdaság meghatározó vállalatainak többsége már alkalmazkodott a fogyasztás csökkenéséhez, ami szerint az üzleti környezet ellenálló képességét mutatja. A Csésomi Pünkösdi fogadalmi búcsú főcelebrása és szónoka Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz május 23-án szombaton. Timár Sándor, Asztrék testvér, a Csíksomjai Kegytemplom igazgatója a szerkesztőségekhez eljutatott közleményében azt írta, nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várunk mindenkit Csíksomjóra. Fél évezrede hozzák ide szándékaikat és reményeiket a hívők elgondolhatatlan és megszámlálhatatlan serege. Mindannyian ugyanazt látták, és mégis mindannyiukban másképp formálódott meg hitük és lelkük szerint. Mit láttak ők, és mit éreztek? Örök titok marad, írta Asztrik testvér. Május 22-én pénteken 18 órától nyitó szentmisével veszi kezdetét az ünnepi programsorozat. Az estét követően péntekről szombatra virradóan virasztást tartanak a kegytemplomban. Május 23-án szombaton 19:30-tól szentmisét celebrálnak a kegytemplomban, majd 22:30-órától ünnepélyes rózsafüzér imádság kezdődik a hármas halom oltárnál. Ugyancsak 19:00-kor indul el a kegytemplom előtti térről a kordon a nyerekbe. Az ünnepi szentmisét 00:30-tól tartják a hármas halom oltárnál. Délután 17:00-tól csángó misére kerül sor a Szent Péter és Pál plébánia templomban, míg 18:00-tól pünkösdi vigília szentmisét tartanak a kegytemplomban. A Román Nemzeti Bank márva érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,21 bani, 1 amerikai dollár 4,43 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma felhőségboltra, hűvös időre kell számítani, csapadékra is van még esély. A nap csúcshőmérséklete 12 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink, ez az Egerplesz hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő.

0: Bombolózzon állig zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
2: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
1: Házalófazék.
2: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Hírekkel legközelebb 14 órakor várom hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítok. Kedves gyerekek, remélem, hogy itt vagytok a közelben, mert kezdődik a mesekosár. Ma az Egér családról mesélünk nektek, és a Kaláka és a Karaván együttes is zenél, úgyhogy jó szórakozást kívánok!
5: Mesekosár!

Komédiás egerek. Előkelő egér család volt. Nem lyukban lakott, hanem bársonykatujában. Nem sötét kamrában ebédelt, hanem hófehér abroszon, napvilágnál. S nem futott az emberek elől, hanem inkább minden nap eléjük lépett, és bemutatta nekik a tudományát. Mert ez az egér család csupa komédiás tagokból állott. A papát herceg Cincoginak hitták. Egérhintót tudott hajtani úri módon, előkelő magatartással. A mama neve Cincogi hercegné volt. Két kis lécre feszített cérnaszálon olyan ügyesen táncolt végig, mint akármelyik kötéltáncos ember. A legidősebb fiú tornász volt. Tótágas tudott állni a pohár szélén. A dióhéj nagyságú hintában a saját erejéből tudta lengetni magát, és a legjobb bukfencező volt az egerek között az egész földkerekségen. Ez a fiatal egérúr Mogyorósi gróf nevet és kék pántlikát viselt. A legkisebb egerek csak bárók voltak, báró Tepertős, báró Morzsányi és báró Jajdefut. Hogy miért voltak a hercegi egérpárnak gróf és báró gyermekei? Annak az a komédiása megmondhatója, aki a világ minden városában mutogatta őket. A főrangú egércsalád különben nem sokat törődött ezzel. Boldogok és kevélyek voltak, mikor látták, hogy mindenki bámulja őket. Az egérszínház tulajdonosa, egy kecskeszakállú olasz ember emelte őket a magas méltóságokra. Pedig mikor a keze közé jutottak, ők is csak olyan szegény, egyszerű egerek voltak, mint a többi egerek. Az olasz drótból való egérfogókat rakott ki éjjel a szobájában. Cincogi szalonnatartónak nézte az egérfogót, és belekerült. A felesége pedig a másik egérfogó rabja lett, csak nem ugyanabban a pillanatban. Nagy rémület fogta el őket. Reggelig futkostak a szűk kis kalitkában, sírva cincogtak. Nem tudták megtalálni a kijárást. Meg kell halnunk, szólt búsan Cincogi. Meg kell halnunk, felelte Cincoginé. Az olasz azonban nem ölte meg őket. Beletette mind a kettőt egy üvegszekrénybe, s ott voltak mindaddig, míg csak annyira el nem gyengültek az éhségtől, hogy nem tudtak a lábukon állni. Akkor az olasz beleültette Cincogit egy kis hintóba, Cincoginét pedig befogta lónak. Valahányszor jól ment az egérhintó, mindig kaptak egy morzsa cukrot vagy süteményt. Ha nem jól végezték a dolgukat, nem kaptak semmit. A két egér ilyeténképpen csak hamar minden tudományt megtanult. Nem is féltek többé az olasztól, inkább szerették, mert látták, hogy javukat akarja. Egy napon nagy nyomtatványokat vitt haza az olasz. Egyet felakasztott a falra. Az egerek bámulva nézték, és újjongtak örömükben. A nyomtatvány ugyanis a következő volt. Egérszínház. Soha nem látott, soha nem hallott újdonság. Itt először bemutatja magát herceg Cincogi, díszkocsikázó és egérfogathajtó. Cincogi hercegné udvari kötéltáncos, aki soha le nem esik a két pozna közzé kötött cérnáról, s a legbámulatosabb dolgokat mutogatja. Gróf Mogyorósi, bukfenchányó és tótágast álló, soha nem látott egérügyességet mutat be. Báró Tepertős, báró Morzsányi és báró Jajdefut, műszaladgálók, táncosok, légtornászok és énekesek, a világ legcsodálatosabb látványai. Belépődíj 10 krajcár, katonák és diákok felét fizetik. Az egér család egész éjjel nem aludt. Nehéz dolog az első föllépés. Nagy közönség várta az előadást. Az egér család remegve lapult meg az asztalon a selyemkendő alatt. Hanem, mikor herceg Cincogi pompásan körülkocsikázott a fiával az asztalon, a közönség megtapsolta őket. Elmúlt minden félelmük, és boldogok voltak. Ettől a naptól kezdve tömérdek sokszor játszottak ők az egér színpadon. Dicsőségben és jó ennivalókban nem volt hiányuk. Az olasz már nem is zárta el őket. Tudta, hogy nem szöknek meg. Művelt egerek. Meg aztán miért is szöknének meg,
mikor így sokkal jobban élnek. Éjjelenként a híres egércsaládot meglátogatták néha a közönséges egerek. Milyen jó dolgotok van, szóltak, de nagy urak vagytok. Az ám, felelt Cincogi, hercegek vagyunk és egyéb előkelőségek. Az egerek között sehol a világon nincsenek olyan nagy urak, mint mi vagyunk. Vigyázzatok, szólott az egyik egér. Macska van a háznál. Macska? Kérdezte Cincogi. Közöm nekem a macskához. Azt hiszed talán, a macska nem tudja megkülönböztetni a hercegi egeret a közönségestől? Azt hiszem, hogy egyszer ti is meghaltok. Badar beszéd, mi drága egerek vagyunk, hercegek. Hallottad-e azt valaha, hogy egérherceget vitt volna el a macska? Az egér család nevetett. A többi egér szégyenkezve vonult vissza a lyukakba. Már magam is szeretném látni azt a macskát, szólott Cincogi a feleségéhez. Papa, mutasd be a macskának, cincogtak a gyerekek. A papa kipötörte a bajuszát és így felelt. Nem alázhatjuk meg magunkat. Ha a macska kíváncsi ránk, jöjjön el. Fizessen 10 krajcát, mert ő se nem diák, se nem katona. Akkor aztán láthat bennünket. A macska hallotta ezt a beszélgetést a kanapé mögött, ahol villogó zöld szemével az egerekre leskelődött. De jó pecsenye szagot érzek, szólott, és ha jól látom, ott az asztalon egy új egércsalád pompázik. Azzal neki iramodott. Felugrott az asztalra, és befalatozta az egész hercegi családot.

0: Gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai történet. Holnap egy újabb mesével várunk titeket, illetve ma a Kaláka, a Kőviráng együttes és a Karaván együttes is zenélt nektek. A mesét még este 8 órától online az agnusradio.ro honlapunkon is meghallgathatjátok, és egészen 9 óráig gyerekzenével várunk titeket, és természetesen a felnőtteket is, akik ezt szeretnének hallgatni. Most pedig vasárnapi zenélő köntös rovatunkat hallgatjuk újra a Nagy Ibolya szerkesztésében. A Budapesti Zeneakadémia 1907. május 12-én felavatott épületének főbejárata fölött a Strób Alajos által alkotott életnagyságúnál nagyobb ülő bronzszobor Liszt Ferencet reverendában, kottával a kezében a zeneistenének földi helytartójaként ábrázolja. A zenélő köntös Liszt sorozatának harmadik része a mester vallásos lelkületének ismert és ismeretlenebb megnyilvánulásait lélekemelő zenei példák kíséretében tárja a hallgatói elé.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm a Zenélő köntös kedves hallgatóit. Tény, és azt hiszem jó lelkiismerettel és szerénységem ellenére mondhatom, hogy az általam ismert zeneszerzők közül egy sincs, aki ilyen intenzív és mély érzelmekkel közelednék az egyházi zenéhez, írta Liszt Ferenc a Weimari nagyhercegnek, és azért idéztem levelét, mert a Liszt sorozatunk pünkösd havára eső része a zeneszerző vallásos lelkületében nyújt bepillantást. A témába vágó emlékezéseket és vallomásokat idézek fel a zeneszerző életének különböző fejezeteiből, és mivel május ugyanakkor az anyák napjának hónapja is, a zenei példákat az Ave Maria szöveg Liszt általi feldolgozásaiból válogattam. Liszt vallásos lelkületének kialakulásában döntő szerepe volt azoknak az eseményeknek, amelyek kiváltságtudatot ültettek el benne. Nem sokkal azután, hogy a gyermek megfogant, kezdetét vette az a csodálatos égi jelenség, amelyet Honoré Flaugergue francia csillagász fedezett fel 1811 márciusában, nagy üstökös néven emlegették, és rendkívüli dolgokra hivatott ember születésének előjelét látták benne. Liszt anyja a jóslatot komolyan vette, fiának is elmondta, akiben mélyen gyökeret vert és egész életében megmaradt. Liszt Ferenc gyenge és beteges gyermek volt, és mivel a csecsemő halálozás nagy arányszámú volt, szülei védőoltást adattak be neki, ami akkoriban igen radikális eljárásnak számított. Apja a következőket jegyezte fel. Miután beoltották, a fiú egy ideig hol ideges fájdalmaktól, hol láztól szenvedett, mely nem egyszer életét is veszélybe sodorta. Második vagy harmadik évében egyszer már holtnak is hittük, és megrendeltük koporsóját. Ez a nyugtalanító időszak 6 éves koráig tartott. Liszt egyébként egész életében hajlamos maradt a hirtelen lázruhamokra és váratlan rosszul létekre.

Liszt 1846-ban született Ave Maria feldolgozását hallottuk Paolo Crivellaro és a Svájci Rádió énekkara előadásában vezényelt Diego Fasolis. Apja, aki valamikor ferences szerzetesként a papi hivatásnak akarta szentelni életét, megismertette Liszttel a katolikus vallás szimbolikus rítusait, és megmutatta neki azt a helyet a ferencesek kolostorában, ahol az első vallásos élményét átélte. Liszt azt is tudta, hogy nevét Assisi Szent Ferencről kapta. Fia tehetsége iránti felelősségérzetből Liszt Ádám a gyermeket megfelelő mesterekkel akarta tanítatni, másfelől a világnak is meg akarta mutatni, ezért beláthatatlan hosszúságú turnék vették kezdetüket. A serdülő Liszt Ferencet egyre jobban nyomasztotta a csoda gyerek szerep. Inkább lettem volna bármi a világon, mint nagy urak szolgálatában álló muzsikus, akit lenézőleg megfizetnek, mint valami bűvészt, vagy a tudós kutyát, Munitót, írta apja halála után 10 évvel. Lelki válságából a vallásban keresett kiutat, személyiségével összhangban, perzselő hőfokon. Gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza. Arra vágyott, hogy pap lehessen. Apja ellenezte, és így érvelt. A te mesterséged a muzsika. Az igaz művész útja nem távolít el a vallástól, egyesítheted egy pályán a kettőt. Szeresd Istent, légy jó és őszinte, hogy egyre magasabbra hágj a művészetedben. Te a muzsikájé vagy, nem az egyházé.

Az elhangzott Ave Mariát Liszt az 1860-as években komponálta, amikor meghiúsult a Karolinzuszány Wittgenstein hercegnővel kötendő házasságának kísérlete, Dániel fia meghalt, és lánya Blondine is elhunyt. A művet Die Glocken von Rom, vagyis római harangok néven is ismerik, mi Balázs János előadásában hallottuk. Apja 1827-ben bekövetkezett halála után, anyja is Párizsba költözött, Liszt felhagyott a nyilvános zongorázással, és megélhetésüket zenetanárként biztosította. Tanítványa lett tizedik Károly kereskedelmi miniszterének szépséges 17 éves lánya is, aki iránt hamarosan szenvedélyes érzelemre lobbant. A zongoraleckéket felügyelő anyát annyira elbűvölte Liszt személyisége, hogy a fiatalok joggal remélhették, hogy pártolni fogja szerelmük házasságban való kiteljesedését. Ám a hölgy váratlanul elhunyt, az apa pedig rangon alulinak tartotta a kapcsolatot, és Lisztet igen megalázó módon kitiltott a házukból. A kényszerű elválásba a lány, Caroline de Saint-Cricq, belebetegedett, Liszt pedig idegösszeroppanást kapott, és vallásos önkívületbe esett. Naponta gyúnt, és több órán át térdepelt a Saint-Vincent de Paul templom kövén. Felvételét kérte a papi szemináriumba. Gyóntató papja Bardin abbé beszélte le szándékáról. Korának szellemi vezetőjeként ő indította el Lisztet azon a keresési úton, amely Lamennais abbé és Saint-Simon tanain keresztül vezetett el végül a hit megélésének személyes formájáig. A következő Ave Maria tisztelettel adózik a témának, ugyanakkor megmutatja, hogy ezt korának legnagyobb zongoristája írta.

Philip Thompson előadásában hallottuk Liszt Ferenc Desdur Ave Mariáját. 1856-ban az esztergomi mise betanítása miatt Liszt hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon, ekkor kérte felvételét a Ferencesek világi rendjébe. A pesti ferencesek Lisztet 1857-ben fogadták konfráterükké, a szekszárdi August Antallal és Karácsonyi Guido gróffal egyszerre. 1865-ben felvette a négy alsóbb egyházi rendet, ami kisebb liturgiai szolgálatokra is feljogosította. Ettől fogva mindig reverendát viselt, kívánsága szerint ebben is temették el. Így vallott: beléptem az egyházi rendbe, de semmi esetre sem a világ iránt táplált megvetésből, vagy még kevésbé, mert rámondtam a művészetre. A katolicizmushoz való vonzalmam a gyermekkorom óta jelen van, és mára állandóan jelenlevő és uralkodó érzés lett. Kolostori szállásán a Madonna del Rosarión 9. Pius pápa is meglátogatta, és kedves palesztrinájának nevezte, akihez hasonlóan Liszt is szívesen lett volna karnagy a Vatikánban. Tanulmányozta Palestrina stílusát, valamint a gregórián zenét, mert tervei közt szerepelt az egyházi zene megreformálása. De a történelmi helyzet nem tette lehetővé a megújulást. Beszédes számadat, hogy a Humphrey Shirley által 1966-ban összeállított jegyzékben 65 eredeti egyházi kórusmű szerepel. Mielőtt befejeznénk a műsort, illendő megemlíteni Liszt legismertebb egyházi műveit is. Ezek a Krisztus oratórium, a Via Crucis Passio, az esztergomi mise, a magyar koronázási mise, a szekszárdi mise, vagy másképpen férfikari mise, és a Szent Erzsébet legendája.

0: Philip Thompson előadásában Liszt 1881-ben komponált Ave Mariája hangzott el. A Liszt Ferenc sorozat harmadik része ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallották, amelyet megismétlünk még holnap délelőtt is online műsorunkban, 9 órai kezdettel. A zenélő köntösben Liszt Ferenc vallásos lelkületének ismert és ismeretlenebb megnyilvánulásait lélekemelő zenei példák kíséretében tárta hallgatói elé. Most pedig a Cotton Club Singers dalát hallgatjuk.

0: A Cotton Club Singers, kinek mondja már Vétkeimet című dalát hallgattuk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint az inflációt a közel-keleti háború, nem a kormány idézte elő. Kezdődhet a kolozsvári regionális sürgősségi kórház építése. A bónuszok pörgették márciusban az átlagbért, ezúttal nem az informatikai szektorban volt a legmagasabb az átlagkereset. Az erdőben találták meg a hétfőn eltűnt Szeben megyei 5 éves kisfiút. Az előrejelzések szerint ma változékony, hűvös idő várható, most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor úgy véli, hogy a közel-keleti háború miatt nőttek az üzemanyagárak és ez a termékek és szolgáltatások árában is elkerülhetetlenül megmutatkozik. Ezt az inflációt elsősorban a közel-keleti háború idézte elő, szögezte le hozzátéve, hogy a külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy mit lehet tenni, de nevén kell nevezni a dolgokat, jelentette ki. Az RMDS elnöke azt is elmondta, hogy ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba. Szerinte inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol-keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Én befektetőket próbálnék vonzani, mert munkahelyek és működőképes gazdaság nélkül nem lehet megoldást találni. Varázsmegoldás nem létezik, és az állami kiadások csökkentése terén is sok tennivaló van még, fogalmazott Kelemen Hunor. Tegnap a miniszterelnök jelenlétében aláírták a kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a kolozsvári új regionális sürgősségi kórház építése, jelentette be Cseke Attila, az RMDS ügyvivő egészségügyi minisztere. Az egészségügyi minisztérium 1,8 milliárd lejt biztosít az egészségügyi központ megvalósítására. Az intézmény 849 fekvőbeteg befogadására lesz alkalmas, emellett 106 intenzív terápiás ágyat alakítanak ki felnőttek, gyermekek és csecsemők számára. Az intenzív terápiás részlegen a súlyos égési sérültek ellátására is lehetőség nyílik majd. A korszerű egészségügyi komplexumban járóbetegrendelő, 22 műtőterem kap helyet, és egyidejűleg több mint 4000 beteg ellátását teheti lehetővé, hangsúlyozta az RMDS-es miniszter. A kivitelezés ideje 3,5 év. A regionális sürgősségi kórház megépítésével nem csak a kolozsváriak, kolozsmegyeiek, hanem a környező megyékben élők számára biztosítunk megfelelő sürgősségi egészségügyi ellátást. A kórház egy stratégiai gondolkodás része. Korábbi egészségügyi miniszteri mandátumom alatt is azt támogattam, néhány regionális, jól felszerelt kórház a megoldás arra, hogy súlyos, komplex eseteket el tudjon látni a rendszer, nyilatkozta Cseke Attila. Februárhoz képest márciusban 381 lejjel 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel nagyobb, mint az előző hónapban. A legnagyobb nettó átlagbért 16039 lejt a dohánytermékgyártásban, a legkisebbet 2901 lejt pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték. Az Agerpress hírügynökség által ismertetett adatsorok szerint márciusban a legtöbb ágazatban nőtt a nettó átlagbér februárhoz képest, főként az alkalmi prémiumok, negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások, a természetbeni juttatások, pénzbeli támogatások, valamint a nyereségből és más alapokból kifizetett összegeknek köszönhetően. A béremelkedéshez az is hozzájárult, hogy egyes ágazatokban nőtt a termelés vagy gyarapodtak a bevételek. A hétfőn eltűnt 5 éves Szebe megyei gyermeket egy erdős területen találták meg körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult apja mellől. A fiút több száz ember kereste. Az eltűnt kiskorút élve találták meg, jelentette be a Szebe megyei rendőrség. Az 5 éves kisfiú az édesapjával tartózkodott Alsósebes szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A gyermek eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, és a keresés azonnal megkezdődött. Ide jöttem, hogy megjavítsam a villanypásztort, mert valaki elszakította. Már majdnem befejeztem, már csak egy oszlopot kellett letennem, a kisfiú 2 méterre volt tőlem az ösvény mellett. Ment egy kicsit előrébb, bekanyarodott, és amikor utána mentem, már nem találtam. Számolt be a gyermek apja. A hatóságok több száz embert és jelentős logisztikai erőforrásokat mozgósítottak az eltűnt gyermek felkutatására. A hatóságok helyszíni vizsgálatot is végeztek a gyermek otthonában és ott, ahol utoljára látták. A fiú apja szerint alig távolodott el tőle a gyermek, de amikor utána ment, nem találta. A Szebe megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint több mint 450 ember vett részt a keresési akciókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma felhőségboltra, hűvös időre kell számítani. Csapadék azonban már nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 12 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.

0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, online műsorunkban pedig 17 órakor hallhatnak híreket. A következőkben a Lírái lesz a főszerep, mai versrovatunkban Lukácsi Vilma Ének a gyülekezetről című alkotását hallgatjuk meg, utána pedig Tommaso Albinoni harmadik oboversenyének részlete csendül fel.

Lukácsi Vilma. Ének a gyülekezetről. Nekem még otthon cseng a telefon. Nem beszélek zsebből a világgal. Sok új fogalom felét sem értem, s azon gondolkozom, lehet-e cél felé futni háttal. Teremtő helyett evolúciót, Isten helyett sorsot emlegetve, egyre romló belső közérzettel, borzongással várni a hírekre. Nem hallani a halk, szelíd hangot, robbanások vagy zenék zajában. Rombolni a földet, amelyen élünk. Ide jut az ember önmagában. Nos, ebben a nagy idegenségben, ami lenézett, élő örömünk, hogy imádkozó testvéreinkkel az Úr nevében együtt lehetünk. A gyülekezet fala kitágul, mint valami védelmező határ. Nem lehet azt lelökni a porba, aki az örök kősziklára áll. Egymás terhét hordozzák imában, a betegeket meglátogatják. Nem maradhat senki sem magányos, a vendéget készséggel fogadják. A megtört kenyér és a szent ige fényében tisztul a látóhatár. Így haladunk lépésről lépésre, várva Urunkat, és ő hazavár.

0: Lukácsi Vilma Ének a gyülekezetről című versét hallottuk, utána pedig Tomászó Albinóni harmadik oborversenyének második tétele csendült fel. A következő percekben Szecsődi Árpád számít figyelmükre Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunkban.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk a János evangéliuma 12. fejezetéből a 34-től 36-ig terjedő versek alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Megáldott állatvilág című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe: Keressetek meg! Olvassuk az ígét a János írása szerint való evangélium 12. részéből, a 34., 35. és 36. versekből. A sokaság azt mondta: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad, akkor hogyan mondhatod, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Ki ez az ember fia? Jézus pedig azt mondta nekik: még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük. A sokasággal beszél Jézus. Különös dolog ez a sokaság, a tömeg. A sokaság mindig mindent jobban tud. Régen azt mondták az ókori római császárok, hogy vox populi, vox dei. Amit a sokaság mond, azt maga Isten mondja. Pedig ez nem így van. A sokaság az ösztöneire, a vágyaira, az elképzeléseire, a saját gondolataira hallgat mindig. Ezért gondolja azt, hogy mindig mindent jobban tud, mert önmagára néz és önmagából beszél. Ez a sokaság az, amelyik aztán meg is fogja feszíteni Krisztust. Ők fogják kiáltani azt, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy a sokaság nagyon jól ismeri a prófétákat. Ismeri azokat a prófétai kijelentéseket, amelyek a messiásról, a messiás örök uralmáról szól. Viszont van, amit nem ismer a sokaság. Nem ismeri azokat a kijelentéseket, a proféták azon igéit, ahol a messiást, mint szenvedő szolgát mutatja meg Isten igéje. Nem ismerik Ézsaiást. Nem ismerik a fogság, a bűn, a hűtlenségnek a fogalmait. Mert ilyen a sokaság. Mindig csak ünnepelni szeretne. Ez a sokaság szoros kapcsolatban van a papokkal, a jeruzsálemi templomban szolgáló papsággal. Hiszen ezek a papok azok, akik megtanítják a sokaságnak a proféciákat. A papok azok, akik csak a proféciáknak egy részét tanítják meg, és elhallgatják a sokaság elől a bűnt és annak a következményét. Ez a sokaság kéri tehát számon Jézus Krisztust. Ki vagy te? Az ember fia vagy, a messiás vagy? Akkor hogy beszélhetsz a szenvedésről? Különös, hogy Jézus Krisztus nem válaszol a sokaságnak. Csupán annyit mond nekik, hogy keressetek. Keressetek meg engem. Vágyakozzatok utánam. Vágyakozzatok az ige után, vágyakozzatok Isten kijelentése után, és találjatok rám. Azt mondja Jézus Krisztus egy másik helyen, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Kérdezzetek, kutassatok, sóhajtsatok, szomjúhozzatok, mert van válasz minden ember számára, aki keresi az Urat. Különös dolog ez. Krisztus nem fedi fel magát, nem adja önmagát oda ennek a sokaságnak, hanem egy útra hívja el ezt a sokaságot. Keressetek meg, érkezzetek el hozzám. Mond egy pár támpontot a sokaságnak, hogy miképpen kell megkeresni őt, a Krisztust. Azt mondja nekik mindenek előtt, hogy közöttetek van a világosság, tehát, hogy megtalálható, nincs elrejtve, aki keresi, az meg fogja találni. Aztán azt is mondja nekik, hogy egy kis ideig van még közöttük a világosság. Azaz ne várj, ne halogasd a Krisztussal való találkozást, még ma indulj el, még ma kezd el megkeresni a messiást. Járjatok, járjatok világosságban, azt mondja Krisztus. Az ismeret nem elég. Nem elég az, ha tudom, hogy mit ír az írás Krisztusról. Járnom kell Krisztussal, kell követnem őt. Csak a követés által lehet hiteles, hitvalló életem. A sötétség nem egy állapot, amiről Jézus Krisztus beszél, hanem egy hatalom. Hiszen azt mondja Krisztus, hogy a sötétség fogva tart benneteket. A sötétség veszélyes. Krisztus nem ismerete, az ígének csak a részleges ismerete, az halálos veszedelem az emberre nézve, hiszen az ember a saját akaratát fogja felemelni a kijelentés szintjére.
Végül pedig Krisztus elmegy, elrejtőzik a sokaság elől. Nem adja oda magát nekik. Nem megfejthető az, amit Krisztus tesz. Viszont van egy üzenete mindennek. Jézus Krisztus ingyen van, de nem olcsó. Jézus Krisztus kegyelme, az áldozat, Isten irgalma Krisztusban ingyen van minden bűnös ember számára, de nem olcsó. Azért keservesen meg kell küzdjön az ember, el kell induljon, meg kell keresse az Urat, meg kell térjen Krisztushoz. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk, hálás a mi szívünk a te szeretetedért. Köszönjük, hogy kijelented magad azoknak, akik vágyakoznak utánad és keresnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy a világ elől se zártad el magadat, de köszönjük azt, hogy a világot útra hívod, feladatot adsz nekik, ráveszed őket, hogy megkeressenek téged. Urunk, őrizd meg a mi hitünket, őrizd meg a mi ragaszkodásunkat. Amen.

0: Az elmúlt percekben Viski István Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete a János evangéliuma 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Megáldott állatvilág című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fajschmidt Mária.
1: A Megáldott állatvilág. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve első részének 20-tól 25-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azután ezt mondta Isten. Pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket, és a különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét. A madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel, 5. nap. Azután ezt mondta Isten. Hozzon elő a föld különféle élőlényeket, különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat. És úgy történt, megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat. És látta Isten, hogy ez jó. Amikor most végigolvastam ezt az igerészt, valami különös képzett társítással egy fiatal lelkésztársam jutott eszembe. Városi fiú volt, és egészen fiatalon meghívták egy kis falu lelkipásztorának. De nem csak városi, hanem szegény is volt, úgyhogy egyetlen táskával érkezett meg. És fogalma sem volt róla, min alszik majd, hova teszi a kalapját, és főként, hogyan is rendezi be majd az életét. De élő hittel indult, és azzal a reménységgel, hogy aki elhívta, elindította, az majd megmutatja a következő lépéseket is. Az állomáson a kurátor várta szeretettel és tisztességgel. A parókia ajtajában pedig a kurátor felesége. Bevezették a paplak egyik szobájába, amely gyönyörűen kimeszelve és egyszerűen, de takarosan be volt rendezve. Ez az egyik ajándékunk a tiszteletes úr számára, mondták. Ha már ilyen messze eljött hozzánk a városból, legyen hova a fejét lehajtania. Aztán bevezették a konyha melletti nagy falusi kamrába, ahol sonka, kolbász, szalonna, bödönzsír és minden egyéb volt tekintélyes mennyiségben. Ezt is megtöltöttük, mondták, hogy legyen mivel kezdenie az életét, majd kivitték a kertbe, amely meg volt művelve, és a kerten keresztül a disznóólhoz vezették, és megmutatták neki a röfögő malackát. Mire tiszteletes asszony kerül a házhoz, ez már megadja a jövő évit. Mosolyogtak a meghatódott fiatal emberre. De hogy kerül ide ez a jelenet? Kérdezhetnéd, joggal. Ugyanígy az egész földet átölelő kozmikus agapéval, isteni szeretettel rendezte be a Teremtő Isten ezt a földet, mielőtt megérkezett Ádám, az ember. Nem csak lakását, a földet tette komfortossá, hanem az éléstárát is megtöltötte halakkal, madarakkal, állatokkal. És bőséggel töltötte meg Ádám és utódai számára, ahogy már szóltunk erről a 6. fejezetben. Ám nem csak a finn Nobel-díjas Virtanen beszélt a zöld silókról, amely még 20 milliárd embert is el tudna látni élelemmel, hanem a világszerte ismert Erich Hoffmann professzor elmélete szerint sem kellene éhező embernek léteznie a Földön, mivel a mélytengerek halállománya még teljességgel kihasználatlan és szinte kimeríthetetlen tartalékát képezik a világ éléskamrájának. Ott valóban, a Biblia szavaival élve, nyüzsögnek a vízben élő lények. A Teremtő nem csak Ádámra, hanem egyre gyorsabb ütemben szaporodó utódaira is gondolt, amikor ezt a hallatlan tartalékot is megteremtette, amelyet csak az utóbbi évtizedekben fedeztünk fel. Tehát akkor, amikor szükségessé kezd válni. Milyen különös gondviselése ez is a Teremtőnek. Ha már a mélytengeri halakról beszélünk, mielőtt Jacques Picard professzor és a fia ki nem kutatták a mélytengerek titkait és életét, még a természettudósok is azt gondolták, hogy ha a hallatlan nagy nyomás ellenére egyáltalában van élet a mélytengerekben, akkor az ott élő állatok biztosan látószerv nélküliek, hiszen a napsugara legfeljebb csak 5-600 méter mélyre hatol le, s ad némi derengő világosságot. Az örök sötétségben nincs szükség látószervre, gondolták. Azóta kiderült, hogy nem csak látószervük van az ott élő halaknak és különös állatoknak, hanem finom és komplikált világító szerveik is, amelyekkel bevilágítják maguk körül a sötétséget. Mégpedig olyan világító szervek ezek, amelyek sohasem szorulnak javításra, és 92-93%-os a fénykihasználási lehetőségük. Tehát olyan tökéletes és teljesen automatikusan működő világító berendezésre talált az ember ott, ahol nem is gondolta, amelyhez hasonlót még maga sem tud előállítani. Ugyanakkor a gondolkodó és intelligens ember az egyetlen, aki mesterséges fényforrásokkal tudja pótolni a nap fényét. Azt hiszem, nincs olyan természettudós, aki az embernél magasabb rendű gondolkodó intelligenciát tulajdonítana a mélytengeri állatoknak. Akkor pedig szinte kikerülhetetlen az a gondolat, hogy ezt az embernél is magasabb rendű intelligenciát a mélytengeri állatokon kívül keresse, aki, igen, csak így lehet beszélni róla, aki zseniális feltaláló és olyan tökéletes világító szervekkel látta el ezeket az élőlényeket, amelyhez hasonlót még az ember sem tud készíteni. Ha a Teremtő helyett a természetről beszélünk, tulajdonképpen a Teremtő intelligencia helyett az eszközére tettük a hangsúlyt, és megkerültük a kérdés lényegét. Igénk éppen erre a lényegre mutat, amikor az állatok teremtésével kapcsolatban ezt olvassuk bölcsünk feliratán, és látta Isten, hogy ez jó, és milyen jó. Mai igénkből egyetlen mondatot emelek ki, amely először hangzik fel a Bibliában, az áldás szavai. És megáldotta azokat az Isten. Isten áldása pedig nem szó csupán, megszokott liturgikus forma, hanem erő, valóság, amely tőle és belőle származik. Amit Isten megáld, az az ő áldásának, erejének hordozójává, sőt tovább adójává válik. Isten megáldotta a teremtett állatvilágot. Tehát a mi áldásunkra is való, még akkor is, ha rövid látó és pillanatnyi érdekeinkre tekintő szemünk előtt sokszor úgy tűnik, nem mindig és nem mindegyik áldás. Talán éppen egyik másik faj szaporodása tűnik legkevésbé annak. Mégis jobb, ha így fogalmazunk, sokszor már nem, vagy még nem tudjuk, mi mire és mikor áldás. A mi tévéhez, fényreklámokhoz és reflektorokhoz szokott szemünk vaksin pislog már Isten áldásai felé. Alig-alig ismerjük fel jelentőségüket. A magam tapasztalatából, abból, amit az én vaksi szemem felismert, hadd mondjak el néhányat. Emlékszem, egy nagyon nyugtalan, majdnem idegbeteggé lett barátomra, akit senki nem tudott megnyugtatni, és minden orvosságra lassan allergiássá vált. Egy bölcs orvos arra kérte, vegyen egy akváriumot, és üljön előtte sokat. A kis és zárt világ gyakori és hosszas szemlélése csodákat művelt, lecsillapította, megnyugtatta. Valóban áldássá lett számára az akvárium. Beszéljek tépet idegzetű emberekről, akiket már csak egy tud megnyugtatni, az, ha órákig ülnek egy tó vagy folyó parton, és horgászbottal a kezükben lesik a fel-fel ugráló halak játékát. Vagy fényképezőgépes vadászokról, akik lesnek egy ágra lelibbenő vízi madárra. Kérdezd meg tőlük, mit jelent számukra az a néhány nap vagy óra, amit így töltenek el. Ha más szavakkal is, de ezt mondják, áldás a mi számunkra. És valóban az. Nem csak a gyomrunk, az éléstárunk számára teremtette Isten az állatvilágot áldásul, hanem egész lényünk számára. Beszéljek a kutyáról, mint a magányos ember különös áldásáról. Egy-egy doromboló círmosról egy szomorú asszony ölében. Egy anyóka vállára rebbenő kanáriról, amint gazdája öregedő, ráncos arcához dörzsölgeti csőröcskéjét. És ki ne szeretné a természeti filmeket, amikben a maga eredeti szépségében él, s a mindenség rendjével együtt mozog, vágtat, lüktet a megáldott állatvilág. Hadd valljak arról is, hogyan lett áldásomra két madár. Életem egy nehéz, sok próbával és testi kínnal is terhes korszakában, amikor szerettem volna valamiképpen elmenekülni a nehézségek elől, olvastam a sasról. Mégpedig azt, hogyha nagy erejű vihar éri utól a levegőben, nem menekül előle, mert biztos ösztönnel tudja, hogy a vihar így széttépné. Mit tesz ilyenkor? Szembe fordul a viharral, és olyan szögbe állítja be szárnyait, hogy éppen a rázóduló vihar hajtja föl oda, ahol már nyugodt a légréteg. Emlékszem, milyen nagy hatással volt rám ez a leírás, és akkor kíséreltem meg életemben először a sas módszerét. Nem menekülni a rám zúduló próbák elől, hanem szembefordulni azokkal. És sikerült. Fölibük kerekedtem. Áldásomra lett a sas tanítása. Tessék megpróbálni. Érdemes. Egy másik, egy kis énekes madár még többre tanított. Egyszer a mátraházai lelkész üdülő ablaka mellett álltam, meglehetősen komor gondokkal terhesen. Bámultam kifelé, s egyszer figyelmes lettem egy közeli faágon vidáman pittyegő, éneklő madárkára. Égre nyújtott nyakkal zengte dalát, aztán egy pillanat elhallgatott, tollait felborzolta, s hangtalanul, mint a kő, leesett a földre. Leszaladtam a lépcsőn. Ott feküdt élettelenül, de még melegen az avarban. Míg tenyeremen tartottam, arra gondoltam, éneklés közben érte a halál. Énekelt az utolsó percig. Valahogy így kell elmenni, mondta a szívem, tenni azt, amit rám bízott a gazdám, amíg csak tehetem. Áldásomra lett az az óra. Hogyan is mondja Jób? Kérdezz csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak, vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tengerhalai is beszélnek neked. Jób könyve 12. részének 7. és 8. versei. Vajon Jézus nem erről beszél-e, amikor azt mondja tanítványainak, és amint az megvan írva Máté evangéliuma 10. részének 29-től 31-ig terjedő verseiben a következőképpen? Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aggodalmaskodásainkkal szemben az ég madarait hívja tanúságul, Máté evangéliuma 6. részének 26. versében. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Bizony csak akkor lennénk különbek, ha tavasszal már nem a nyári gondok miatt törnénk magunkat. Sőt, egészségesebbek és vidámabbak is lennénk, ha legalább ennek az egyetlen ígének a zárószavait komolyan vennénk, és amely megvan írva Máté evangéliuma 6. részének 34. versében a következő képpen. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. No, nekünk nem elég. Ezért ég el olyan gyorsan az idegzetünk és az életünk. Az aggodalmaskodás, a gonditis, a gondbetegség nyomorúságából csak egy valaki tud kiragadni bennünket, s különösképpen annak is madár a jelképe a Bibliában, a Szent Lélek. Ezt olvassuk Jézus megkeresztelése történetében, Máté evangélium a 3. részének 16. versében. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában alá ereszkedik, és őre ászáll. Kérhetünk-e többet, vagy szabad-e ma kevesebbet kérnünk nekünk a sokféle bajtól, a holnap és a holnap utánok gondjától gyötört embernek, mint ezt? Jővel, Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal.
0: A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Megáldott állatvilág című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istent.

Az elmúlt bő fél órában keresztény életfelekezetközi rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében, a rovatot meghallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban is, a 10 órai híreket követően.

Ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor vár én őket itt a 88,3 MHz-es frekvencián, Lukács Orsolya munkatársunk. Online azonban tovább hallgathatnak minket, 17 órától a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől krédó, majd versrovatunkat ismételjük meg, 20 órakor pedig mesét és gyerekzenét hallhatnak. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét hallgatunk, 4 óra után az áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő következik, valamint múlt szerdai keresztény élet felekezetközi rovatunkat is újra hallgathatják. A homokóra 3. órájában pedig pénteki szempontok rovatunkat ismételjük meg, amelyben az alkoholhoz való viszonyunkat boncolgatták a műsor meghívottai. Ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsoronkkal várom a korán ébredőket. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Karina Helley kanadai írónőtől választottunk. Az élet rövid, és ha megtalálod azt, amitől gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol, akkor azt nem engeded el. Így szól a mai nap gondolata. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, interneten keresztül pedig a www.agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, és megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házi gazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Gracias, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

másik olyan. Egy sokat ígér, az sose beszél, csak rohan. És akkor mi van? Az egyik dacos, a másik fagyos.

Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Kezdődhet a Kolozsvári Regionális Sürgősségi Kórház építése. A találkozó célja a régió NATO-val kapcsolatos jövőképének összehangolása, nyilatkozta Nikusor Dán a B9 csúcsról. A román gazdaság recesszióban van, de egy súlyosabb válság jelein.

0: nem mutatkoznak. Elkészült a Csíksomlyói búcsú programja, elárulták, hogy ki lesz az ünnepi szónok. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Tegnap a miniszterelnök jelenlétében aláírták a kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a kolozsvári új regionális sürgősségi kórház építése, jelentette be Cseke Attila, az RMDSZ ügyvivő egészségügyi minisztere. Az egészségügyi minisztérium 1,8 milliárd lejt biztosít az egészségügyi központ megvalósítására. Az intézmény 849 fekvőbeteg befogadására lesz alkalmas, emellett 106 intenzív terápiás ágyat alakítanak ki felnőttek, gyermekek és csecsemők számára. Az intenzív terápiás részlegen a súlyos égési sérültek ellátására is lehetőség nyílik majd. A korszerű egészségügyi komplexumban járóbetegrendelő 22 műtőterem kap helyet, és egyidejűleg több mint 4000 beteg ellátását teheti lehetővé, hangsúlyozta az RMDSZ-es miniszter. A kivitelezés ideje 3,5 év. A regionális sürgősségi kórház megépítésével nem csak a kolozsváriak, kolozsmegyeiek, hanem a környező megyékben élők számára biztosítunk megfelelő sürgősségi egészségügyi ellátást. A kórház egy stratégiai gondolkodás része. Korábbi egészségügyi miniszteri mandátumom alatt is azt támogattam, néhány regionális, jól felszerelt kórház a megoldás arra, hogy súlyos, komplex eseteket el tudjon látni a rendszer, nyilatkozta Cseke Attila. A bukaresti 9-ek, a B9 csúcs találkozójának célja a régió NATO-val kapcsolatos jövőképének összehangolása, jelentette ki a román fővárosban ma zajló esemény nyitó beszédében Nikus Ordán. A román államfő felszólalásában rámutatott, hogy 2 hónappal az ankarai NATO csúcs előtt tartják a találkozót, és a helyszínválasztásnak is jelentősége van. Ukrajna és a Fekete-tenger közelében vagyunk, azoknak a térségeknek a közelében, ahol a szövetséges területeket fenyegetés éri, fogalmazott. Nikus Ordán szerint a B9 csúcs célja összehangolni a régió NATO-val kapcsolatos jövőképét. Mint hangsúlyozta, a térség valamennyi országa számára a saját biztonsága jelenti a prioritást, de a NATO és a transzatlanti kapcsolatok erősítése is nagyon fontos. A román államfő a szövetséges országok védelmi kiadásainak növelését szorgalmazta. Közösen egy erős transzatlanti hadipart kell kiépítenünk, jelentette ki. A román gazdaság jelenleg recesszióban van, a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak, jelentette ki ma az Agerpressnek Adrian Negrescu, a gazdasági elemző. A szakértő szerint az adatok valóban a fogyasztás jelentős csökkenését és a gazdaság lassulását jelzik, de a jó hír az, hogy nincs szó tömeges vállalatbezárásokról, nagyszámú munkahely megszűnésével vagy a lakossági hitelek tömeges bedőlésével járó válságról. Negrescu szerint a gazdasági élénkülés első jelei szeptember-október körül jelentkezhetnek, amikor 0,6-0,8%-os növekedés is elképzelhető. Ez összhangban lenne azokkal a várakozásokkal, amelyek szerint Románia 2026-ot végül szerény, 0,5% és 1% közötti GDP növekedéssel zárhatja. Az elemző szerint a recessziót a megszorítások, az adóemelések és a fogyasztás visszaesése idézte elő, és a nehézségek a következő hónapokban is érezhetők maradnak. Pozitívumként emelte ki, hogy a gazdaság meghatározó vállalatainak többsége már alkalmazkodott a fogyasztás csökkenéséhez, ami szerint az üzleti környezet ellenálló képességét mutatja. A Csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz május 23-án szombaton. Timár Sándor, Asztrék testvér, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója a szerkesztőségekhez eljutatott közleményében azt írta, nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várunk mindenkit Csíksomlyóra. Fél évezrede hozzák ide szándékaikat és reményeiket a hívők elgondolhatatlan és megszámlálhatatlan serege. Mindannyian ugyanazt látták, és mégis mindannyiukban másképp formálódott meg hitük és lelkük szerint. Mit láttak ők és mit éreztek? Örök titok marad, írta Asztrik testvér. Május 22-én pénteken 18 órától nyitó szentmisével veszi kezdetét az ünnepi programsorozat. Az estét követően péntekről szombatra virradóan virrasztást tartanak a kegytemplomban. Május 23-án szombaton 7:30 órától szentmisét celebrálnak a kegytemplomban, majd 10:30 órától ünnepélyes rózsafüzér imádság kezdődik a hármas halom oltárnál. Ugyancsak 10:30 órakor indul el a kegytemplom előtti térről a kordon a nyerekbe. Az ünnepi szentmisét 12:30 órától tartják a hármas halom oltárnál. Délután 17 órától csángó misére kerül sor a Szent Péter és Pál plébánia templomban, míg 18 órától pünkösdi vigília szentmisét tartanak a kegytemplomban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,20 bani, 1 amerikai dollár 4,44 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma felhőségboltra, hűvös időre kell számítani. Csapadék azonban már nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 12 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

0: Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: cimbolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
2: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
1: Házalófazék.
2: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az erdélyi Szilágycsehi Református templom felújítása.
1: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony, aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben, és 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán.
0: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és gyermekáldás.
2: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt, nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat.
0: Országos Vallásolimpia Kolozsvári Református Kollégiumban.
3: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. Megdöbbentő tragédia rázta meg február elején az erdélyi Szilágycseh református közösségét. Felújítási munkálatok közben összeomlott az 507 éves református templom tornya. Bár emberéletben nem esett kár, a történtek súlyos veszteséget jelentenek a gyülekezet számára, hiszen a romok nem csak a környezetben okozták,

0: a károkat, hanem a templomhajó szerkezetét is megrongálták. A történelmi épület jövője azóta is bizonytalan, az újjáépítéshez pedig széles körű összefogásra van szükség. Hogy mi vezetett a tragédiához, hogyan élték meg mindezt a helyiek, és mi történt azóta, arról a Szilágyi Csehi Református Gyülekezet lelkipásztorával, Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk. Aki kérdez, bírta Zoltán.
1: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templom torony dőlt össze, gyakorlatilag mint a Lego hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az eseménynek, ennek a több hónappal ezelőtti eseménynek a hátteréről? Egy felújítási munkálat kellős közepén történt a tragédia.
2: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony, aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben, és 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán. Vékony, apró repedések lehettek, de miután kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet, és az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a repedések, illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat, 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárások, és ennek következtében aztán november derekától konkrétan elkezdődött a felújítási munkálat. Hát elsősorban a vakolatleveréssel kezdtük, mert egy nagyon vastag cementes réteg vakolat volt a falakon, és azt kellett egyszer eltávolítani, és látni azt, hogy milyen minőségű az alatta levő falazat. És ezek a munkálatokkal jutottunk aztán február elejére oda, hogy a templomtorony ról is körülbelül olyan 3-4 méter magasságban leverődött ez a vakolat, és akkor látszódott, hogy egyrészt a fal minőség, a kövek és az építőanyagok kusza hálózatát jelentette, tehát nem egy olyan egymásra épülő rendszerszerű falazat volt, amit én legalábbis elvártam, vagy elképzeltem, és a kötőanyag is eléggé gyenge volt, és néhány nappal az omlás előtt úgy észleltük is a torony belső részén is azt, hogy peregni kezd a kötőanyag. Akkor gyorsan elkészült a kritikus pontokon elkészült egy gerendázatból készített támogatási rendszernek a terve, amit el is kezdtünk azon a nap, amikor már volt az omlás. Belső részén folytatódott volna a templomfal külső megerősítés, vagy a toronyfal külső megerősítése, és kérdés volt, hogy akkor hogyan folytatjuk, tehát azokat a fal elemeket, amik bizonytalannak, mozgónak látszottak, hogy részenként kicseréljük. Ez volt az elképzelés, nem gondoltuk, hogy ennyire veszélyes a helyzet, mert külsőleg nem voltak jelentős repedések, látható repedések a tornyon, hogy indokolná azt, hogy esetleg abban gondolkodnánk, hogy le kell bontani, vagy le kell állítani az egész folyamatot. Na, és hát a szerdai munkafolytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy 6:45 körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya várt, tehát kifolyt az a fal réteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
1: Egy járókelő meg is sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt.
2: Nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelte, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgyis ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áramlat úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Jó Isten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
1: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újra tervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, de most már a tervezési szakaszba léptek.
2: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz újból, hogy lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet, és hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
1: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
2: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk valójában, mert ez egy olyan kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni, az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az istentiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellegzetes épülete volt a városnak ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
2: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat egyedül, és így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezet és segít bennünket. Te áldás békességet kívánok!
1: Áldás békességet!
0: Az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, az erdélyi Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Temese.
1: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
2: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
1: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
2: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
1: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermekkel, tehát a meddőséget.
2: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. Úgyhogy sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van. Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony, miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori kor, korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
2: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben, egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
2: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei, az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogy a maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe Éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
2: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermekek. Ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskolarendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
0: Németh Áron lelkipásztorral a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Erdély. A kolozsvári református kollégium szervezte meg idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7-e és 9-e között. A versenyt május 7-én nyitották meg a Farkas utcai templomban. A szervezők a versenyfeladatok mellett kulturális hit és közösségépítő programokkal is várták a diákokat. A verseny programját Telegdi István, a Kolozsvár Református Kollégium iskola lelkésze ismertette, Péter Csaba a kollégium vallástanára pedig a verseny jelmondatáról beszélt. Továbbá Nagyenyedi, a kolozsvári és az aranyosegerbegyi diákokat és felkészítő tanárukat kérdeztük az országos részvételről.
1: Kolozsváron a Református Kollégiumban szervezik idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7 és 9-e között. A versenyfeladatok mellett a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok is várnak a három nap során. A programot Teregdi István, a kollégium iskola lelkésze ismertette.
2: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal. Igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, az utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági áhítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet. Ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
1: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
3: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
4: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
3: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom. 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem elsőjében a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
4: És mit üzen a versenyzőknek?
3: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
1: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A Vallásolimpia résztvevő diákjait és vallástanárait kérdeztük az élményről.
5: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
4: És hogyan készültél?
5: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
4: És mit vársz ettől a szakasztól?
5: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
4: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
5: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt. És magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
6: A református kollégiumból jöttem, Sipos Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
4: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
6: Hát nagyon sokat segített a vallás tanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
4: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
6: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
4: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
6: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
4: És retérnék a közelgő pünkösre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
6: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
4: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
7: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőben tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
4: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
8: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
9: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
0: Országos vallásolimpiát szerveztek a Kolozsvári Református Kollégiumban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük együtt Istent a 105. Zsoltár első és második versét énekelve, a 105. Zsoltár, adjatok hálát az Istennek.

Olvasom Isten igéjét. A Galácia Beliekhez írott levél 4. részéből. Így szól hozzánk Isten igéje a Galácia Beliekhez írott levél 4. részéből. Ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Amikor eljött az idő teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel, hogy fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Isten örököse is Krisztus által. Ám de akkor, mikor még nem ismertétek Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek. Most azonban, hogy megismertétek Istent, sőt, hogy megismertiteket Isten, miként tértek vissza ismét erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat, hónapokat, időket, meg esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körületek. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti, atyám fiai. Kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem. Tudjátok meg, hogy testem erőtelensége miatt hirdettem nektek az evangéliumot először, és megkísértetve testemben nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kiváljva nekem adtátok volna. Tehát ellenségetek lettem én, megmondva nektek az igazat. Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sőt, minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettük buzgolkodjatok. Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek Krisztus. Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Mondjátok meg nekem, kik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok-e a törvényt? Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt, egyik a szolgától és a másik a szabadtól. A szolgálótól való test szerint született, a szabadtól való pedig az ígéret által. Ezek más példáznak, mert azok az asszonyok a 2 szövetség. Az egyik a Sínai hegyről való szolgaságra szülő, ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában. Hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad. Ez mindnyájunknak anyja. Mert megvan írva, újjong te meddő, ki nem szülsz, vigadozz.

0: örököl a szabad nő fiával. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadéi. A kegyelem Istenem tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Válaszolva az igére, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztatjuk. Kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen.
1: Bűneink megvallása után halljuk Isten kegyelmes válaszát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
0: Dicsérjük Istent a 360. énekünkkel. A 360. énekünknek az első 4 versét énekeljük. Magasztalja az én szívem az Urat mind éltiglen.

Hallgassuk Isten igéjét a 71. Zsoltár 5., 6., 17. és 18. verseiből. A 71. Zsoltár 5., 6., 17. és 18. verséből így szól az ige. Te vagy az én reménységem, ó Uram Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Reát támaszkodtam születésem óta, anyám méhéből te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csuda dolgaidat. Vénységemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek és minden következőnek a te nagy tetteidet. Ez Isten igéje. Anyák napján a jó, önfeláldozó édesanyákra, szülőkre gondolunk, hiszen rajtuk keresztül Isten gondoskodását tapasztaltuk meg. De megesik, hogy nem mindig kellemes és jó ez a tapasztalat. Mert a gyermekét a legjobb szándékkal gondozó szülő is sok hibát követel. Ezért sokan hiányérzettel, esetleg sebekkel is maradnak. És mindez azért van, mert szülő és gyermek egyaránt szeretetre szomjas. És sokféle hiánnyal küszködik. És ahogy Pál apostol a szeretet himnuszában összegez, rész szerint való bennünk minden a szeretet is, még akkor is, hogyha nagyon akarjuk szeretni szüleinket vagy gyermekeinket. Másképpen fogalmazva, csak a töredékét tudjuk nyújtani egymásnak a szükséges odafigyelésből, megértésből és a helyes szeretésből. És ez a töredékesség, mondhatnánk így is, hogy ezek a szilánkok sértenek. Akkor hát maradjunk a sérelmeinkkel. Ebben a Zsoltárban valaki arról számol be, hogy lehet másképp is. Hallgassuk csak, hogy ez a néhai gyermek felnőttként hogyan összegezi a vallomását. Nagyon érdekes, hogy nem beszél a szüleiről, hanem a születés napjával kapcsolatban a bábát említi. Régebbi anyakönyveinkbe még beírták a bábák nevét, most már nem. Szóval ez a régen élt gyermek azt mondja, hogy az ő bábája Isten volt. Ha a 22. Zsoltárt lapozzuk fel, Dávid azzal egészíti ezt ki, szinte hasonlóak a versek, vagy ugyanazok, mint itt a 71-ben, hogy a szoptatás ideje alatt is Isten volt az, aki őt őrizte, bíztatta, vagyis étvágyat, egészséget adott neki. Bíztattál engem anyám emlőin. Így olvassuk a 22. Zsoltárban. Vagyis végig mindent Istennek köszönhet. Lehet, hogy kicsit furcsának tűnik anyák napján az, hogy ezt a Zsoltárt olvasva szinte eltűnnek az édesanyák és a szülők. És a hangsúly áttevődik valaki másra. Isten lép előtérbe. De hiszen ez is az egészséges, hiszen életünket, még ha a szüleinken keresztül is, de Istentől kaptuk. Ha ő nem vigyáz folyton ránk, hanem bíztat, hogy mondja Dávid, hiába való minden emberi igyekezet, jóindulat, önfeláldozás, oltás, orvosság, és így tovább sorolhatnánk, akár ideízhetnénk a 127. Zsoltárt, hogy hiába, ha Isten nincs jelen. És tényleg minden gyermek elmondhatja azt, hiszen sok veszély is érte, ha Isten nem tartotta volna meg, hiába vigyáz a szülő.
Továbbá szüleink is azt akarják, hogy mi önálló emberek legyünk. Előbb az anyatejről választanak le, majd pedig a szülői folyamatos gondoskodásról. És ez az, amiről itt a zsoltárosval, hogy az emberről, a szülőről áttevődik a hangsúly Istenre, a legjobbra, arra, aki nem csak egy ideig, hanem örökké velünk tud lenni. Sőt, már a születés előttől velünk van. A Bibliában nagyon-nagyon sok szép vallomást olvasunk arról, hogy Isten volt az, aki kigondolt bennünket már, még mielőtt megszülettünk volna, és ő takargatott bennünket, mint egy az anyamében. Milyen gyönyörű szeretettel, Isten szeretettel teljes vallomások ezek, hogy ő volt az, aki ott simogatott az anyamében, és vigyázott rájánk. És tényleg így van. Sőt, akkor is vigyázni fog ránk, amikor már nincsenek jelen a szüleink. De ezzel szemben, ami mennyei atyánk mindig jelen van, és azt akarja, hogy végül is az egész családunk nála gyűjjön majd össze. Most még jobban érezzük ennek a nagy ajándékát, hiszen érezzük a szétszakítottságot. Sokszor meg sem látogathatjuk egymást, és valahogy hasonlít ez a mostani karanténos helyzet arra, hogy ezt a távolságot Isten majd teljesen feloldja, de ott, ahol szó minden értelmében vírusmentes az élet az ő otthonában. Tehát az a jó, az az igazi, amikor a gyermek megérkezik Istenhez. Akkor van igazán otthon. És az a helyes magatartás és életvitel, amikor én már oda nőttem fel, hogy az emberről, bárki legyen az ember, átteszem a hangsúlyt Istenre. Amikor vissza és előre tekintve Isten atyámon keresztül látom a múltamat is, és a jövőmet is. Ez az egészséges. És azért mondom, hogy egészséges, mert egyrészt Isten az, aki igazán ki tud gyógyítani bennünket, és pótolni tudja azt, amit a mi szüleinktől nem kaptunk meg, vagy nem is kaphattunk volna meg, vagy netán, amit ők el is rontottak. Ha ő nincs jelen, mint gyógyító, ugye akkor nagyon egyedül maradunk a múlt terhével és a jövőnk bizonytalanságával. Viszont ha felismerem, ahogy ez a régi hívő is, hogy Isten volt az, aki úgy kihúzott ebbe az életbe, mint egy bába, és tovább is ő őrzött, segített egész életemen keresztül, ahogy szoktuk mondani, hogy Isten bábáskodott felettem, akkor nyilván vele fogom átbeszélni azt is, ami az életemben nem volt könnyű. És milyen jó, hogy nem csak átbeszélhetem vele ezt, hanem ha elé teszem azt, ami a múltamban, gyermekkoromban nem volt könnyű, akkor ezekkel a dolgokkal Isten biztos valamit fog kezdeni. Mit tesz? Egyrészt segít, hogy megbocsássak, hogy ne keserűséggel vagy váddal gondoljak a szüleimre, hanem próbáljam megérteni őket. Másrészt, hogy hasznomra legyenek még a terhelő tapasztalatok is. Igen, ez lehetséges, mert aki Istennel hozza kapcsolatba az élete nehéz szakaszait és tapasztalatait, azok a tapasztalatok Istennel együtt az ő javára válnak. Ugye, aki Isten szeretik, minden javukra szolgál, olvassuk a Szentírásból egy másik helyen. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha én tőle, Istentől fogadom el azt, hogy ezt a dolgot most nem értem, ez ugyan nagyon fáj, ez nagyon nehéz, de Uram, Te tudod, hogy mit akarsz ezzel nekem tanítani, és mire akarsz ezzel engem majd elvezetni. Mondja is Jézus egy beszélgetésben Péter apostolnak, hogy te ezt most nem érted, de majd meg fogod érteni. Sőt, nem csak nekem lesz adott esetben segítség hasznomra egy nehéz korszaka, időszak az életemnek, hanem másoknak is segíthetek vele egy ilyen élménnyel. Ugye Pál és Sillás a börtönben énekel. Lehetséges a börtönben örülni.
Vagy ott van Dániel, aki hittel megy az oroszlánok vermébe, vagy a tüzes kemencébe, nem pedig rémülten. Vagy Jób, aki elmondja, hogy áldásul volt nekem a nagy nyomorúság, Ézsaiás szájával idézem, vagy parafrazálom Jóbot. Igen, áldássá válott az a nehéz időszak az életében, és azt hiszem, hogy mi is, ha most ebbe belegondolunk, és visszaalapozzuk az életünket, akkor nagyon sokszor ugyanezt mondjuk. Azok a nehéz tapasztalatok végül is hasznosak és szükségesek voltak. Ennek az Istenhez megérkezett gyermeknek, aki a Zsoltárt írja, sejthető, hogy Dávid, de nem biztos, visszafele nézve hála és dicséret van a lelkében. Azt mondja, hogy reát támaszkodom születésem óta anyám méhétől. Te vontál ki engem, és róla szól a dicséretem szüntelen. Ha csak az embereket nézzük, ez a hálás visszatekintés persze nem könnyű, mert látjuk a hibákat is, de ha Istennel nézünk tehát visszafele, akkor könnyebb lesz, más színben fogom látni a múltamat is, a hála és az öröm felől. Hogyan sikerül ez? Hát azt mondja Dávid, hogy reád támaszkodom. Vagyis, ha nem Istenbe kapaszkodok bele, akkor ugye könnyen elesek. Hibázok, a bajok elbotlasztanak, összetörök, amikor elesek. Ha nincs mellettem Isten, akire reá támaszkodhatok, akkor igenis a bajok káromra vannak. De ha nálamnál erősebb Isten szülőmbe támaszkodok, vagy kapaszkodok, mint ahogy a gyermek is a szülei kezébe kapaszkodva indul el az életben, éppen azt éli át, hogy amikor nagyon nehéz, nem a földön marad, hanem ölbe veszik, vagy hátukra veszik, vagy netán a nyakukba veszik, akik erősek. Vagy ha elbotlottunk, akkor felhúznak, mert fel tudok állni, erőt kapok attól, aki erősebb, akire támaszkodhatok. Vajon tényleg Istenre támaszkodó emberek vagyunk? És az a jó hír, hogy nem vagyunk egyedül ebben a támaszkodásban, mert hogy is van az a földi példánkból, tudjuk, hogy a szülő azért erősebben szokta fogni a gyermekek kezét, mert tudjuk, hogy ki szokott csúszni az a kis kezecske, éppen ezért én vagyok az, aki igaziból tartom. Hát nem ugyanezt teszi Isten is velünk, hogy ő az, aki jobban fog és tart, és pontosan erről vall ez a Zsoltár, hogyha nem Isten lett volna, aki születésem előttől kezdve őriz, tart, bátorít, fog és véd, akkor én most nem lennék itt. Ezt én is elmondhatom ugyanígy személyesen. És gondolom mindnyájan ti is, hogyha visszalapozzátok az életeteket. És az, ami gyönyörű ebben a 74. Zsoltárban, hogy ez a valószínűleg élete delén, vagy azon túl levő hívő ember nem csak gyermekkorában látja Isten jó és segítő jelenlétét, hanem most egy olyan hasznos öregkorért imádkozik, amiben gyermekeinek, unokáinak és későbbi utódainak ezt az Isten segítő, gyógyító életet újra egyensúlyba hozó jelenlétét tudja felmutatni, vagy szeretné felmutatni, mint élő példa, és ezért olyan fontos és jó dolog, még ha bukdácsolva is, de Isten kezét fogó szülőnek lenni, mert akkor mi leszünk a példa, hogy nicsak édesanyám és édesapám is, amikor nehéz volt, akkor Isten kezét fogta meg, hozzá fohászkodott, tőle kért segítséget, ha néha el is bizonytalanodott, de láttuk, ahogyan újra feltápászkodik, ugye Isten kezét fogva. Ezért imádkozik, hogy vénségemig, megőszülésemig se hagyj el engem, hogy hirdessem karodat, ugye azt az erőset megtartót, e nemzetségnek és minden következendőnek nagy tetteidet. Nem mindig sikerül anyaként, apaként jó példák lennünk, de lehetünk abban példák, hogy magunkon túlmutatunk Istenre. A figyelmet rólam
áttenni Istenre. Egyébként ugye mi reformátusok állandóan szoktuk ismételgetni, hogy soli Deo gloria, vagyis egyedül Isteni a dicsőség, egy ugye reformátori alaptétel, vagyis hogy Isten fontosabb, mint én az ember. És tulajdonképpen egy mondatban talán az egész igehirdetésnek ez lehetne az összefoglalója, hogy Isten fontosabb, mint én, az ember, a szülő. Mert ő, aki engem világra segít, ő segített, bátorított, vezetett, ő tartott meg, hogy eljussak ide a mai napig, ő adott nekem szülőket, gondoskodókat, ő gondoskodott arról, hogy hitre vezessen. Ha ő nincs, akkor én nyilván nem vagyok. És ezért olyan fontos, hogy tovább mutassak magamon, hogy nem magamat mutogassam, és minden szülő egy idő után utálatossá vagy nehézé válik, amikor mindig magát mutatja, hogy ő mennyit dolgozott, hogy ő mennyit fáradt, hogy ő mennyi áldozatot vállalt, hogy ő mennyit szenvedett, és így tovább. Sokkal kellemesebb ugye az a szülő, az az édesapa és édesanyja, amelyik magántúl Istenre tud mutatni. És ez az, amit tehetünk, és amit tennünk is kell. Nem elhallgatni, hanem elmondani és megmutatni, mint ahogy ez a régi szülő is tette, hogy Isten nagyobb, több, jobb nálunknál, és mindennél, amit mi egymásnak nyújthatunk, mint szülő és gyermek. Így cselekedjünk, így éljünk. Amen. Válaszoljunk az ígére a 393. énekünknek az első és második verseivel. 393. énekünk így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.

Áldott legyen Isten, aki meghallgatott minket. Amen. Áldott légy, mennyei édesatyánk, hogy minden földi jónál te jobb vagy. És köszönjük neked azt, hogy a legjobbat, Jézus Krisztust küldted közel hozzánk, hogy mindenkinek, aki néha úgy érzi, hogy már nem bírja, hogy elesik, hogy kifogy a türelem, a szeretet a szívéből, Jézustól és az ő áldott szent lelkén keresztül élete újra megtelhessen. Azokkal a mennyei kincsekkel, ami életünket igazán hitelessé, jóvá teheti. Köszönjük neked a legnagyobb mennyei áldást. Urunk, áldunk kegyelmedért és atyai szeretetedért, amivel bennünket újra és újra gyermekeidnek szólítasz, tekintesz. Köszönjük, hogy érettünk, jöttél, életedet áldoztad, hogy a mi hibáinkat és bűneinket kereszteden, Urunk Jézus, bocsánattá, kegyelemmé változtattad át. Áldott légy ezért, az érthetetlen csodáért. Ahogyan a te kezedben az is, ami rossz, átformálódik, és így hozzuk eléd a mi életünket, hogy te formáld át és alakítsad a te akaratod szerint, és segíts bennünket, hogy mindnyájan szülők és gyermekek a te engedelmes akaratod szerint alakuló, formálódó gyermekeid lehessünk. És köszönjük neked azt is, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi együtt lehessünk itt, ezen a földön együtt, abban, ahogyan téged szeretünk, a legjobbnak tartunk, ahogyan téged követni akarunk, és azokat a dolgokat, mennyei jó dolgokat, amiket idehoztál, használni akarjuk az életünkben. Segíts erre bennünket, gyermekként, szülőként egyaránt, hogy megteremjük a megtérés gyümölcseit. Szeretnénk neked megköszönni azokat, akiket az elmúlt években mellénk rendeltél. Elsősorban a mi szüleinket. Mindazt, amit rajtuk keresztül kaptunk. Áldott légy! Azokért az időszakokért is, amelyeket nehezen fogadtunk el, és köszönjük, hogy azokban is a te kegyelmed rejtőzött. Imádkozunk azért is, hogy ha sokszor fellázadtunk, és emiatt rossz útra tértünk, Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, és segíts egyenes utakon járnunk a tieiden. Köszönjük neked a te gondviselésedet, amit annyiszor megtapasztalhattunk embertársainkon, szüleinken, rokonainkon keresztül is. Áldott légy ezekért. És imádkozunk a gyermekekért, a gyermekeinkért, hogy a te oltalmazó, segítő, védő karodat, jelenlétedet megtapasztalhassák. Hogy amikor nagyon függetlenek akarnak lenni, akkor is ott maradjanak a te kezedben, hiszen te velük vagy akkor is, ahol mi nem lehetünk jelen szülőkként. És köszönjük, hogy a te hatalmad elég arra, hogy megtartsa őket. Imádkozunk, hogy legyen erejük nemet mondani arra sokféle kísértésre és választási lehetőségre, ami nem tőled való, vagy számukra nem építő. Adj nekik világosságot, szent lelked világosságát, és segítsd őket, hogy téged kérdezve,
találják meg életükben az igaz utat. Hálát adunk neked azért is, hogy megvan a reménységünk, hogy együtt leszünk a te otthonodban, és nyitva áll számunkra a te mennyei hajlékod. Segíts, Urunk, hogy mindnyájan, az egész családunk, szeretteink, rokonaink, és azok, akik általad testvéreink, ott lehessünk. Ezért bátoríts mindenkit, aki megismert téged, lát téged, hogy vénségünkig, megőszülésünkig is rólad szóljon, ami bizonyságtételünk, hogy rád tudjunk mutatni mindnyájan. Add meg ezt a kegyelmet nekünk, gyülekezetünknek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteleteinket továbbra is honlapunkon, vagy Facebook oldalunkon és az Agnus Rádióban lehet követni. A reggel 8 órai templomi áhítataink helyett az Agnus Rádióban reggel 6 óra 10 és 7 óra 10 után közvetített áhítatot hallgassuk meg. Jövő héten is szerdán este 6 órától közvetítünk imaórát, aki teheti, kapcsolódjon be az imaközösségbe így is. Csütörtökön és szombaton áhítatot teszünk közzé, melyet a Facebook oldalon és a honlapunkon lehet meghallgatni. Vasárnap délelőtt 10 órakor élőben közvetítünk istentiszteletet Facebook oldalunkról. Ugyanitt a vasárnapi istentisztelet után gyermekek számára vasárnapi iskolás foglalkozásunkat tesszük közzé. Ennek segítségével a családnak megfelelő időben kérjük, hogy a család megfelelő időben tartsa meg a gyermekeknek a vallásórát. A vasárnapi igehirdetéseinket pedig továbbra is meg lehet hallgatni a kétágú.ro honlapon. A mindennapi déli harangszó idején szálljunk néhány percet az elcsendesedésre, Isten igéjének az elolvasására és a közös imádságra. Isten gondviselő szeretetében bízva imádkozzunk a járvány miatt szenvedőkért, nehéz helyzetben segítő szolgálatot végzőkért és egymásért. Akiknek nincs internetes kapcsolatuk odahaza, azok az Agnus Rádióban a reggeli áhítatokon kívül minden nap a reggeli és déli műsorokban több alkalommal hallgathatnak egyházi műsort és istentiszteletet, áhítatot a 88,3-as frekvencián az Agnus Rádió egyházunk rádiója. Ajánljuk ezt a lehetőséget mindenkinek és az idősebbeknek, akiknek pedig nehéz még a rádiót is a megfelelő frekvenciára behangolni, azoknak segítsünk ebben. Volt, aki kérdezte, hogy miként tehet Persejbe, vagy egyház fenntartó járulékát hogyan rendezheti. A honlapunkon található számlára lehet ezt átutalni, amire tüntessük fel ennek a célját. Másik lehetőség, hogy otthon készítsünk erre egy Persejt, és amikor el lehet majd jönni a templomba, akkor annak a tartalmát hozzuk magunkkal. Hirdettük már többször is, hogy megüresedett gyülekezetünk gondozói állása, amennyiben valakit ez érdekel, szeretne jelentkezni, a kétágú templom elérhetőségein érdeklődhet. A 412. énekkel adjunk hálát Istennek, a 412. énekünknek mindhárom versét énekelve, jöjj, mondjunk hálaszót!

kapaljuk meg hitünket az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 25. zsoltárt énekelve kérjük Isten vezetését, a 25. zsoltárnak első 4 versét énekeljük, szívemet hozzád emelem.

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit, végzéseit, melyet őseinknek parancsolt. Amen.

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint az inflációt a közel-keleti háború, nem a kormány idézte elő. Kezdődhet a kolozsvári regionális sürgősségi kórház építése. A bónuszok pörgették márciusban az átlagbért, ezúttal nem az informatikai szektorban volt a legmagasabb az átlagkereset. Az erdőben találták meg a hétfőn eltűnt Szeben megyei 5 éves kisfiút. Az előrejelzések szerint ma változékony, hűvös idő várható, most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor úgy véli, hogy a közel-keleti háború miatt nőttek az üzemanyag árak, és ez a termékek és szolgáltatások árában is elkerülhetetlenül megmutatkozik. Ezt az inflációt elsősorban a közel-keleti háború idézte elő, szögezte le hozzátéve, hogy a külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy mit lehet tenni, de nevén kell nevezni a dolgokat, jelentette ki. Az RMDS elnöke azt is elmondta, hogy ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba. Szerinte inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol-keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Én befektetőket próbálnék vonzani, mert munkahelyek és működőképes gazdaság nélkül nem lehet megoldást találni. Varázsmegoldás nem létezik, és az állami kiadások csökkentése terén is sok tennivaló van még, fogalmazott Kelemen Hunor. Tegnap a miniszterelnök jelenlétében aláírták a kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a kolozsvári új regionális sürgősségi kórház építése, jelentette be Cseke Attila, az RMDS ügyvivő egészségügyi minisztere. Az egészségügyi minisztérium 1,8 milliárd lejt biztosít az egészségügyi központ megvalósítására. Az intézmény 849 fekvőbeteg befogadására lesz alkalmas, emellett 106 intenzív terápiás ágyat alakítanak ki felnőttek, gyermekek és csecsemők számára. Az intenzív terápiás részlegen a súlyos égési sérültek ellátására is lehetőség nyílik majd. A korszerű egészségügyi komplexumban járóbetegrendelő, 22 műtőterem kap helyet, és egyidejűleg több mint 4000 beteg ellátását teheti lehetővé, hangsúlyozta az RMDS-es miniszter. A kivitelezés ideje 3,5 év. A regionális sürgősségi kórház megépítésével nem csak a kolozsváriak, kolozsmegyeiek, hanem a környező megyékben élők számára biztosítunk megfelelő sürgősségi egészségügyi ellátást. A kórház egy stratégiai gondolkodás része. Korábbi egészségügyi miniszteri mandátumom alatt is azt támogattam, néhány regionális, jól felszerelt kórháza megoldás arra, hogy súlyos, komplex eseteket el tudjon látni a rendszer, nyilatkozta Cseke Attila. Februárhoz képest márciusban 381 lejjel 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel nagyobb, mint az előző hónapban. A legnagyobb nettó átlagbért 16039 lejt a dohánytermékgyártásban, a legkisebbet 2901 lejt pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték. Az Agerpress hírügynökség által ismertetett adatsorok szerint márciusban a legtöbb ágazatban nőtt a nettó átlagbér februárhoz képest, főként az alkalmi prémiumok, negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások, a természetbeni juttatások, pénzbeli támogatások, valamint a nyereségből és más alapokból kifizetett összegeknek köszönhetően. A béremelkedéshez az is hozzájárult, hogy egyes ágazatokban nőtt a termelés vagy gyarapodtak a bevételek. A hétfőn eltűnt 5 éves Szeben megyei gyermeket egy erdős területen találták meg körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult apja mellől. A fiút több száz ember kereste, az eltűnt kiskorút élve találták meg, jelentette be a Szeben megyei rendőrség. Az 5 éves kisfiú az édesapjával tartózkodott Alsóseves szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A gyermek eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, és a keresés azonnal megkezdődött. Ide jöttem, hogy megjavítsam a villanypásztort, mert valaki elszakította. Már majdnem befejeztem, már csak egy oszlopot kellett letennem, a kisfiú 2 méterre volt tőlem, az ösvény mellett. Ment egy kicsit előrébb, bekanyarodott, és amikor utána mentem, már nem találtam. Számolt be a gyermek apja. A hatóságok több száz embert és jelentős logisztikai erőforrásokat mozgósítottak az eltűnt gyermek felkutatására. A hatóságok helyszíni vizsgálatot is végeztek a gyermek otthonában és ott, ahol utoljára látták. A fiú apja szerint alig távolodott el tőle a gyermek, de amikor utána ment, nem találta. A Szeben megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint több mint 450 ember vett részt a keresési akciókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma felhős égboltra, hűvös időre kell számítani. Csapadék azonban már nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 12 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír!

Az ő, azaz Isten kezében van minden élőlény élete és minden ember lelke. Jób könyvének 12. részének 10. verse.

Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részének 46. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol rómabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 18-tól 25-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Eső áldása című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet kívánok, sok szeretettel az Úr Jézus Krisztusban, Dobos Ágoston, békésszentadási református lelkész vagyok. Nagy öröm számomra, hogy vannak kedves hallgatók itt a rádió hullámhosszán, akik most Isten ígére figyelnek velem együtt. Olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 8. rész 18. versétől a 25. verséig. Isten fiainak reménysége.

mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Amen. Nem tudom, mennyire szeretsz várakozni, de általában a várakozás nem könnyű. Különösen, hogyha sokat kell várakozni, vagy sokáig kell várakozni, de mégis a várakozás könnyebb, hogyha látjuk az alagút végét. Pál apostol itt most egy ilyen várakozásról szól, az egész emberi életünk egy nagy várakozás, de sokkal könnyebb ebben a várakozásban létezni, hogyha előre tekintünk, és az úgynevezett alagút végét látjuk, és az egészet, egész várakozást Isten igéje szempontjából nézzük. Pál apostol először is arról ír, hogy előttünk a végén egy csodálatos nagy dicsőség van. Isten dicsősége. E felé halad az életünk, viszont addig nem könnyű, olyan, mint egy vajúdás. A vajúdáskor is ember születik, hatalmas nagy öröm, csodálatos ajándék, de előtte bizony fájdalmak vannak, szülési fájdalmak. És arról szól ez a szentírási rész, hogy az egész világ egyfajta vajúdási fájdalmakon megy keresztül, míg végre elérkezik egy csodálatos végkifejlet. Maga Jézus Krisztus is beszél erről, amikor az utolsó időkről kérdezik a tanítványok, Máté evangélium a 24. részén, vagy pedig az evangéliumok vonatkozó egyéb szinoptikus fejezeteiben, megkérdezik, hogy mi lesz az ő visszajövetelének a jele és az ideje. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy a vajúdás kínjainak kezdete ez, miközben elsorolja mindazokat, akik jelen korunkra is eléggé és intenzívebben jellemzőek. Lehet, hogy teged is sok minden terhel. De tudsz-e arra gondolni, hogy Isten kezében tartja a történelmet? Ő új eget és új földet teremt, és a vajudási fájdalmak után egy csodálatos megszabadulás és egy csodálatos végkifejlet vár bennünket. Ez viszont nekünk arra van szükségünk, hogy ebben részesek legyünk, hogy elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus helyettünk, miattunk, érettünk, meghalt a kereszten, feltámadott, hozzátartozunk, ő megváltott bennünket, bűneinket megbocsátotta ezáltal Isten, és hozzá hűséges életet élünk. Így vár bennünket valóban majd egy nagy dicsőség minden szenvedés és probléma közepette is ellenére. Ugyanakkor Pál apostol a teremtett világra is kitér, hiszen az emberi bűn következtében Isten csodálatos világa nagyon nagy kárt szenvedett. Rengeteg helyen és lépten nyomon láthatjuk az emberi bűnnek, kapzsiságnak, nemtörődömségnek a pusztító nyomát. Az egész teremtett világ vár arra, hogy itt valami végkifejlet, itt valami jó dolog, az Isten gyermekének a csodálatos megjelenése bekövetkezzen. Az ige itt arról a megjelenésről szól, amikor lelepleződik, a lepel Isten gyermekeiről levétetik, és valóban az Isten csodálatos újjáteremtése látszik meg rajtunk,
De igaz ez a mindennapokra is, amikor egy Istentől megszentelt drága lélek odalép, és a teremtett világban egy gyógyítást hajt végre. Rád is vár a teremtett világ. Legyél Isten ilyen gyermeke, sóvárogva vár rád a világ, és majd egyszer akkor fog igazából örvendeni, amikor Isten egyértelműen megmutatja, hogy te az ő megdicsült gyermeke vagy. És ugyanakkor az odavezető út bizony hit útja. Nem bizonyítás, reménység útja. Hiszen ha valamit már látunk, akkor nem kell remélni, akkor ez egy bizonyított tény. A jól felfogott érdekünk az, hogy engedelmeskedjünk. De Isten nem egy ilyen kikényszerített, vagy jól felfogott érdekű kapcsolatra vár, hanem szeretet és bizalmi kapcsolatra. Hitben járunk, nem látásban. El kell fogadni ennek a bizonytalanságát, nehézségét, de merjünk ráállni. Ezért imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy ebben a várakozó életben, ahol sokszor nehéz a várakozás, te megmutattad azt a csodálatos végkifejletet, amely a vajudás kínjainak kezdete ellenére be fog következni. Köszönjük ezt a dicsőséget, és adj éppen ezért nagy türelmet, szeretetet az odavezető úton. Köszönjük, hogy egyszer nyilvánvaló lesz, hogy valóban mi az Isten gyermekei vagyunk, és meglátja minden szem, és meglátja a teremtett világ, és gyógyír lehetünk már most a teremtett világon. Add, hogy az odavezető utat hűséggel, hittel, szeretettel, kitartással meg tudjuk futni, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Addig is most közben járó imádságban eléd visszük a háborúkban, keresztény üldözésben szenvedőket, enyhíts fájdalmukon. Tedd eredményessé a misszionáriusoknak, lelkipásztoroknak az igei magvetését, hogy gazdag gyümölcsöt teremhessen az ember szívekben. Imádunk téged, Istenünk. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Roma beliekhez írt levél 8. fejezetének 18-tól 25-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Eső áldása című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. A 84. Zsoltár 6-tól 8. terjedő versei. Az eső áldása. Ír áldás. Az áldott eső a felséges, jótékony isteni, ömöljék le reád. A kis virágok nyílni kezdjenek, és tébolyító illatuk terjengjen körötted, amerre mégy.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézser Gábor válogatásából az Eső áldása című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Lukácsi Vilma. Ének a gyülekezetről. Nekem még otthon cseng a telefon. Nem beszélek zsebből a világgal. Sok új fogalom felét sem értem, s azon gondolkozom, lehet-e cél felé futni háttal. Teremtő helyett evolúciót, Isten helyett sorsot emlegetve, egyre romló belső közérzettel, borzongással várni a hírekre. Nem hallani a halk, szelíd hangot, robbanások vagy zenék zajában. Rombolni a földet, amelyen élünk. Ide jut az ember önmagában. Nos, ebben a nagy idegenségben, ami lenézett, élő örömünk, hogy imádkozó testvéreinkkel az Úr nevében együtt lehetünk. A gyülekezet fala kitágul, mint valami védelmező határ. Nem lehet azt lelökni a porba, aki az örök kősziklára áll. Egymás terhét hordozzák imában, a betegeket meglátogatják. Nem maradhat senki sem magányos, a vendéget készséggel fogadják. A megtört kenyér és a szentige fényében tisztul a látóhatár. Így haladunk lépésről lépésre, várva Urunkat, és ő hazavár.

proud of you, Lord, if you think there's

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Komédiás egerek. Előkelő egér család volt. Nem lyukban lakott, hanem bársonykatujában. Nem sötét kamrában ebédelt, hanem hófehér abrocon, napvilágnál. S nem futott az emberek elől, hanem inkább minden nap eléjük lépett, és bemutatta nekik a tudományát. Mert ez az egér család csupa komédiás tagokból állott. A papát herceg Cincoginak hívták. Egérhintót tudott hajtani úri módon, előkelő magatartással. A mama neve Cincogi hercegné volt. Két kis lécre feszített cérnaszálon olyan ügyesen táncolt végig, mint akármelyik kötéltáncos ember. A legidősebb fiú tornász volt. Tótágas tudott állni a pohár szélén. A dióhéj nagyságú hintában a saját erejéből tudta lengetni magát, és a legjobb bukfencező volt az egerek között az egész földkerekségen. Ez a fiatal egérúr Mogyorósi gróf nevet és kék pántlikát viselt. A legkisebb egerek csak bárók voltak, báró Tepertős, báró Morzsányi és báró Jajdefut. Hogy miért voltak a hercegi egérpárnak gróf és báró gyermekei? Annak az a komédiása megmondhatója, aki a világ minden városában mutogatta őket. A főrangú egércsalád különben nem sokat törődött ezzel. Boldogok és kevélyek voltak, mikor látták, hogy mindenki bámulja őket. Az egérszínház tulajdonosa, egy kecskeszakállú olasz ember emelte őket a magas méltóságokra. Pedig mikor a keze közé jutottak, ők is csak olyan szegény, egyszerű egerek voltak, mint a többi egerek. Az olasz, Dródi

0: abból való egérfogókat rakott ki éjjel a szobájában. Cincogi szalonnatartónak nézte az egérfogót, és belekerült. A felesége pedig a másik egérfogó rabja lett, csak nem ugyanabban a pillanatban. Nagy rémület fogta el őket. Reggelig futkostak a szűk kis kalitkában, sírva cincogtak. Nem tudták megtalálni a kijárást. Meg kell halnunk, szólt búsan Cincogi. Meg kell halnunk, felelte Cincoginé. Az olasz azonban nem ölte meg őket. Beletette mind a kettőt egy üvegszekrénybe, s ott voltak mindaddig, míg csak annyira el nem gyengültek az éhségtől, hogy nem tudtak a lábukon állni. Akkor az olasz beleültette Cincogit egy kis hintóba, Cincoginét pedig befogta lónak. Valahányszor jól ment az egérhintó, mindig kaptak egy morzsa cukrot vagy süteményt. Ha nem jól végezték a dolgukat, nem kaptak semmit. A két egér ilyeténképpen csak hamar minden tudományt megtanult. Nem is féltek többé az olasztól, inkább szerették, mert látták, hogy javukat akarja. Egy napon nagy nyomtatványokat vitt haza az olasz. Egyet felakasztott a falra. Az egerek bámulva nézték, és újjongtak örömükben. A nyomtatvány ugyanis a következő volt. Egérszínház! Soha nem látott, soha nem hallott újdonság. Itt először bemutatja magát herceg Cincogi, díszkocsikázó és egérfogathajtó. Cincogi hercegné udvari kötéltáncos, aki soha le nem esik a két pozna közé kötött cérnáról, s a legbámulatosabb dolgokat mutogatja. Gróf Mogyorósi, bukfenchányó és tótágast álló, soha nem látott egérügyességet mutat be. Báró Tepertős, báró Morzsányi és báró Jajdefut, műszaladgálók, táncosok, légtornászok és énekesek, a világ legcsodálatosabb látványai. Belépődi 10 krajcár, katonák és diákok felét fizetik. Az egér család egész éjjel nem aludt. Nehéz dolog az első föllépés. Nagy közönség várta az előadást. Az egér család remegve lapult meg az asztalon a selyemkendő alatt. Hanem, mikor herceg Cincogi pompásan körülkocsikázott a fiával az asztalon, a közönség megtapsolta őket. Elmúlt minden félelmük, és boldogok voltak. Ettől a naptól kezdve tömérdek sokszor játszottak ők az egér színpadon. Dicsőségben és jó ennivalókban nem volt hiányuk. Az olasz már nem is zárta el őket. Tudta, hogy nem szöknek meg. Művelt egerek. Meg aztán miért is szöknének meg, mikor így sokkal jobban élnek? Éjjelenként a híres egércsaládot meglátogatták néha a közönséges egerek. Milyen jó dolgotok van, szóltak. De nagy urak vagytok. Azám, felelt Cincogi, hercegek vagyunk és egyéb előkelőségek. Az egerek között sehol a világon nincsenek olyan nagy urak, mint mi vagyunk. Vigyázzatok, szólott az egyik egér. Macska van a háznál. Macska? Kérdezte Cincogi. Közöm nekem a macskához. Azt hiszed talán, a macska nem tudja megkülönböztetni a hercegi egeret a közönségestől? Azt hiszem, hogy egyszer ti is meghaltok. Badar beszéd, mi drága egerek vagyunk, hercegek. Hallottad-e azt valaha, hogy egérherceget vitt volna el a macska? Az egér család nevetett. A többi egér szégyenkezve vonult vissza a lyukakba. Már magam is szeretném látni azt a macskát, szólott Cincogi a feleségéhez.
1: Papa, mutasd be a macskának,
0: cincogtak a gyerekek. A papa kipötörte a bajuszát és így felelt.
2: Nem alázhatjuk meg magunkat. Ha a macska kíváncsi ránk, jöjjön el. Fizessen 10 krajcát, mert ő se nem diák, se nem katona. Akkor aztán láthat bennünket.
0: A macska hallotta ezt a beszélgetést a kanapé mögött, ahol villogó zöld szemével az egerekre leskelődött.
3: De jó pecsenye szagot érzek, szólott, és ha jól látom, ott az asztalon egy új egércsalád pompázik.
0: Azzal neki iramodott. Felugrott az asztalra, és befalatozta az egész hercegi családot.

papíri bari bari ba. Karika, tanári kara, bari ba, papíri para. Tanári kari karika, papíri pari pari ba. Tanári kari karika, papíri pari pari ba.

mindenki, bármely megkülönböztetésre való tekintet nélkül, hivatkozhat a jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.